0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
0: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
0: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
0: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Hogyan spóroljunk az árammal? Ez mostanában kardinális kérdés, nem csak nyilván a pénztárcánk miatt. A férjem mondta azt, hogy én amerre megyek, mindig fölkapcsok valami lámpát, és aztán úgy is hagyom. Hát ezt a dolgot most erőteljesen befolyásoltam én is, és hát szinte egész nap ilyen lekapcsolt lámpáknál jövök, megyek, és komolyan mondom, hogy megszoktam, szóval, hogy ez így teljesen jó. Minden esetre a legnagyobb segítséget általában az áramspórolásnál nem a lemondás, hanem a fogyasztás időbeni áttervezése jelenti. Na jöjjön akkor egy-két tipp, amivel csökkenthetjük az áramfogyasztást, és most összefogva segíthetünk. A nyári hőségben ugye a legtöbben a légkondicionálót kapcsolják magasabb fokozatra, miközben észre sem veszik, hogy Magyarország villamos energia rendszere nehéz helyzet elé néz, nehéz helyzetben van. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT szerint ugye a Duna rekord alacsony vízállása miatt megtörtént ugye a leállás is a Paksi Atomerőműben, és hát ezt azért csinálják, hogy ne legyen később probléma, műszaki hiba, vagy ne adj Isten biztonsági dolog. Éppen ezért a leállásnak az oka az, hogy a Duna vízszintje a rekord alacsony mélységben ment, és már ezt nem lehet így ebben a formában hűtésre használni. Nos, nézzük akkor, hogy hogyan is tudjuk az áramfogyasztásunkat csökkenteni. A villamos energia rendszer szempontjából egyébként nem feltétlenül a legforróbb órák jelentik a legnagyobb kihívást. Az energiarendszerek működését elemző szakértők különösen az esti időszakban számítanak kritikus fogyasztásra, mert hogy ilyenkor a háztartások tömegesen kezdik el használni az elektromos berendezéseket, miközben a naperőművek termelése gyorsan csökken, vagy teljesen le is áll. Kiemelt érzékeny időszak nyáron a 18 és 22 óra közötti időszak, mások azt mondják a 17 és 22 óra közötti időszak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy tudatos energiahasználat van szükség, ne pánikoljunk. Na nézzünk akkor egy-két tippet. Használjuk később vagy korán a nagy fogyasztókat, mosógép, szárítógép, mosogatógép, ezeket ne az esti csúcsidőszakra kapcsoljuk be. Ha a berendezés rendelkezik időzítő funkcióval, programozzuk azt kora reggelre vagy késő estére. A Nemzetközi Energiaügynökség és több energetikai szervezet ajánlása szerint nincs szükség jéghideg lakásra ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a hőkupola alatt. A 25-26 Celsius fokra állított légkondicionáló jelentősen kevesebb energiát fogyaszt, mint egy 21-22 fokra hűtött helyiség. A televíziók, játékkonzolok, töltők, számítógépek készenléti üzemmódban is fogyasztják az energiát. Bár egyenként nem nagy a terhelésük, millió háztartás esetén érezhető különbséget jelentenek, kerüljük tehát a készenléti fogyasztást. A korszerű ledizzók akár 80-90%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a régebbi izzóknál. Ha még régi van, cseréltessük ki. A sütő, az elektromos főzőlap a háztartás legnagyobb energiafogyasztói közé tartozik. Nagy melegben érdemes hosszabb sütéseket kora reggelre vagy késő estére időzíteni, vagy felejtsük el, mert hogy ehetünk akár hideg gyümölcslevest, vagy grillezhetünk a szabadban. Egy elektromos autó otthoni töltése az egyik legnagyobb háztartási fogyasztó lehet. Egy 11 kW-os fali töltő annyi energiát használhat, mint egyszerre több klímaberendezés és háztartási gép együtt. Ha nincs sürgős szükség az autó töltésére, akkor érdemes nem a 17 és 22 óra közötti időszakban tölteni, inkább éjszakára vagy kora hajnalra időzítsük. Használjuk az autót vagy a töltőt időzített funkcióban. Telefonok, laptopok, tabletek töltése, ezek önmagukban ugye nem fogyasztanak sokat, de milliós darabszámban már jelentős terhelést jelentenek. Napközben érdemes ezeket tölteni, amikor sok naperőmű termel, ne hagyjuk egész éjjel a töltőn, ahol már feltöltődött készüléket, és húzzuk ki az üresen maradt töltő fejet. A hűtőszekrényt ne csavarjuk most hidegebbre. Tipikus hiba, sokan úgy gondolják, hogy egyes esetleges energiaválság vagy hőség miatt érdemes maximumra állítani a hűtőt, de ettől éppen, hogy nő a fogyasztás. A hűtőtér 4-5 Celsius fokon ajánlott, a fogyasztó 18. Nem tartósítja lényegesen jobban az élelmiszereket, ha ennél hidegebb van a hűtőben, de jelentősen növeli az energiafogyasztást. Fontos, hogy ne nyitogassuk feleslegesen a hűtőt, ne álljunk a nyitott hűtő előtt, hogy éppen mit kéne onnan kivenni, és ott gondolkozzunk. Egyre gondoljuk át, mit veszünk ki, csukjuk be minél hamarabb az ajtót. Ha kihűlt az étel, csak akkor tegyük be a hűtőbe. A
klíma mellett is húzzuk be a függönyt, vagy engedjük le a redőny, kerüljük a mindent egyszerre használatot a hálózat szempontjából, különösen kedvezőtlen, amikor este egyszerre indul a mosógép, a mosogatógép, sütő, töltjük az autót, megy a klíma, szóval ez így nem pont jó. Ne, egyszerre csináljuk ezeket. És hát sok családban, a pincében vagy a garázsban ugye működik még egy 15-20 éves hűtő vagy fagyasztóláda is. Energetikai szakértők szerint ezek gyakran több áramot fogyasztanak, mint az összes tablet, telefon, laptop együtt, ha csak félig üresen üzemelnek. Érdemes átgondolni, hogy szükségünk van erre, amit biztosan ne tegyünk spórolás céljából, ne húzzuk ki a hűtőt vagy a fagyasztó csúcsidőben, eszünkbe se jusson kikapcsolni a bojlert napi több alkalommal rövid időre, ne állítsuk a klímát extrém alacsony hőmérsékletre, a nagy teljesítményű eszközöket ne egyszerre töltsük. Szóval azt gondolom, hogy kis odafigyeléssel, tudatos hozzáállással most sokat segíthetünk.

Ígérem, nem fogok epés megjegyzéseket tenni, de az epénk lesz most a téma, nevezetesen az epekő, amelyel biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül is ezért elég sokan már találkoztak. Hát kérem szépen, az epekő a kövek kialakulás az epe hólyagban, vagy az epe vezetékben. Ráadásul ezek így tikitakiznak, ugye? Tehát van, amikor a vezetékben vannak, van, amikor a hólyagban, van, amikor a májban. Gyakran okoznak egyébként fájdalmas, kellemetlen tüneteket. Az epe hólyag egy nagyon kicsi szerv a máj alatt, amely az epét tárolja. Az epe pedig emésztő nedv, ami segít a zsírok lebontásában. Amikor az epe összetétele megváltozik, például túl sok koleszterin van benne, vagy bilirubin, könnyen kialakulhatnak apró kövek, na ez az epekő. Az epekő gyakran tünetmentes, de aztán jöhet a baj. Ha a kövek elzárják az epe vezetéket, akkor hirtelen erős fájdalom jelentkezhet. Fontos, hogy tudjuk, hogy ha a jobb oldalon a bordaívünk alatt jelentkezik ez a fájdalom, akkor bizony epekő jöhet szóba, mert hogy ráadásul még az is árulkodó, hogyha a jobb bordaív alatti fájdalom már megjelent, és hátra a hátunkba sugárzik, vagy a jobb vállaphoz, akkor szinte biztos, hogy az epekő az, ami hát nem kis szenvedést okoz nekünk. Ez az úgynevezett epegörcs, amely hányingerrel, hányással, sárgassággal is járhat. A fájdalom jellemzően étkezés után, különösen zsíros ételek fogyasztása után jelentkezik, mert hogy az epe hólyag megpróbál összehúzódni, kipréselni az epét, de hát ez nem jön össze. Az epekő kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Genetikai hajlam, elhízás, az is, hogyha valaki gyorsan fogy, cukorbetegség, de bizonyos gyógyszerek használata is. A nők között gyakoribb az epekő, különösen a terhesség alatt, vagy ha valaki fogamzásgátlót szed. Az orvosi diagnózis általában ultrahangvizsgálattal történik, amely nagyon könnyen kimutatja a köveket. A kezelés többféle lehet. Enyhébb esetben diétás változatok azok, amiket javasolnak, tehát zsírszegény étrend, sok rost, rendszeres testmozgás. Súlyosabb esetben, hogyha az epegörzs gyakran jelentkezik, akkor már jöhet a sebész, és ő egyszerűen az egész epehólyagot eltávolítja. Fontos odafigyelni a testjelzéseire, mert az elhanyagolt epekövesség súlyos szövődményeket okozhat, például epehólyag gyulladást, vagy az epe úti elzáródás. Fontos tehát, hogyha epegörzsre utaló tünetünk van, akkor menjünk el az orvoshoz.

0: Rádió. Egyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

Most, hogy oda kell figyelnünk a vízre, ugye, hogy nagyon-nagyon kevés legyen a fogyasztásunk, és észszerű keretek között használjuk a vizet, én rájöttem, hogy eddig én mennyire pazaroltam tényleg, tehát fogmosás közben ment a víz csak megnyitva, nem is értem, miért csináltam ekkora hülyeséget. Hogyan spórolhatunk okosan a vízzel otthon a kertben, amikor minden csepp számít, most ez lesz a témánk. Hát kérem szépen, fontos, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, és a zuhanyzási időt is csökkentsük le. Ugye egy kád feltöltéséhez nagyjából 150-200 liter vízre van szükség. Egy 5 perces zuhanyzás ennek a töreléke, 40-60 litert emészt fel. Létezik olyan zuhanyfej, amely levegőt kever a vízsugárba, így ugyanolyan élményt nyújt, de mégis 40%-kal kevesebb vizet használunk el. Fogmosásnál borotválkozás közben elzárhatjuk a csapot, mosogatáskor is ne folyassuk a vizet a tányérok oblítése közben, gyűjtsük össze egy lavorban vagy egy mosogató másik felében azt, ami már habos, aztán egyszerre öblítsünk. Fontos a mosogatógép és a mosógép is csak akkor legyen elindítva, hogyha valóban tele van, egy félig töltött gép ugyanannyi vizet, energiát használ, mintha tele lenne. Egy folyamatosan csöpögő csap akár napi 15-20 liter vizet is elfolyattat feleslegesen, egy hónap alatt ez akár fél köbméternyi víz, a vizet jelent, ami ugye kárba vész. Folytos, hogy összegyűjtsük az esővizet a kerti locsoláshoz, hát amikor nincs eső, ugye akkor ez nem megoldható. Locsoljunk okosan, reggel vagy este, ha lehetséges, ne ivóvízzel. Ha új mosógépet, mosogatógépet vásárolunk, figyeljük azt, hogy milyen az energia besorolása. Használjuk két gombos vízöblítést a WC-nél, ha már nincs otthon két gombos öblítő rendszerünk, egy egyszerű átalakítással csökkenthető az öblítéshez felhasznált víz mennyisége. A kisebb gomb általában 3 liter, a nagyobb 6-9 liter vizet használ. Sokan szeretnének hideg vizet inni a csapból, ezért azt csinálják, hogy folyatják a csapot addig, amíg teljesen hideg víz nem jön belőle, de ez nem jó. Ehelyett tartsunk egy kancsó vizet a hűtőben. Tök egyszerű, ezzel elkerülhetjük, hogy naponta több liter vizet engedjünk teljesen feleslegesen a lefolyóba. Én este szoktam megcsinálni a limonádét, a teát, és akkor ez reggelre lehűl ugye a konyhapulton, aztán pedig bepakolom a hűtőbe és kész. Egy átlagos automosás 150-300 liter vizet használ el, egy kerti medence feltöltése nyilván mérettől függően több ezer litert is igényelhet. Szárazság idején tehát különösen érdemes átgondolni, hogy tényleg szüksége van-e most az embereknek erre. Ha nem, akkor az autót inkább nem mossuk le, vagy ha nagyon indokolt, akkor mosassuk hivatásos vízkeringető rendszerrel dolgozó mosóban. A medencét ne engedjük le és töltsük fel, inkább fedjük le, kevesebb vizet veszítünk így a párolgással, és csak a valóban szükséges mennyiséget kell pótolni, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Mindenki igyekezzen visszafogni most az áram felhasználását és a vizet is, ugye, a következő napokban.

Azt szokták mondani, hogy manapság már nem érdemes autót lopni, mert mindegyikben vannak ilyen kütyük szinte, és akkor nyomon lehet követni, hogy hol van a kocsi, és hát bár korábban inkább a fővárosra volt inkább jellemző az autólopás, mostanság már elmondható, hogy egész országot érintő dologról van szó, ám hiába gyakori a jelenség, kevesen tudják, hogy melyek azok a jelek, amelyekből kiderülhet, hogy egy tolvaj bizony már kinézte magának a kocsinkat. Gyökeresen megváltozott a hazai bűnözési térkép az elmúlt időszakban. Még 20 évvel ezelőtt a főváros számított az autólopások fellegvárának, 2024-ben a megfújt autók mintegy 70%-a már vidéki településekről tűnt el, és ez a folyamat tavaly sem torpant, megírja a femcafé.hu. Az országos autólopási statisztikák komoly növekedést mutatnak. Még 2023-ban 335, 2024-ben 391 járművet vittek el, addig tavaly szeptember végéig már 353 esetet regisztráltak, ami tehát meghaladta a két évvel korábbi teljes éves adatot. A hatóságok, a bontók, illegális telephelyek és az alkatrészkereskedők szigorú ellenőrzésével igyekeznek nehezíteni az orgazdák dolgát, mivel a járműveket leggyakrabban darabokban, alkatrészként próbálják még értékesíteni. A modern autólopások mögött ma már sok esetben előre megtervezett folyamat áll. A tolvajok nem feltétlenül döntenek azonnal a kiszemelt jármű mellett, hanem napokon át figyelhetik a tulajdonos szokásait. Megnézik, mikor indul el, mikor érkezik haza, hol parkol, és azt is mennyire ügyel a kocsi a biztonságára. A terep felmérés során előfordulhat, hogy apró jelzéseket hagynak a járművön vagy annak közelében. Ilyen lehet például egy kavics a kerék mögött, egy papírdarab a szélvédő alatt, vagy egy apró karcolás a kilincsen. Ezek nem minden esetben klasszikus megjelölések, inkább azt szolgálhatják, hogy kiderüljön, a tulajdonos rendszeresen ellenőrzi az autóját, de azt is szokták, hogyha poros a szélvédő, egy kis irkát-firkát tesznek rá, és hogyha ez pár nap múlva is ott van, akkor nyilvánvalóan az autó tulajdonosa nem törölte le a szélvédőt, tehát nem használta a kocsit. Ha a jelzés hosszabb ideig változatlan, ez arra utal, hogy a jármű kevésbé áll a tulajdonos figyelmének középpontjában. Ugyanakkor a jelölés hiánya nyilván nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem pécéztek ki a kocsinkat. Sok elkövető ugyanis semmilyen nyomot nem hagy maga előtt és után sem. A kulcs nélküli indítórendszerek elterjedése új lehetőségeket adott a tolvajok kezébe. Az úgynevezett rüléletek során jelismerő eszközzel felerősítik a lakásban lévő autókulcs jelét, így a jármű azt érzékeli, mintha a kulcs közvetlenül mellette lenne és kinyílik. Ez a módszer különösen éjszaka hatékony, amikor a kulcs a bejárati ajtó közelében vagy a nappaliban van. Az esetek egy részében a tulajdonos csak másnap vesz észre, hogy nincs meg a kocsi. A tolvajok emellett más technikákat is alkalmazhatnak, például a diagnosztikai csatlakozón keresztüli indítást, vagy a gyári riasztórendszerek kiiktatását. Arra is felhívták a figyelmet, hogy sok autótulajdonos úgy gondolja, a jármű automatikusan bezáródott, pedig ez nem minden esetben történik meg. A kulcs nélküli rendszereknél előfordul, hogy a kulcs jele valamilyen okból nem jut el az autóhoz, vagy a tulajdonos túl messziről próbálja lezárni a zárat. Ilyenkor a zár nem aktiválódik, a kocsi nyitva marad. A tolvajok ezt is kihasználhatják. A vidéki autólopások számának növekedése a cikk szerint részben azért van, mert kisebb településeken kevesebb a térfigyelő kamera, ritkább a járőrözés, a tulajdonosok sokszor kevésbé számítanak hasonló bűncselekményekre, és van, aki még a kocsi kulcsot is benne hagyja az autóban.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nézzétek el nekünk, de ma több témánk is lesz, ami az iskola és óvoda kezdéssel kapcsolatos, mert hogy holnap tényleg becsengetnek.
3: Mikor lenne, ha nem most tulajdonképpen, igen.
2: Igen, és hát nagyon érdekes, hogy én is így mondogatom a kislányomnak, meg igazából valahol magamnak is, hogy már nagy csoportos, és annyira furcsa, hogy tényleg mi már
3: Már nálunk meg Liza középső. Hát, Levi meg újra. Hát, hogy szokták mondani, ez az ismétlős nagy csoportos, mert hogy ugye ő csak néhány napja lett 6, úgyhogy még úgy döntöttünk, hogy ráfér az a plusz egy év, úgyhogy majd 7 évesen megy suliba.
2: Igen, de hát ugye nagyon sokaknál most jön el az a pont, amikor első osztályba megy majd a gyerkőc, úgyhogy mérföldkő. Na erről majd a következő fél órában vendégünkkel beszélgetünk. Most viszont arról, hogy hát nekem is már reggel eszembe jutott, hogy húha, hát akkor jön újra a szeptember, akkor újra elő a vitaminkészítmények, minden
3: már
2: nap.
3: Nálunk is szedik, ők is.
2: Uh-huh. Hát igen, nekem mondjuk lehet, hogy így az utolsó pillanatban jutott eszembe, mert én tipikusan az vagyok, hogy minden van otthon, csak mindig elfelejtem kiporciózni, vagy bevenni, vagy beadni.
3: Nálam is így van.
2: Egyébként azt mondják a szakemberek, hogy ezek az őszi gyerekbetegségek kapcsán, hogy alapvetően nem az immunrendszer gyengülése a hibás, de hát azért erről már mi is szülőként sokszor hallottunk, hogy ugye bekerülnek a közösségbe, zártabb helyen vannak, megfogdossák egymás után ugyanazt, akkor bekapja a szájába. Tehát, hogy azért ott az ujját mondjuk, azért ott többnyire erről is lehet szó, főleg, hogyha mondjuk ugye oviba megy először a gyerkőc, lehet, hogy nem volt előtte bölcsödés, igen, és akkor abszolút az első
3: egyébként
2: alkalom, hogy...
3: nálunk is így volt. A Liza mondjuk ugye a bölcsibe volt az az év, ami fú, hát az, te még szerintem emlékszel, az tényleg mondhatom azt, hogy kegyetlen volt, igen, mert minden héten valami orrfolyás, de azt betudták annak a gyerekorvosok is, vagy hát azt mondták, hogy hát egyrészt pici, ugye ott még nem volt 3, tehát még erősödnie kell az immunrendszerének, másrészt meg, hogy hát most mit várok, nyilván előtte ő nem volt még ilyen közösségben. Viszont a kis csoport, tavaly az óvoda, az már klasszisokkal jobb volt. Uh-huh, tehát nyilván voltak ilyen felső légúti betegségek, de nem annyira vészes volt, mint az első évben ott, vagy hát az egy év bölcsöde.
2: Igen, egyébként azt mondja a szakember, a dr. Kossuth Laura nyilatkozott ezzel kapcsolatban a Sokszínű Vidék 24.hu-n olvasok, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa ő, hogy a vakáció után több változás éri ugye a gyerekek szervezetét, korábban kell például felkelni, ugye erre nem is gondolnánk, de hogy ez is számít, gyakran kevesebbet is alszanak, a napi rutin is megváltozik, sokuk számára ugye a közösségbe való visszatérés akár még lelki terhelést is jelenthet. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy valamilyen szempontból ez nekik is egy stressz, még ha jó stressz is, de akkor persze is ugye valami más. Újra, nálunk például
3: hát,
2: újra...
3: Aki új intézményben, mert az mondjuk most kezdi akár a, mondjuk legyen az egy óvoda, egy bölcsöde után, vagy akár egy iskola tényleg az óvi után.
2: Vagy egyébként például Szigetszent Miklóson is van olyan általános iskola is, ahol negyedik osztály után már egy másik, épületbe mennek. Tehát az is ugye változás, az étkezési szokások is megváltoznak, csökkenhet a szabadban töltött idő, miközben sok új kórokozóval találkoznak. Tehát már önmagukban ezek a változások nem azt jelentik, hogy az immunrendszer meggyengül, hanem egyszerűen változás történik. És hát ugye azt is mondja a szakember, hogy a tünetek alapján sok esetben nem lehet pontosan megállapítani, melyik vírus áll ilyenkor a háttérben, és egyébként igen, valóban ezt szeretem, amikor mondjuk több betegségnek is teljesen ugyanaz a tünete, és akkor döntsöm el, hogy most
3: elég
2: mi van.
3: Nehéz, igen.
2: Orrfolyás, köhögés, torokfájás, fáradtság, étvágytalanság, vagy láz, ugye több fertőzésnek is hasonló módon jelentkezik. Viszont, és akkor itt jön a lényeg, amivel egy picit talán mondunk új információt, vagy segítünk, hogy van egy úgynevezett Semmelweis Help, ingyenes tünetellenőrző döntés támogató eszköz. Ez egy applikáció, hogyha jól értem, ingyenesen, ami segít abban, hogy betegség vagy baleset esetén milyen gyorsan kell felkeresni az orvost, illetve a helyes tünet enyhítés módszereiről is lehet a felületen olvasni. Azt mondod, Bet, hogy neked ilyened
3: nekem
2: van?
3: Kézed le van töltve, de sosem használtam, nem azért, mert hogy nem voltak betegek, hanem egyszerűen ugye, mikor jött ez a szimpla felső légúti betegség, azért most már talán annyira vagyok rutinos, hogy azt már azért felismertem, amikor mondjuk nem volt mellette, csak akár egy kis hőemelkedés, picit köhögtek, de ez ilyen pár napig tartott. És akkor én valamiért nem gondoltam, hogy meg kéne nyitni ezt az applikációt, meg ugye tavaly például a Levivel ugye úgy jártunk, hogy hát tavaly igazából az előző szezonban, vagy az utolsó ilyen óvis évben, ami olyan volt neki, hogy akkor egy ilyen tüdőgyulladást ő összeszedett, de ott én éreztem, hogy ott tehát mind a két gyereknek egy vírusból indult. A Lizának nem fordult át, hát a Levinek átfordult, de ott én hallottam, hogy csúnyában köhög, nyilván meg kell mutatni orvosnak, de szerintem azért hasznos lehet ez az applikáció, mert azért csak beírja az ember a tüneteket, és akkor azért egy pici segítség. Ha igen, nem jutsz el éppen még a gyerekorvoshoz, vagy mondjuk várni kell egy-két napot.
2: Igen, egyébként emlékszem, hogy Kovács Lillával, aki ugye egészségügyi dolgozó, uh-huh, korábban készítettünk már beszélgetést, és nekem meg is van az a könyv, hogy ugye dolgoztak ki olyan könyvet is, amiből fel lehet lapozni pikpak gyorsan, hogy igen, milyen tünetegyüttes, nekem egyébként az ott van a polcomon, de hát valóban ez lehet, hogy már egy kicsit retro, vagy boomer. Igen, ez a Semmelweis Help, itt meg is nyitottam a telefonomon, még nem töltöttem le, egy olyan döntéstámogató eszköz, amelyet a Semmelweis Egyetem szakemberei készítettek, létrehozva egy nemzetközi szinten is egyedi és hiteles orvosszakmai tudásbázist. Egy algoritmus segítségével javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy a felhasználó az észlelt tünetek alapján mennyire súlyos egészségügyi problémával küzd, és hogy milyen gyorsan kell igénybe venni az orvosi ellátást. Viszont nagyon fontos, hogy diagnózist nem ad, a cél csak a családnak a segítése, egészségükkel kapcsolatos döntés meghozatala, mert egyébként lehet, hogy az ember úgy van vele, hogy alapesetben tök egyértelmű, hogy mi van, de amikor úgy pánikban van, aggódik a gyerekért, akkor lehet, hogy egy kicsit segítségül szolgált egy ilyen applikáció. Na, hát ha már itt tartunk, akkor képzeld el, Betty, na, hogy nem kell megijedni, nem volt olyan nagyon vészes a dolog, de úgy ugye hallatszódott a korábban, hogy én ott voltam a kislányommal a Disney pikniken pénteken a Laffert kúriában. Na most egyébként ez egy kvíz est volt, uh-huh, tehát folyamatosan, igen, a telefonnak kellett a kézbe lenni, és akkor válaszolni ezzel a Kahoot, vagy milyen alkalmazással, uh-huh, lehetett válaszolni a kérdésekre, de hát egyszer csak a kislánya mondta, hogy szeretne elmenni mosdóba, úgyhogy ott már így el is engedtük ezt a kvíz dolgot, mert lemaradtunk, vagy 10 kérdéssel, úgyhogy
3: jó, hát
2: már...
3: ha menni kell, akkor...
2: Hát akkor hát menni van, kell. Na, és a lényeg az, hogy teljesen véletlenül történt meg az a helyzet, hogy a kislányom elkezdte mondani, hogy ő lát valami mozgó dolgot ott a mosdóban, ahogy elvégezte a nagy dolgát. Uh-huh. Mondom, jaj, dehogy is, és mennyire igaza volt, mert tényleg egy, hát azzal telt utána nagyjából a Disney pikniken, hogy egyrészt utána futkoráztam, mert fogócskáznunk kellett, másrészt meg bújtam a ChatGPT-t, hogy akkor most itt mi a teendő, és hát sajnos ez nem higiéniától függ, tehát hogy nem attól függ, hogy most mennyire vagyunk tiszták, vagy hányszor mosunk kezed, ez bárkivel utána olvastam előfordul, ez a... hogy hívják, mit mondtam, cérnagiriszta. Igen, uh-huh, egy darabot számoltam meg, igen, úgyhogy nekünk így telt a Disney piknik. Cérnagiriszta, na most azt olvastam, hogy ez igazából bárhogy a kezedről egy kilincshez hozzányúlsz, bármihez hozzányúlsz, maga a pete annyira picike, hogy észre se veszed, és akkor ez így bekerül a bélrendszerbe, és akkor ott már lárva állapotban lesz, meg ki kell, és akkor na hát a lényeg az, hogy ezt nyilván ki kell írtani, úgyhogy mentünk a patikába, így a piknik után, azt gondoltam naivan, hogy hát majd adnak rá ott valamit, aztán ágyez, bugyez, hát ez nem így lett, hanem azt mondták, hogy hát ez receptes gyógyszer, és hogy szerintük még most menjünk péntek este az ügyeletre, uh-huh, mert
3: az
2: hogy
3: biztos.
2: Hát az a biztos, mert hogy napközben azért kicsit macerásabb, meg hosszabb a várakozási idő, úgyhogy hát kiderült, hogy érdán van, hát ezt már igen, ugye mi is mondtuk, amikor megváltozott így az ügyeleti rendszer. Na most tipikus, hogy elindultunk, de viszonylag későn, mert hogy vacilláltunk a férjemmel, menjünk, vagy csak másnap menjünk, mi legyen. Na 21 óra 58 perckor meg is érkeztünk a 22 uh-huh, óra 00-ig tartó ügyelet, mert hogy nem tudom, tudod-e, de hogy amúgy ja, a gyermekorvos ügyelet nem egész éjszakás.
3: Nem egész éjszakás, nem. Na azt látod, nem tudtam. Én azt hittem, hogy ez 0-24-es.
2: Nem, 22 óráig van gyermekügyelet, gondolom utána ugye a kórházba lehet menni ahova tartozol a gyerek ügyeletre, de hogy maga a az érdi gyerekügyelet, az 22.00-ig van. 21.58-kor beestünk, én akkor ott az ajtón láttam meg, hogy meddig van. Ó, mondom, hát már temettem, hogy biztos ne. Na, és akkor láttam, hogy így az asszisztens meg a gyerekorvos fejét, hogy már zárták a...
3: Már készültek.
2: Minden, már a táska majdnem az oldalukon volt, de nagyon kedvesek voltak. Elmondtam, hogy mi történt, meg se kellett vizsgálni, tudták, hogy mi kell rá, és akkor fel is írták a 13.000 forintos 6 darabos gyógyszert, amiből a kislányomnak is, meg nekünk is, a szülőknek is be kellett venni, bár nekünk nem volt semmi tünet, de ugye ilyenkor ezt mondják, mert hogy az így át tud, igen, terjedni. Úgyhogy nálunk például így telt, de egyébként nagyon rendesek voltak tényleg az érdi ügyeleten, és hogyha például most ilyen van, én ugye ott a ChatGPT-t bújtam, de ha mondjuk le lett volna töltve a Semmelweis Help applikáció,
3: akkor ott is megkérdezheted volna. Igen. Egyébként képzeld, itt a miklósi ügyeleten voltunk a Levivel nyáron, mert hogy ugye beverte a medence szélébe az állát, úgy mit tudom,
2: de az nem felnőtt ügyelet?
3: Hát elméletileg igen, de ugye hát most hirtelen úgy voltunk vele, hogy megpróbáljuk, hogy csak nézzenek rá, hogy kell-e kórházba menni, vagy ott esetleg ők meg tudják csinálni. Tehát, hogy egy ilyen összehúzó tapaszt kapott egyébként a helyimpába. De nagyon rendes volt ott, hát volt egy doktor bácsi, mondhatjuk így, mert mondtam Levinek, hogy nézd itt a doktor bácsi, ránézett. Egyébként hozzáteszem, én szerintem lefertőtleníteni és egy ilyen összehúzó tapasszal összehúzni, ő is meg tudta volna csinálni, de egyből azt mondta, hogy hát ez igen, ez Heinypál, és akkor még este utána bementünk. De legalább fogadott minket, és egyébként tök kedves volt, valószínűleg felnőtt ügyelet, de így beestünk, és mondtuk, hogy jöhetünk esetleg ránézni a gyerekre, és mondta, hogy igen. Úgyhogy tulajdonképpen szerintem egyszer-egyszer egy-egy ilyen esetben akár még itt is meg lehet próbálni. Akkor éppen úgy voltunk fel, hogy próba szerencsem, most ezért még Érdre elmenni, aztán vissza ide a Heinypálba, az úgy azért macerás, és voltak már akkor így ránézett, és tovább küldött.
2: Mondjuk lehet, hogy nekünk is logikusabb lett volna ott kezdeni, bár ha tudod, ott meg azt mondják, hogy nem, akkor meg már lekéstük volna az Érdét, bár
3: volna, igen.
2: Most, hogy mondod, valószínűleg sokkal egyszerűbb lett volna, mert ott felírnak egy receptet, és hello, de mindegy, így sem volt egyébként annyira nagy kitérő, igen. De a lényeg az, hogy sikerült megoldanunk. Úgyhogy akár erre is jó lehet, igen, egy ilyen applikáció. Egyébként az indulás óta mintegy 272,000-en használják a Semmelweis Help applikációt, úgyhogy ha gondoljátok, és még nincs letöltve, akkor ti is használjátok, mert nagy segítség lehet. Még a végére annyi, hogy azt is mondja egyébként a szakember, hogy az abszolút tévhit, miszerint minél több fertőzésen esik át egy gyerek, annál erősebb lesz az immunrendszere, mert hogy igen, az immunrendszer fejlődik, és képes immunológiai memóriát kialakítani egyes kórokozókkal vagy védőoltásokkal való találkozás után, viszont a légúti vírusok rendkívül sokfélék és gyorsan változnak, ezért a gyakori megbetegedések nem jelentenek előnyt, a megelőzhető fertőzések ellen pedig a védőoltások biztonságosabb védelmet nyújtanak, úgyhogy még ez fontos volt ehhez a témához.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb

0: Kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság,
2: fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervez és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvízelvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
8: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebbe is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
7: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélben jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
8: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
7: Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonat is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotó kiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és természetesen nézőinknek is, hiszen tudjátok, mi vagyunk az a rádió, amit nem csak hallgatni, hanem bizony nézni is lehet, főleg, hogyha vendégünk van. Én Predák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy van vendégünk, szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Laszák Zoltánt, a Szigetszent Miklósi Kickbox Sport Egyesület elnökét, vezetőedzőjét. Jó reggel.
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És bocsánat, hogy veled kezdtem, de Dér Laura is itt van velünk, aki hát nem semmi teljesítményt nyújtott a világkupán, most augusztusban. Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: És akkor kezdjük is azzal, jó, hogy Laura milyen teljesítménnyel végzett ezen a versenyen, mert hát mi már itt így adáson kívül gratuláltunk, hiszen volt mihez. Ki kezdi?
4: Kezdem én, jó?
2: Jó.
4: Összesen a csapatunk most a világkupán egyébként egy arany, egy ezüst és három bronzéremmel végzett, és ebből a Laura ért el az aranyérmet, K1 56 kg-ban.
2: Így adásban is, adáson keresztül is gratulálunk. Laura, milyen volt ezt neked megélni? Egyáltalán hogyan készültél, milyen elvárások voltak így magaddal szemben, és hát gondolom, hogy megugrottad, hiszen aranyat szereztél.
5: Készültem mentálisan a mentál tréneremmel, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni, készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
2: Felszívtad magad, hogy akkor most megmutatom. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye kezdted a mentál trénerrel. Egyébként Zoli, hozzád fordulok, hogy ez alapvetően adott a versenyzőknek, hogy akkor így mentálisan is fel tudjanak készülni, mert ez óriási dolog, hogy erre van lehetőségük.
4: Igen, hát egyénileg intézik, de minden olyan versenyzőmnek van mentál trénere.
2: Erre miért van szükség?
4: Hát azért a modern sporttudományban ez már egy elég elismert terület. Van, aki könnyebben tudja elérni azt a verseny rajtkészséget, amire szükség van egy versenyen. Van, aki pedig nehezebben, nekik mindenképpen segít, de egyébként mindenkinek segít egy ilyen mentális felkészítő coach. Tehát ez azt gondolom, hogy az élversenyzőknél alapvető napjainkban.
2: Egyébként szerintem bárkinek.

0: Igen.
1: Laura, ugye K1 56 kg döntőjében bizonyítottad, úgy fogalmaztatok a Facebook oldalon, hogy kemény fából faragtak, bár az első menet végén történt egy kis sérülés, erről mesélj egy picit, hogy mi történt, mert azért az is egy kicsit megnehezítette, gondolom, a dolgod.
2: Igen, hát alapból magasabb volt nálam sokkal az ellenfél, és kaptam egy egyenes sugást az orromra, és ott picit elzsibbadt, ott meg is ijedtem, de hamar visszasikerült hoznom a fókuszt, és utána tudtam menni, és utána át is vettem szerintem a vezetést.
1: Azt a mindenit, hogy ráadásul hát, még hogy így is. Egyébként ezt is tanulják a versenyzők, vagy a sportolók, hogy mondjuk egy ilyen helyzet után is tudjanak fókuszáltak maradni?
3: Igen, hát ez az a rész, ahol találkozik a mentális, meg a fizikális felkészítése a Laurának. Nyilván, hogy edzésen is adódnak ilyen szituációk. Most nem agyatlanul, de azért ezeket a különböző fájdalommal járó helyzeteket át kell vészelni edzés körülmények között is, és ezen át is szoktam őket segíteni, akit ahogy éppen kell. De a Laura egyébként önmagát hozta vissza itt ebben a szünetben, tehát kijött, láttam, hogy baj van, mondom, mi a helyzet, meg volt dagadva az orra kicsit, és egy percen belül annyira visszahozta a fókusz, hogy már tökéletesen képbe volt. A másik meg a fizikai aspektus, nyilván az edzéseink is kemények, meg az, hogy a Laura a futóprogramot a 100%-osan, inkább 110%-osan teljesíti, az meg azt eredményezte, hogy olyan taktikát tudott magas fordulatszámon véghez vinni, hogy ennek ellenére, hogy az első mellett még a lányé volt, és úgy fejezte be, hogy viszonylag nagy kárt tett a Laurába, gyönyörűen megfordította, és a második menettől dominált végig.
0: Mesélj már egyébként, Laura, egy picit visszamenőleg, hogy neked egyébként hogy jött így a kickbox iránti szeretet, vagy miért pont ezt a sportot választottad? Mikor kezdted?
2: Hát én nem kickboxszal kezdtem, hanem thaiboxoltam, azt 5 éves koromban kezdtem. Ott igazából bátyám sportolt, és mindig elkísértük edzésre, és egyszer mondták, hogy álljak be, aztán ott maradtam, mert megtetszett, csak utána ott kicsit eltűntek az edzők, meg nem éreztem már ott jól magamat, és a Zoli meg a Schlingban tanított az általános iskolámban, ahova jártam.
1: Az hol van? Hol volt? Hova jártál?
2: Az Szent Miklósi József Attila általános iskolában, és bátyám pedig akkor oda járt frisbizni, és így ismertem meg, akkor oda mentem rá edzésre, és azóta is én egyébként nagyon jól érzem magam itt, szeretem magát a sportot. Szóval egy tisztán élvezetből csinálom, és szerintem a közösség is nagyon jó, a csapattársak is, és nagyon jóban is vagyunk. Úgyhogy...
1: Azt jól tudjuk, hogy most először álltál a dobogó legfelső fokára, legalábbis igen, ilyen jellegű versenyen?
2: Igen.
1: Mert hogy ugye világkupáról van szó, ez milyen érzés volt neked? Ráadásul így, ahogy hallottuk, hogy azért előtte történt egy kis sérülés is.
2: Minden szempontból nagyon jó érzés volt. Azért is, mert nehéz feladat volt, és sikerült teljesítenem az elvárásaimat magammal kapcsolatban. És előfordult már, hogy lecsúsztam a dobogóról, második lettem, és nagyon jó érzés volt, hogy most végre sikerült nekem nyernem.
1: Egyébként az is mentálisan milyen megterhelő lehet, amikor egy picit csúszol le mondjuk az első helyről. Azért gondolom ebben is van jó sok tapasztalatotok, hogy az milyen, meg hogy azt hogy kezelik utána a versenyzők.
3: Hát igen, olyannyira, hogy a Laura konkrétan tavaly itt csinált egy talán még nagyobb bravúrt egyébként. Na. Ez a döntőbe jutásnál megverte a román kislányt, aki abszolút favorit volt, és az is egy óriási mérkőzés volt. És aztán a döntőben meg nem tudta ugyanazt a teljesítmény nyújtani, és ott tavaly úgy csúszott le, hogy egy elképesztő elődöntő után sajnos a döntőt nem sikerült összehoznia.
1: Az...
3: De idénre
1: igen,
3: erősebb lett.
1: Ugye egy arany, Laura, ő hozta el az aranyat, egy ezüst és 3 bronzérem, úgyhogy beszéljünk akkor a többiekről is, hogy kik ők.
3: Az ezüstérem az egy nagy visszatérő, a kolozsvári Kinga, aki egyébként edzőként is dolgozik az egyesületünkben, és ő tatamin versenyzik, és ott light contact szabályrendszerben idén már visszajött az OB-n, válogatott is lett, és most a világkupán a nemzetközi mezőnyön is gyönyörűen végig sétált a lányokon. És egyébként a döntőt is megnyerte. Igazából nem tudok, de ez igazából az a döntő és az övé kellett volna, hogy legyen, de hát ez egy pontozásos sportág, és ugye ha nem fejezzük be idő előtt, akkor pontozók döntenek. most ez így alakult, nem baj, cserébe majd az EB-n biztos nem így fog alakulni, de nagyon-nagyon szuperül mutatkozott be újra itt a nemzetközi mezőnyben, ami nagyon ezen kívül szintén Tatamin a korán Lale Hatice nyert 2 bronzérmet is, kiklát és light contact szabályrendszerben is, sajnos mind a kettőben ugyanaz az argentin lány állította meg az elődöntőben a Lalét, viszont én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, talán eddig a legnagyobb teljesítményét most nyújtotta, ez is jó előjel ugye neki az utánpótlás VB előtt, és Török Ricsi, aki még bronzérmet ért el, a Ricsi egy osztrák, de arab-osztrák fiút vert meg még az elődöntőben, nagyon kemény, nagyon jó mérkőzésen, és utána találkozott a világranglista vezető horváttal, aki hát ez ugye junior kategória, hát ez a fiú, ez azt gondolom, hogy a felnőttek között azonnal ott lesz a top 3-4 harcos között, tehát ő KO-val szokott végigmenni az összes versenyen, az összes emberén, és ami nagyon örülök, hogy találkoztak, mert még nem találkoztak idén, meg ezelőtt, és ez az EB előtt nagyon jó, hogy találkoztak, a Ricsi meg nagyon jól ment föl erre a meccsre, úgyhogy azért a Ricsi a korcsoport legalján van, tehát olyannyira, hogy ő december 31-ei, és a fiú meg a korcsoport végén van. Szóval azért egy elég komoly, két éves korkülönbség van közöttük. De a Ricsi nagyon-nagyon fókuszálta, nagyon erősen, magabiztosan ment ki, ő kezdeményezett, meg is ütögette, meg is rugdosta a horvátot, de azért a horvátnak az ereje az megmutatkozott. Én azt gondolom, hogy a Ricsi partner lett volna végig a bunyóban, sőt nem is akart lejönni, de én a szünetben azt mondtam, hogy mivel 3 hét múlva mi már bunyóznunk én a világbajnokságban, hát túl sok rizikó van ebben, megnéztük, az első menet tök jó volt, a Ricsi helytált, és utána ilyen bedobtam a török között, hogy ne kockáztassunk sérülést, és esetleg a világbajnoksága.
0: De összességében elégedett vagy így a világkupa eredményeivel.
3: Abszolút, apró sebek mindig vannak, de igen.
1: Fú, ez is mennyire durva, hogy neked milyen döntéseket kell ott abban a pillanatban meghoznod, és nem csak amiatt, hanem hogy te már a jövőben gondolkozol, hogy oké, tehát hogy ne csak annak a jelenneké, hanem picit előre láss, hogy oké.
0: Mondtad, hogy mindjárt VB, tehát hogy már ennyire előre kell gondolkozni.
1: Igen, erről is beszélgetünk, ugye ma indultok majd edzőtáborba, szeptember 18-án pedig Jezolóba utaztok az utánpótlás világbajnokságra, erről mindjárt beszélünk, de előtte még én Laurától nagyon kíváncsi vagyok, azt kérdezném, hogy te hogy tudod egyébként így a versenyeket, az edzést a sulival összeegyeztetni, ugye 17 éves vagy, halásztelekre jársz középiskolába, hogy tudod kettőt így összeegyeztetni, ráadásul most fogsz érettségizni, vagy jövőre?
2: Nem, jövőre.
1: Jövőre. Uh-huh. Hogy tudod összeegyeztetni így a sportot a sulival?
2: Hát én alapból is mindig szeretek este tanulni.
1: Ó, oh. Akkor te ilyen, ez az éjjeli bagoly típus vagy.
2: Hát, hogyha én hétvégén is vagyok otthon, én nem tudok máskor egyszerűen, már elvesz minden elveszi a fókuszt. A
1: azért tanulásra. Aludni is szoktál?
2: Persze,
1: akkor
2: igen.
1: Hát
0: igen.
1: Nem hallottam, mit
0: iskolában.
1: Ja, hát mondjuk azt a csodálom.
2: Hát a tavalyi év sem volt szerintem annyira megterhelő nekem, amire így nagyon készülnem kellett, meg készülnem kell, azt megoldom edzések mellett is. Például tavaly volt egy ilyen vizsgaszerű egy kis érettségi, taribel és matekból. Én arra egy edzőtáborban tanultam. Úgyhogy szerintem mindent össze lehet egyeztetni, amire kell, arra tudok felkészülni, és én emiatt például nem igazán hagyok edzést, nem is hagytam szerintem sohasem.
1: Wow.
0: Nagyon jól, hogy szokták ezt mondani, ilyen időmenedzsmented jól be tudod osztani, és ha te jól gondoljuk, a VB-n is indulni fogsz, igaz?
2: Igen.
0: Olaszországban.
2: Igen.
0: Meg hát ugye ma indultok a táborba.
2: Igen.
1: Na, arról meséljetek, tábor, igen. Hol lesz, mi lesz, mi fog ott történni? Ugye ez most egy ilyen rövid, egy ilyen hétvégi tábor.
0: Igen.
3: Igen, ez most annyiban extra, hogy mi a felnőtt korosztályal Tatán szoktunk készülni az olimpiai központban, de most a fiatalok is ebben a megtiszteltetésben részesülnek, hogy a tatai olimpiai edzőtáborban, tehát az utánpótlás válogatott tud most felkészülni az olimpiai edzőtáborban. Ugye én, mint szakágvezető is elsősorban úgy leszek ott, hiszen klubedzőként nem lennék ott, és akkor viszem a srácokat. Ez most egy 3 napos kis intenzív felkészülést megdobó dolog lesz. A jövő héten folytatjuk itthon a munkát. Ma megyünk, ma pénteken megyünk, és vasárnap estig ott vagyunk.
1: Uh-huh. Jó, és akkor a világbajnokságra pedig szeptember 18-án mentek? De az is mindjárt itt van.
3: Igen, most már az közel van.
1: És oda hányan mentek? Hogy mentek az egyesületben?
3: Hat utánpótlás válogatottunk lesz, vagy van. Őket kis busszal megyünk. Én vagyok a sofőr, és az egyesület vadi új kis buszával megyünk egyébként.
1: Te fogsz végig vezetni? Wow.
3: Hát az nincs olyan messze. Jó,
0: egyébként a nem vészes, igen.
3: Igen. És meg viszünk más sportolót is, tele is van, lesz így a kis busz, meg egyébként is besegítünk. Ennyi, és aztán ott vagyunk egy 10 napot.
1: És Laura, ugyanebben a K1 56 kilós versenyszámban?
3: Laura annyira jól versenyzett idén, hogy konkrétan a világranglista második helyen állt. Tehát a tavalyi,
1: Jézusom,
3: csak előtte. Ami nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy úgy néz ki, hogy kiemelt is lesz, tehát hogy 14-en vannak jelenleg, és az első meg a második az benne lesz a legjobb 8 között már. Tehát fogjuk látni az ellenfelét bemérkőzni hozzá az első meccs előtt.
1: Na hát mindenképpen várunk majd utána is vissza, mindenképpen, igen, eredménytől függetlenül. Oké, még így a végére, hogy van így időd esetleg a kicsikre, az utánpótlásra, mert hogy elkezdődött ugye az iskola, ilyenkor szerintem sokan akár például egy új egyesülethez csatlakoznak, kipróbálnak új sportot, gondolom, hogy a kickboxot is lehet ugyanígy.
3: Igen, igen. Nekünk egyébként nyáron is voltak végedzéseink, erről szerintem beszéltünk a Lordokban, de most ismét indul a József Attila iskolában, és heti kétszer vagyunk a József Attila iskolában. Azért vannak nyilván edzőim, nem csak én csinálok mindent. Én a hétfői utánpótlást edzést tartom, és a kett péntek itt az iskolában pedig a többiek tartják. Kedden pénteken 6 órakor egyébként, és hétfőn 4:30-kor tudnak a kis
1: gyerekek. Ha valaki szeretne most így ujjönnön, akkor oda megy, vagy felhív titeket, és
3: nyugodtan
1: akkor...
3: Nyugodtan hívjon, megtalálják az elérhetőségeinket, és tud csatlakozni.
0: Igen, azt talán már beszéltük, hogy már elég kiskorban el lehet azért viszonylag kezdeni, nem? Ugye, ha jól emlékszem.
3: Igen, igen. Hát ugye óvis edzést is tartok a kislányaim óvodájában, az még nyilván egy játékos foglalkozás, de már onnan már jöttem, most már a lányaim is járnak a rendes edzésre 6 évesen. Én is 6 évesen kezdtem, Laura is, ahogy mondtam, 5 évesen,
1: igen.
3: Tehát azért nem annyira veszélyes dolog ez a küzdősport, nyilván védőfelszerelésben face-to-face történnek a dolgok, kontrollált körülmények között abszolút meg lehet ismerkedni a mozgásnyelv, ez nem azt jelenti, sőt ellenzem is a nagyon gyerekkorban a versenyzést, nem azt jelenti, hogy versenyezni kell, hanem ez azt jelenti, hogy igenis a mozgásanyagát...
0: Tehát legalább ismerkedjenek meg a mozgással kiskorban.
1: Egyébként Laura nagyon jó példa szerintem arra, hogyha valakinek van egy ilyen téves elképzelése a kickboxra, hogy ez egy valami erőszakos sport, vagy bármi, tehát hogy egy abszolút visszafogott, szolid kislány, és hát nyilván aztán meg ott, ahol kell, ott meg nyilván teljesítesz, de hogy akinek eddig volt egy ilyen félelme, hát szerintem Laura most bizonyítja, hogy ettől nem kell tartani. Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk, és egy kalappal a versenyhez. Köszönjük szépen Dér Laurának, aki arany érmet hozott haza a világkupáról, és nagyon szépen köszönjük Lasszák Zoltánnak, a Szigetszentmiklósi Kickbox Sportegyesület elnökének. Olyan nehéz szó, nem tudom kimondani, pedig megpróbáltam. Köszönjük szépen!
4: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: elő végre már.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a nyárias idő, újra lesz környezetvédelmi hivatal. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány december 31-ig meghosszabbítja a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter számolt be a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a Tisza kormány nem enyhíti az illegális migrációval szembeni jogszabályokat. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá. A következő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amelyik egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szavazta meg az ENSZ közgyűlésén 164 tagállam. Az afrikai kezdeményezésre megszavazott határozat szorgalmazza, hogy az országok hagyják el a 16. századi Mercator típusú világtérképet, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Megnyílt az Iszlám Kultúra és Művészet Múzeuma Szarajevóban. Az intézmény a világvallás kulturális örökségét, valamint sajátos helyi fejlődését mutatja be több évszázadon keresztül. Az állandó tárlaton a látogatók a boszniai muszlim közösségek történetét is megismerhetik. A balkáni ország lakosságának csaknem fele iszlám felekezetűnek vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. Hétvégén tartják az idei nemzetközi Verklés Fesztivált Keszthelyen. A kétnapos rendezvényen a nosztalgia hangulatot teremtő Verkli és harmonika dallamok mellett Bábszínház, Gólyalábas, Vásári Varieté, Tűzzsonglőr Show és térzene is várja a látogatókat. A Balaton nyugati parti fővárosában az őszi-téli kulturális szezonban táncfesztivált, jazzt és komoly zenei koncerteket, illetve a fővárosi színházak vendégjátékát is kínálják a látogatóknak. Magyar film is versenyben van a fődíjért a 20. Vukovári Filmfesztiválon. A Dunamenti országokra fókuszáló seregszemlén több mint 50 produkciót vetítenek le. A nagyjátékfilmes programba Enyedi Ildikó Csendes Barát című magyar-német-francia koprodukcióban készült alkotását is beválogatták. A szerdán kezdődött jubileumi esemény díjátadóját ma tartják.
8: Időjárás.
9: Északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert ma szinte ki sem fogjuk kapcsolni a kamerát. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És hát elstartol ugyebár ma a Dunaharasztina városnapok, ami egészen 3 napon keresztül zajlik, és szeptember 5-én is. Ehhez a városnapok rendezvényhez pedig csatlakozik bizonyos szempontból a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ is. Vendégeink pedig Komoróczi Surányi Niki klinika vezető, illetve Komoróczi Balázs orvosszakmai vezető, szülésznő, gyógyász. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: Hogyan csatlakoztok a városnapokhoz Dunaharasztin? Miként?
4: Alapvetően idén ingyenes vérvizsgálati szűréssel csatlakozunk, ezt egy ilyen előzetes űrlap kitöltésével lehetett erre jelentkezni. A városnapok előtt egy héttel nyitottuk meg erre a jelentkezést, augusztus 31-én, de annyira nagy volt rá az érdeklődés, hogy egyébként éjfélkor nyíltak a helyek, de 7 óra 56-ra az összes betelt. A 100 fő vérvételi helyet nyitottunk, és 12 gyógytorna helyet.
2: Az igen. Azért az úgy elég durva, hogy ennyire gyorsan betelt. Mi lesz majd ennek a menete? Tehát, hogy meg úgy tudjuk, hogy majd lesz egy olyan hír, amit itt jelentetek be, erről majd mindjárt, de hogy mi lesz magának a menete, akiknek sikerült bekerülni, ők gondolom rákerültek egy listára, és akkor ők oda mennek, elmondják a nevüket, és akkor megcsináljátok a vérvételt?
4: Ennél azért komplexebben működünk szerintem, sokkal szervezettebbek vagyunk. A másnap a kolléganő, egy kolléganő az összes pácienst végighívta a call centerünkön keresztül, elkért még tőlük személyes adatokat, amihez szükséges, hogy legyen nálunk kartonjuk, és hogy föl tudjuk már rögzíteni a vérvizsgálatokat, szóval tulajdonképpen amikor megérkeznek, akkor a nevüket bemondva csak egy aláírást kell leadniuk egy iPad-en, és onnantól kezdve mehetnek is be a laborvizsgálatra, ahol egyébként 3 kolléganő fogja venni a vért, szóval reméljük, hogy minden gördülékeny lesz. Tavaly az a tapasztalat, hogy nagyon gördülékeny volt, sokkal hamarabb is végeztünk, mint számoltunk. Reméljük, hogy az idén sem lesz másképp.
2: Egyébként szerintetek mi az, hogy ilyen gyorsan betelt, ennek a titka az, hogy most beszéljünk arról, hogy az anyagiak, hogy most van egy ilyen lehetőség, vagy tartunk már talán ott, hogy az ember azért egy picit már elindult az öngondoskodás felé?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon merem remélni, hogy
2: az utóbbi
5: lesz erre a válasz. Azt tudni kell, hogy ezek a vérvételek, amiket most ajánlunk, amiket felkínált a rendelő, ez egy nagyon alap vizsgálati módszer. Ez úgy értem, mind a két szempontból alap. Egyrészt ezt gyakorlatilag ezeket minden vérvétel kapcsán megnézzük, akármit is akarunk nézni. Másrésztről meg talán, hogyha az ember ezeket a vizsgálatokat végezteti magában, akkor mégsem egy okorárát fizeti ki. Nyilván van ára, nyilván pénzbe kerül, de tekintettel erre én azt gondolom, és ez egy jó irány lehet, hogy sokkal inkább az öngondoskodás az a fajta éberség, hogy szeretnénk tudni, hogy jól vagyunk, az vezér inkább az embereket, és erre ez az alapvérkép, ez tökéletesen jó, ugye? Hogy mit tartalmaz a csomag, ha már így...
2: Ha már kérdeztük. Megelőlegezted ezt a kérdést.
5: Meg egy kicsit. Nem csak, hogy tényleg, hogy mit legyen, hogy van benne egy alapvérkép, egy májfunkciós és egy vesefunkciós vizsgálat, és ezek azért ma a vérkép, illetve ennek a két szervnek a vizsgálata, ez
2: sok mindent elárul, ugye? Tehát átfogó.
3: Sok minden kiderülhet. Tehát, hogy végülis ez egy teljes vérkép, de egy ilyen alapfunkciókkal ellátható.
5: És májfunkció, és
3: vesefunkció. Akkor azért ez nem is annyira, tehát azért jól kiegészítve több mindennel, igen.
5: Igen.
2: Na és akkor most érkezzünk el ahhoz a ponthoz, hogy ugye a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ a Facebook oldalán is megosztotta, hogy ugye ma vendégeink lesztek, és hát tulajdonképpen úgy fogalmaztok, hogy egy meglepetés is, egy különleges bejelentés is történik. Most mi lesz akkor ez? Tá-tá-tá-tá!
4: Szeretnénk felajánlani még plusz 50 helyet olyan embereknek, akik esetleg lemaradtak. Azt tudni kell, hogy hétfőn nem volt annyira jó az időzítés, mert hétfőn úgyis egy terheltebb nap a rendelőben is. Nagyon sokan telefonáltak, aminek nagyon örülünk, de nagyon sokan jöttek be személyesen is, és sajnos ott azt kellett mondanunk, hogy sajnos minden hely betelt, de hogyha valaki esetleg lecsúszott és sajnálta, akkor van lehetősége mai nap személyesen bejönni a rendelőbe, a recepcióra a páciens koordinátor kolléganőknél vannak a helyek, a nyitott helyek, és akkor oda személyesen tudnak időpontot kérni. Nyilván, hogy holnapra marad, az az a kérdés, hogy a mai nap milyen érdeklődés fogja fogadni ezt az 50 helyet.
2: Ezt így most jelentitek be egyébként?
3: És én ettől kezdve,
2: hát köszönjük.
3: Lehet neki is, tehát hogy nincs ilyen időpont meghatározás, vagy mondjuk déltől, vagy már
4: nem,
3: most akár?
4: Nem, 9 órától nyílnak a helyek, és akkor várják a lányok. De ha valaki esetleg moston ott, és most hallgatja, nem fogják elküldeni a lányok.
2: Azt a mindenét. Hát köszönjük szépen, így, hogy ezt itt jelentitek be. Hogy fog ez egyébként kinézni? Tehát, hogyha amint megvan az 50. fő, akkor onnantól bezár ez a lehetőség, ugye?
4: Igen, erről valószínűleg hírt fogunk adni a Facebookunkon, hogyha ez a lehetőség is így betelt, de reméljük, hogy azért tényleg olyan embereknek tudunk ezzel segíteni, akik tényleg nagyon sajnálták, hogy lemaradtak.
2: Szeptember 5-én mikor kezdődik maga az ingyenes vérvétel? Tehát, hogy erről mindenki kapott egy tájékoztatást, hogy hány órára érkezzen oda?
4: Igen, 15 perces idősávok vannak. Alapvetően az űrlapon így is lehetett foglalni, hogy be volt, hogy egy 15 perces sáv hány fő jelentkezett, és akkor lezárta az idősávokat automatikusan a rendszer. De erről tájékoztatást kapott mindenki a call centeren keresztül is, mert mi ugye fölhívtuk őket másnap, ahogy már mondtam, említettem, és tulajdonképpen előtte 10 perccel kell érkezni, hogy biztos mégis minden meglegyen, de alapvetően 7-től 12:30-ig fogjuk így a vért venni.
2: Mit kértek az odaérkezőktől? Így gyomorra jöjjenek, gondolom igyanak sok folyadékot, kell-e bármilyen egyéb adatot még szolgáltatnia, bár ugye úgy tudom, hogy már azért így tudjátok az adatokat, szóval hogy mit kértek azoktól, akik odaérkeznek?
4: Alapvetően nem szükséges az éjgyomor, ezek nem olyan vizsgálatok, ami nincsen benne cukorterhelés, amihez éjgyomor lenne feltétlenül szükséges. Annyit kérünk, hogy igyon sok folyadékot, ahogy te is említetted, illetve hogy ne igyon ma este alkoholt, ami egy, tudom, hogy egy városi napon ez lehet, hogy nehezebb.
2: Jó, hát azért szerintem ezt meg lehet ugrani talán.
4: Igen, de hogy holnap 12:30 után nyugodtan, de hogyha a vérvizsgálatnak legyen olyan értékek legyenek, amiket szeretnénk látni, akkor annyit kérünk, hogy ma este alkoholt ne igyon már.
3: És ugye a másik ingyenes lehetőség, most így a városnapok keretén belül, ugye az ingyenes gyógytorna. Miért pont erre esett így a választásotok a vérvétel mellett?
4: Azt látjuk, hogy nagyon nagy az igény, nagyon nagy a szükség, és rengeteg a derék hátfájós. A rengeteg ülőmunka. Így van. És szerettük volna ezzel is az egészségtudatosságot talán egy kicsit elültetni az emberekben, hogy igenis itt az évkezdet, újra mindenki visszaül a padba, a gyerekek, a felnőttek a munkahelyükre, és hogy igenis foglalkozzunk magunkkal, és 12 főre volt így időben lehetőségünk, hogy ezt meg tudjuk oldani.
2: Úgy fogalmaztál, hogy volt, igen?
5: Igen, és csak ennyit, hogy ugye most kifejezetten most gyógytornáról, tehát ez egy gyógytorna lehetőség, ami egy a tornának egy speciális formája, ugye különböző nyilván preventív szempont is nagyon fontos, de még terápiás lehetősége is vannak a gyógytornának, úgyhogy ez nagyon fontos, de ezzel együtt azért szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a mozgás az elengedhetetlen az életben, és ez a preventív szemléletnek egy nagyon fontos dolga, nagyon sok betegség megelőzhető vele, ugye a túlsúly megelőzhető vele, és ezzel együtt nyilván, hogyha fájdalma van, akkor gyújtan az nagyon jó, de mellett azért természetesen a mozgásra. Ezen után is szeretnénk mindenkit buzdítani.
2: Igen, hogy lehetőleg igen. Ne várjuk meg, hogy fájjon, hogy és akkor menjünk már elmozogni. Hogyha jól látjuk, akkor az ingyenes gyógytorna alkalmakat, ugye, meg egyébként ezt a vérvizsgálatra is igaz, hogy Dunaharaszti lakcímmel rendelkezők jelenleg vehetik igénybe, és 3 időpont közül lehetett választani a gyógytornára?
4: Igen.
2: És ezek 4 fős kis az egyébként fős. Nagyon jó, mert ott azért úgy valamennyire az egyénre is igen tud figyelni, aki tartja, ki tartja egyébként.
4: Bársony Betty kolléganőnk, és tulajdonképpen nálunk egyébként ez nem egyedi, szóval nálunk egy csoportos gyógytornán 4 fő vesz részt, ez a kismama tornára is igaz, szóval alapvetően mi ebben maximalizáltuk, hogy mindenkire tudjunk személyesen figyelni, szóval alapvetően ezt vittük most tovább.
2: Egyébként itt a torna alkalmak is, bármelyik torna, szintén itt van a Suri Medicalnak a központjában, ott van egy terem?
4: Igen, a a Suri Medikához nagyon közel egy sarokra van egy Suri Stúdió nevű kis ékszerdoboz, gyönyörű, és ott tartjuk a, veled egy földszinti hely, ott tartjuk az összes olyan tevékenységünket, ami mozgáskorlátozóknak is megközelíthető, illetve mozgásszerű problémákkal is könnyen elérhető, szóval alapvetően ott van egy földszintes nagy termünk.
2: Akik a gyógytornára mennek, tőlük mit kértek, hogy kényelmes ruhában, nem tudom, hogy itt például cipőt hordanak-e?
4: Alapvetően szerintem nyugodtan, kényelmes ruházat, tiszta talpú fehér cipő, mármint, hogy fehér gumitalpú cipő, és esetleg víz, de azt mindent is biztosítunk szerintem, de nyilván kényelmes öltözék, igen. Időben érkezzenek, van lehetőség átöltözni, van öltöző, van szekrény, be tudják zárni az értékeiket, de alapvetően általában ezért azért szokott működni, szokták tudni.
2: Nem először vesztek részt ilyen jellegű akcióval a városnapokon, és úgy tudjuk, hogy ebből tulajdonképpen hagyományt is szeretnétek majd csinálni Dunaharasztin. Ráadásul azt hiszem, hogy évente kétszer szoktatok ilyen jellegű eseményhez csatlakozni. Miért tartjátok egyébként ezt fontosnak?
4: Igen, alapvetően, köszönöm a kérdést, alapvetően ez tavaly indult el áprilisban, amikor ugye, ahogy nőtt a rendelő, lett egy nagyobb recepciónk, és szerettük volna ezt a csapattal, és a teljes vezetőség egyetértett abban, hogy szeretnénk ezt méltóan megünnepelni. Nagyon sokat dolgoztunk vele, és vártunk az új szép recepcióra, és ott indítottuk el mind az öngondoskodás hetét, mind pedig az ingyenes vérvételi lehetőséget, és annyira megtetszett a város vezetőség, hogy megkértek minket össze, hogy nem lehetne ismét ebbe esetleg egy ilyen közös kooperációt csinálni, és akkor tulajdonképpen természetesen igen mondtunk, mert nagyon fontos nekünk, hogy tényleg az embereket segítsük és támogassuk, ahol tudjuk a saját kereteiken belül, de hogy addig viszont ki tudjuk teljesen kimaximalizálni ezt, és tulajdonképpen ott elindult, és most idén, amikor jött a városi napok, újra kaptunk egy felkérést, hogy lehetne esetleg ismét támogatni ezzel a várost, és természetesen ismét igen mondtunk. Szóval azt gondolom, hogy ebből hagyomány lesz.
5: És tudjátok, az ebben a szempontból nem olyan nehéz, amikor az ember mondjuk szeret egy várost, ahol él.
3: Hát igen.
2: És igen, és figyel arra, hogy egészségesek legyenek az ott élők, és megteremti rá a lehetőséget is. Öngondoskodás hetét említetted, Niki, ez micsoda pontosan, aki mondjuk még nem hallott róla?
4: Az öngondoskodás hete a városi napokhoz szokott kapcsolódni, egy évben kétszer van, egy tavasszal és egy ősszel. Itt tulajdonképpen egy hétig olyan szolgáltatásokat vehetnek igénybe, jelentkezhetnek páciensek, ami alapvetően arról szól, hogy foglalkozzunk magunkkal, hogy erre is tegyünk fókuszt, és ez mindig változik, nem mindig ugyanaz a paletta, 4-5 dolgot szoktunk beemelni, de alapvetően ez mindig ilyen preventív szemléletű, de ez már viszont nem szól, ez nem csak dunaharaszti lakosoknak szól, viszont már az öngondoskodás hete, szóval ez már teljes mértékben a bármelyik kedves páciens igénybe tudja venni.
2: És erről egyébként így a közösségi felületeiteken lehet majd bővebben olvasni, vagy tájékozódni?
4: Igen, már kitettük ezzel kapcsolatban a posztokat. Ingyenes hallásszűrést végzünk a jövő héten, illetve van benne egy gyógytorna lehetőség. Ott már igaz, hogy van egy pénzbeli hozzájárulás, de ott plusz alkalmakat tudnak kapni a bérletük mellé, illetve van egy gyermekgyógyászati olyan csomagunk, egy Suri Samu nevű gyermekgyógyászati csomag, ahol tulajdonképpen 25 000 forintért teljes ellátást kapnak a gyermekeik gyerekgyógyászati területen. Ez, mivel hogy a családokra szerettük volna ezt nagyon, szerettük volna nagyon a családokat segíteni, nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez hogy lehetne a leginkább baráti, emiatt maximalizáltuk 50 000 forintban azt az összeget, ami, hogyha 3 gyereken van valakinek, akkor 50 000 forintért a teljes összes gyermeket bármikor
2: ezt
4: el
2: havi,
4: tudjuk. Ez havi 50 000 forint. Havi 50 000 forint, igen. Viszont ha valakinek 5 gyermeke van, akkor is 50 000 forint. Szóval alapvetően ezt szerettük volna, mert azt látjuk, hogy nagyon sok egyébként a nagy családos Dunaharasztin, és nagyon nagy az igény erre is. Szóval alapvetően így a Suri Samut, illetve egy lézerkezelést tettünk még be kedvezményként.
2: És záró kérdésként, azért már jó ideje működtök ugye Dunaharasztén, mit tapasztaltok, visszatérve egy picit a prevencióra, hogy mennyire jellemző, van-e bármilyen elmozdulás ilyen szempontból, hogy azt tapasztaljátok-e, hogy ha már van tünet, ha már itt fáj, ha már van gond, akkor mennek főként, vagy azért jellemző a megelőzés, akár egy, amit beszéltünk, egy laborvizsgálat. Én például nálam már ez rendszeressé vált, és a férjemet is viszem magammal, igen, hogy minden januárban van egy ilyen vizelet, meg vérvizsgálat, tehát egy ilyen teljes labor, már ez nekem az életem része így beépült. Igen, de ez mennyire
3: egyébként
2: jellemző?
3: Az éves nőgyógyászati szűrést is hát ide kell sorolni, kérdés, meg hát rengeteg hasonló ilyen dolgot.
5: Hál' Istennek én azt gondolom, hogy, hogy nem vagyunk rosszak. Tehát,
2: de még azért van hova fejlődni?
5: Mindig van hova fejlődni. Amíg van olyan év, vagy van olyan időszak, amikor találok méhnyakrákot egy rendelés során, addig azt gondolom, hogy van hova fejlődni, és sajnos néha-néha találunk egyet-egyet. Úgyhogy ezzel együtt szerintem a fiatalabb generáció, illetve a kicsit kevésbé fiatal generáció, azok elég jó arányban vannak, és sok panaszmentes szűrővizsgálatot is végzünk, amit nagyon tudok támogatni tényleg. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, a szűrővizsgálatokat azért találták ki, hogy olyan betegségeket ki tudjunk szűrni időben, amik nem okoznak panaszt, és mire panaszt okoznak, addigra már lehet, hogy sokkal radikálisabb kezelés szükséges, ami nem biztos, hogy definitív terápiához fog vezetni.
4: Amit egyébként én látok még, bocsánat, csak egy mondatra, hogy a rendelőben, hogy amúgy szerintem egyre tudatosabbak vagyunk, egyébként az a fogászati szájápolás, hogy egyre több, ugye van fogászati prevenciónk is, ez bölcsödés, és negyedik osztályig ajánljuk ezt a fogászati prevenciós foglalkozást, alapvetően azokat a gyerekeket tudjuk még talán lekötni, de hogy egy nagyon-nagyon-nagyon sokat hívnak minket óvodákba, bölcsödékbe, iskolákba. Van olyan iskola, ami teljes egészében az összes osztályának megrendeli ezt a fajta prevenciót, és hogy talán itt van valamiféle előremozdulás, ami nagyon pozitív, és nagyon örülünk neki, hogy igenis a gyermekek fogára is így akkor így nagyon nagyobb hangsúly van téve, mert ez a szájápolásra igazából.
2: Tök jó. Ez azért jó hallani, igen. És ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor ne felejtsük el, hogy itt jelentettük tehát tulajdonképpen be, illetve hát Niki és Balázs itt a rádióban jelentette, hogy megnyílt még akkor 50 hely az ingyenes vérvizsgálatra, ami tehát a Dunaharaszti Városnapok keretein belül lesz holnap, tehát szombaton, és akkor úgy fogalmaztatok, ugye, hogy itt személyes, igen, jelentkezés, személyes, tehát nem telefonos, nem e-mailes, hanem így személyesen lehet.
4: Jelentkezést tudjuk, mert ugye a helyeket így tudjuk látni.
2: Igen, menni. Egyébként 3 perc, de lehet, hogy már ott áll a sor, úgyhogy igen, egyébként majd egy üzenetet dobjatok, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy így sikerült-e betölteni, bár biztos vagyok benne
3: szerintem
2: ezt az 50 helyet. Nagyon szépen köszönjük Komoróczi Surányi Nikinek, a Suri Fogtündér és Medikál Orvosi Központ klinika vezetőinek és Komoróczi Balázsnak, orvos szakmai vezetőnek, szülésznőgyugyásznak a beszélgetést. Köszönjük szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunabarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
7: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
6: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
7: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
6: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklósi hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen ügyben több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
7: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
6: Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
5: Sporthíreink.
6: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
1: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2-re.
5: Időjárás.
6: Szombaton eleinte sok napsütésre számíthatunk, aztán észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugatias szél enyhre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani majd erős helyenként viharos lökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató,

0: de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Műholdnak.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: És már itt is van vendégünk, méghozzá vonalban, mert hogy a Dunaharaszti Hommer Balett stúdióban újabb lehetőség lesz majd, felvételi lehetőség, méghozzá a vidéki tehetségcentrumban, illetve hát erről majd mindjárt beszélünk, hogy ez egészen pontosan mit is jelent, mert hogy itt van velünk a vonalban dr. Szit Melinda, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékén egyetemi docensű, illetve a Budapest és Vidéki Tehetségcentrumok szakmai vezetője. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
2: No, hát szeptember 12-én 11 órától Dunaharaszt

0: Tina Hommer Balett stúdióban újabb lehetőség van, de mire? Beszéljünk erről, hogy mi ez a lehetőség, és mekkora gyerekeknek szól mindez?
1: Akkor rögtön a korosztállyal kezdeném, hiszen ez volt az utolsó kérdés. Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni. A modern táncművész, színházi táncművész és néptáncművész szakra, amire szintén Csabáéknál van lehetőség felkészülni. Nekik pedig 14 éves korban, 8. osztályban lehet jelentkezni ezekre a szakokra. Úgyhogy most már így tulajdonképpen ezeket tulajdonképpen az összes szakirányra tudnak előkészíteni a Csabáék. Hát a fő cél az előkészítés természetesen, tehát nem itt fogják megtanulni a csinyánbínyát az egész szakmának, de azt, amire elő kell készülniük egy sikeres felvételihez, azt igen. Úgyhogy ez a fő cél, ezért is vannak ezek a vidéki tehetségcentrumaink országszerte most már 13, hogy összegyűjtsük a tehetséges gyerekeket, tehát a jelentkezőkből, és segítséget nyújtsunk a szülőknek, hogy valóban van értelme a professzionális pálya felé fordulni, vagy nincs. És akkor maradhatnak nyugodtan az amatőr szférában, hiszen bárki táncolhat akárhány éves korig, tehát itt nem ez a kérdés, de abban mindenféleképpen segítséget tudunk nyújtani, hogy mik az erősségek, mik a hiányosságok, tudunk-e rajta fejleszteni, tehát hogy valóban meg tudjuk-e segíteni azt, hogy ő egy sikeres professzionális pályát fusson majd be. Ez a célja felvételének is.
0: Ugye azt említetted, hogy több, nem csak Dunaharasztin, hanem az országban több helyen is van. Erről már korábban beszéltünk, de ha valaki esetleg nem tud róla, ugye a vidéki tehetségcentrumoknak valahol tulajdonképpen az is a célja, hogy helyben van, nem kell bejárni a fővárosba, ugye ismeri már mondjuk, aki oda jár egy ideje, az oktató, tehát sokkal lazább, rugalmasabb tud ezen.
1: Rugalmasabb, igen, tehát tulajdonképpen mindenki ugyanazt a programot tanítja, tehát ebben az a nagyszerű, hogy a tanterv az adott. Tehát ezért nem kell eljönni Budapestre már ilyen kis korban, hanem amikor úgy látjuk, hogy valóban megvan az a potenciál egy gyermekben, hogy el tudja kezdeni, akkor már Budapest. De addig nyugodtan maradhat a szeretett oktatóval, a szeretett helyen, tehát ez a családnak is lényegesen egyszerű, tehát azért nem kell eljönnie Budapestre, hogy ugyanazt a tantervet megkapja.
2: Illetve ugye arról már sokat beszéltünk, hogy te azért ilyenkor már kiskorban ugye ezeken a felvételiken látod, hogy tényleg ki az, akiből akár ugye később mondjuk tényleg profitáncos lehet.
1: Igen, hát legalább potenciált látok, aztán ugye az élet sok mindent eldönt, mert nyilván, hát hogy is mondjam, varázsgömböm nincsen, tehát nem tudom megjósolni, hogy hova fut ki, de abban meg tudom segíteni, hogy elkezdje. Mind a családot, mind pedig a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen én vagyok bizonyos szempontból az összekötő szál az egyetem és a vidéki tehetségcentrumok szülők, tanárok, gyerekek között, akivel egy picit megkönnyítjük a kommunikációt, tehát nem tűnünk olyan messzi és elérhetetlennek, hogy ez egy kicsit riasztó legyen. Úgyhogy így általában, hiszen mi nagyon sok programot szervezünk a gyerekeknek, eljöhetnek előadást nézni, nyílt napokra, illetve mindig van egy nagy közös előadásunk Budapesten, és akkor is betekintést nyerhetnek az egyetem munkájába.
0: Hogy néz ki maga itt a felvételi, ami ugye Dunaharasztin lesz, méghozzá, ahogy beszéltük, szeptember 12-én 11 órától, egyébként a művelődési házban lesz majd. Hogy néz ki maga a felvételi, mivel kell készülniük az odaérkezőknek?
1: Hát először is mindenféleképpen hozzanak magukkal váltóruhát, mert volt olyan, aki megkérdezett utcai ruhába, és hát nem tudott mozogni benne, tehát egy kis leggings póló, tehát nem kell balettfelszerelésre jönni. Egy kis pamut leggings póló, egy zokni, a hajukat, ha összefogják a lányok, megköszönöm, de remélem annyi, nagyon sok fiú fog érkezni.
0: Hát egyről biztosan tudok egyébként, hogy van egy erős bázis, egy kis fiú, ahol már csapatban, ugye ő fel is lépett a bemutató nyáron.
1: Igen, a zombi.
0: Igen,
1: a zombi, én már ismerem, mert voltam náluk kurzust tartani, úgyhogy már egész jól tudom a neveket is. akik oda járnak, de hát nyilván várunk még sok-sok fiút, de bárkit, tulajdonképpen kislányok és fiúkat várjuk meg szeretettel, úgyhogy ennyivel kell egyelőre készülni. Mi fog történni? Meg fogom nézni az adottságaikat, ízületi tágságot, rugalmasságot, lábfejnek a mozgás terjedelmét, tehát egy picit így felmérem őket, és utána pedig lesznek olyan kis játékos, tulajdonképpen ők azt fogják érezni, hogy játszunk, hogy nem is olyan komoly ez. Olyan koordinációs gyakorlatokat fogunk csinálni viszonylag játékba ültetve, aminél én már látni fogom az egyensúlyát, a térérzékelést, a ritmust, tehát ilyenekre leszünk kíváncsiak, de hát szerencsére ezek nagyon jól fejleszthetők. Azonban vannak olyan genetikai adottságaink, amiknél már azért nekem jeleznem kell a szülőnek, hogy meg nyilván ártani nem akarunk. A klasszikus balett az nagyon speciális képességeket igényel, de hogyha tudjuk fejleszteni, akkor az nagyszerű, és ezért is hagyunk időt a gyerekeknek, tehát nem azt mondjuk, hogy nem, és soha többet, de akkor is tudunk segíteni, hogy hogyan, és akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul egy gyermek, és akkor utána szépen folytatjuk a munkát.
0: Hát igen, meg azért itt a lelki vonulat is fontos, tehát hogy úgy gondolom az is cél, hogy hiú reményekben vagy ábrándokban ne tartsátok a gyerekeket, hogy akkor igen, tehetséges, hogy aztán kiderül később, hogy igen, de viszont, vagy viszont a nincs olyan adottsága, ugye, és az meg...
1: Igen, mert akkor már ártunk, tehát igen. Nagyon fontos, hogy ez a felelősség, uh-huh. hogy és egyik szülő sem szeretné, hogy a gyereke sérüljön már kiskorban, mi meg végképp nem akarunk árt okozni. És azt hiszem, ez a kulcs szó az egészben, hogy nem eltiltani akarjuk ettől a pályától, hiszen amatőr szinten, ahol nem ugyanaz a követelmény, mint professzionális szinten, bárki balettozhat, mert ott a saját adottságán belül uh-huh. meg tudja ezt valósítani, és nem tesz vele senki erőszakot. Viszont nyilván az iskolában, már nálunk az egyetemen, hiszen egyetem, de ugyan 10 éves kortól már ott vannak a gyerekek, sőt az előkészítő már óvoda, tehát mondhatjuk, hogy óvodától a diplomáig el tudjuk őket kísérni, de hát ez nagyon-nagyon fontos döntés, és ezt mindenféleképpen azért jó, hogy ezt személyesen meg tudom a szülővel beszélni, nem egy levelet kap, hogy ezért és ezért nem alkalmas a gyerek, hanem meg tudom neki mutatni, hogy miért nem, vagy miért igen, az uh-huh. a másik. De hát nyilván olyan eset is van, hogy valakinek kiválóak az adottságai, de később kiderül, hogy nincs benne annyi potenciális tehetség, hogy ezt
0: nagyon sok összetevős, igen.
1: Igen, nagyon sok összetevős, de hát ebben is tudjuk őket támogatni, és nekem még hála a jó Istennek nem volt ebből olyan mérő konfliktusom, hogy már pedig egy szülő uh-huh. akkor is bebizonyítja. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy senki nem akar alapvetően ártani a saját gyerekének, ez egész biztos, mert itt azért egy mentális, pontosan amit említettél, hogy a hiú ábrádból való csalódásból azért nem mindenki tud könnyen felépülni, szóval azért erre is figyelnünk kell.
0: Igen, és ahogy te is fogalmaztál, valóban azért nagy felelősség van azért rajtatok, igen. hogy hogyan döntötök. Ugye szeptembertől már indul is tulajdonképpen a képzés, tehát hogy akkor itt szeptember 12-én megkapják a gyerekek, a szülők az értékelést, és akkor indul is. Hogy fog ez kinézni? Tehát, hogy most akár Dunaharasztin, de az országban bárhol máshol, tehát heti szinten lesznek majd a tehetségcentrumnak órái?
1: Igen, Csabáéknál is, meg a pontos órarendjüket nem tudom, de nyilván ez 12-ére kiderül.
0: Egyébként a Homer Balett Studio oldalán képzeld el, már kint van, mert volt szerencsém nekem összerakni, úgyhogy mindenki meg tudja már nézni ott az órarendet.
1: Már akkor akár azt is meg tudják nézni, de egy héten kétszer van mindig órájuk, ez egészen biztos, és különböző helyeken nyilván, ahogy az órarendet meg a termet tudják a kollégák bérelni, másfél vagy egy óra, én úgy tudom, hogy a Csabáéknál ez kétszer másfél óra.
0: Igen, hétfőn 16:30-tól 18 óráig, és kedden szintén 16:30-tól 18 óráig.
1: Uh-huh. Hát akkor már több információtok van. amit köszönök, mert akkor ezt most én is tudom, de ezt úgy kell elképzelni, ez a másfél óra hirtelen olyan soknak tűnhet, uh-huh. de nem az, mert nyilván a balettmesterek pontosan tudják, kell a bemelegítésre idő, kell az adott gyakorlatok gyakorlására idő, kell az új tananyag átadására, tehát vagy akár már koreográfiák betanulására, mert évvégén mindig van egy közös ünnepünk Budapesten, ahol összegyűlik mind a 13 vidéki tehetségcentrum és a budapesti tehetségcentrum növendékeihez közel 400 gyerek, és akkor ott egy bizonyos tematikára felfűzve csinálunk egy nagy előadást, ahol mindenki bemutathatja a témához kapcsolódó koreográfiáját.
0: Oké. No, hát azt gondolom, hogy úgy nagy vonalakban összefoglaltunk mindent, és akkor te is személyesen, azért legtöbbször itt tudsz lenni Dunaharasztin, de úgy tudjuk, hogy most is itt
1: lesz. Bemutató vizsgákon is, amit hát nem vizsgák, hanem én betekintek félévkor is évvégén mindig az órákba, és aki éppen negyedikes vagy nyolcadikos, akkor ezek az utolsó májusi balett vagy május vége balett óra felvételijük már a Táncművészeti Egyetemre. Nyilván aki szándékozik egyáltalán felvételizni, tehát én folyamatosan nyomon követtem őket, és hát engem is bármikor utol lehet érni, úgyhogy mindenkinek állok rendelkezésére.
0: Még a végén egy záró kérdés, hogy akinek esetleg nem sikerül a tehetségcentrumba bekerülni, ugyanúgy járhat például akár Dunaharasztin, Hommer Csaba oktatóhoz egyéb órára, tehát hogy nem a tehetségcentrumon belül, ugye?
1: Persze, természetesen, tehát pontosan ezt szoktuk ajánlani, hogy semmi gond, de akkor nyugodtan be tud iratkozni ezekbe a csoportokba, mert hát a Csabáék éjjel-nappal csinálják, úgyhogy
0: igen.
1: Akkor oda be tudnak csatlakozni.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést dr. Szit Melindának, a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus balett tanszékének egyetemi docensének, egyébként pedig a Vidéki Tehetség Centrumok szakmai vezetője is, és akkor tehát, ahogy elhangzott, Dunaharasztin akár személyesen is lehet vele találkozni a következő felvételin szeptember 12-én 11 órától a Művelődési Házban. Nagyon szépen köszönjük. Szép
1: köszönöm
0: napot!
1: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek. Köszönöm.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tudnia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n.
2: Telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
7: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
6: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
7: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
8: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
8: Wow, Aqualand.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarország. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita, kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sör virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyvünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például Kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
9: Időjárás.
10: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Itt élünk.
1: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
9: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
1: FM 107.
0: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Éppen 20 éve alakult meg a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület, egy olyan közösség, amelynek hitvallása szerint a lokálpatrióta nem csak aludni jár a lakóhelyére, hanem fontos számára az is, mi történik a kerítésen túl. 20 év már önmagában is komoly mérföldkő, ez alatt az idő alatt változott Taksony, változtak az emberek, változtak a közösségi élet lehetőségei, de egy dolog állandó maradt, az igény arra, hogy legyenek olyanok, akik tesznek is azért a helyért, ahol élnek. Az Itt élünk mai adásában ezért a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20 évéről beszélgetünk. A kezdetekről, az alapításról, az elmúlt két évtized munkájáról, a közösségről, a szeptemberi jubileumi ünnepségről, és természetesen arról is, hogy milyen jövőt képzelnek el maguknak és Taksonynak. Vendégem Érces Ferenc, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Tartsatok velünk!

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület éppen 20 évvel ezelőtt, 2006 májusában alakult meg, és azóta igyekszik tenni azért, hogy Taksony ne csak egy hely legyen, ahol élünk, hanem valódi otthon és közösség. A mai adásban a 20 év történetéről, az egyesület céljairól, munkájáról és a következő évekről beszélgetünk. Vendégem pedig Érces Ferenc, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Hát kezdjük is talán a legelején, hogy 20 év nagyon hosszú idő egy civil szervezet életében is. Mi volt az a helyzet, vagy az a gondolat, ami alapján elindultatok annó?
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat. Bizony 20 év, ez egy nagyon hosszú idő. 20 évvel ezelőtt is már egy ilyen rohanó világban éltünk, amikor azt tapasztaltuk és azt tapasztalták kollégáim vagy taksonyi lakostársaim, hogy nem foglalkozunk annyit egymással. Reggel felülünk a buszra, vagy beülünk az autónkba, elhagyjuk az otthonunkat, elmegyünk a városba, vagy a várossal ellentétes irányba. Dolgozunk, hazajövünk, becsukjuk magunk mögött a kaput, a kertünkben teszünk, veszünk. Nem nagyon vettünk részt semmilyen rendezvényben, ugye 2006-ról beszélünk. És akkor elhatározta néhány településünk élője, hogy ezen változtatni kéne. Úgy kellene rajta változtatni, hogy valami lokálpatrióta szemléletet kéne bemutatnunk. Azt a lokálpatrióta szemléletet, amelyiknél nem az történik, hogy csak aludni járunk ide-haza a lakóhelyünkre, hanem érdekel minket, hogy mi történik a kerítésen túl, hogy részt kívánunk venni esetleg településünk közösségének életében. Közösségünknek valamilyen rendezvényeit kellene újjáéleszteni, vagy új rendezvényeket létrehozni, és hát felismerték ők, akkor, mert én nem vagyok alapító tagja a Lokálpatrióta Egyesületnek, felismerték, hogy amelyik település él, lakói közösséget alkot, generációk egymásra tudnak épülni, azt a gyermekek, fiatalok is életben fogják tartani. Ennek a gondolatmenetnek az alapján, hogy ennek valami hivatalos formája legyen, ahogy említetted, 26 májusában megalakult a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület, és hát a filozófiánk ugye az volt, hogy aktívan kívánunk részt tenni a környezetért, a közösségért, kulturális értékeink és a hagyományok őrzéséért, ápolásáért. Ezt tűzte célul ki annak idején az alakító csapat.
2: Nekem kifejezetten tetszett az a mondat, amit említettél, hogy nem csak aludni jár a lakó helyére, hanem fontos számára, hogy mi történik a kerítésen túl, de említsünk meg néhány ilyen ügyet. Mik voltak azok az első olyan események, vagy olyan feladatok, amiket mindenképpen szerettetek volna, vagy szerettek volna ők megvalósítani?
3: Nagyon fontos az, hogy lépjünk ki a kerítésen kívül, nézzük meg, hogy a közösségben milyen munkák, milyen események vannak, vagy esetleg milyen eseményeket lehetne szervezni. És akkor jött az a gondolatunk, hogy itt van az advent, itt ez a csodálatos várakozási időszak, aminek Taksonyban még akkor nem volt semmiféle közösségi rendezvénye, és akkor az első gondolat sorunk az volt 2006-ban, hogy meg kell indítanunk egy úgynevezett adventi vásárt. Amelyik adventi vására hogy indult, az összehasonlíthatatlan a ma ismert adventi vásárunkkal, hiszen első időszakban néhány asztallal kezdtünk, amelyik asztalokat a Lokálpatrióta Egyesületünk tagja készítette, ajánlotta fel az egyesületünk számára, és elindítottuk azt a gondolatot, ami viszont a mai adventi vásárunkat is jellemzi, hogy a helyi közösségeket kerestük meg, az egyesületeket, intézményeket, hogy a saját portékájukkal álljanak oda, és próbálják meg értékesíteni, próbálják meg ezt a csodálatos időszakot még szebbé tenni, és próbáljunk egy közösséget építeni ezzel a mi kezdeményezésünkkel. Ezek voltak az első lépések.
2: Arra még nem tértünk rá, Ferenc, hogy te mióta vagy egyébként elnöke a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesületnek, és számodra van-e kiemelkedő esemény, hogyha így visszagondolsz az elmúlt 20 évre, illetve hát ugye akkor megtudjuk, hogy egészen pontosan hány évre.
3: Igen, természetesen ismerem és ismertem alapító tagokat, akkor az én munkahelyem, én ugyanúgy aludni jártam ide a településre, és nem volt annyi energiám és annyi időm, hogy kezdetben alapítóként részt vegyek ebben, de 2008-ban született az egyesületnek egy olyan ötlete, egy olyan kezdeményezése, hogy a temetőnkben egy lélekharangot, egy haranglábat kellene építeni, és tekintettel a szakmámra így megkerestek engem, és hát ebben a pillanatban már megtörtént az a csoda, hogy megláttam, hogy mit jelent Lokálpatrióta Egyesületi tagnak lenni. Ugye mi vettünk részt a tervezésben, az irodánk tervezte a haranglábat, részt vettünk a kivitelezésben, ez teljes mértékben 100%-osan a Lokálpatrióta Egyesületünk felajánlása volt a települési önkormányzatnak, és hát itt olyan csodálatos közös munkák, közös gondolatok, közös eszmecserék voltak, amik beszipkáztak engem, mondhatjuk úgy, hogy én azóta vagyok ennek a csodálatos egyesületnek a tagja, amelyik a legszebb, az nehéz a sok szép rendezvényünkből egyet is kiemelni. Tényleg nem is nagyon szeretnék, de azért az adventi vásár az, amelyik azért a legnagyobb rendezvényünk, és hát óriási létszámmal van jelen szerencsére a településünk. Szinte valamennyi tagja megjelenik a most már 3 napos rendezvényen.
2: Ami idén sem lesz másképp, hiszen idén is vár majd az adventi vásár mindenkit itt Taksonyban. Ti pedig maradjatok velünk, hiszen a következő részben is folytatjuk beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Folytatjuk az Itt élünk című műsorunk beszélgetését. Vendégem továbbra is Érces Ferenc, a 20 éves Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Az alapításról, illetve a kezdetekről már beszéltünk, most pedig nézzük meg azt, ami talán még ennél is fontosabb, hogy mit is csinál egy ilyen egyesület a hétköznapokban, hogyha valaki azt mondja neked, hogy szívesen bekapcsolódnék mondjuk az egyesület munkájába, akkor pontosan ti mit csináltok? Milyen eseményeken vagytok ott, milyen tevékenységek állnak mögöttetek?
3: Évente változóan, de nagy átlagban olyan 6-7 rendezvényt szervezünk, vagy rendezvényen közreműködünk egyesületünkkel keresztül az önkormányzat rendezvényein, meg a saját rendezvényeinket is beleértve, és hát ezekhez a rendezvényekhez készülünk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki szeretne jönni, mi egy olyan csodálatos csapat vagyunk, hogy ha megkérdezik, hogy miért kell lenni lokálpatriótának, azokon túl, amikről már beszéltünk, hogy a közösségépítés, hogy azok a hagyományoknak az őrzése, a kulturális élet gazdagítása mellett lehet nálunk tagdíjat fizetni, és nagyon sokat kell dolgozni. És akkor ez olyan meglepő szokott lenni, erre azt szokták mondani, hogy akkor jövünk. Az idei évben 4 új fiatal tagunk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk, hogy megindult. Az előző években volt egy pici kis pangás, de most ebben is előreléptünk, és ez nagyon jó. Szóval a rendezvények, amik a fő attrakcióink, illetve részt vettünk főleg a 2024-es évig a településünk épített környezetének a településünk fejlesztésében szakmailag és egyéb módon az önkormányzattal karöltve. Mely rendezvényekről beszélünk? Ilyen a legfontosabb, amiről már említést tettem, ez az adventi vásár. Ez a rendezvényünk elviszi a munkánknak a jelentős részét, hiszen ez több hónapos előkészületet igényel. Ahogy indult az adventi vásár néhány asztallal, aztán sok éven keresztül felbővült 2 naposra, a csodálatos főterünk, amikor megépült, akkor kaptunk egy lehetőséget arra, hogy nagyon csodálatos környezetben tartsuk meg ezt a rendezvényünket, és illetve most meg már az elmúlt néhány évben már 3 naposra nőtte ki magát, és hát azt látjuk, hogy a úgynevezett 3. nap, a péntek, pontosan az elmúlt évben, 2025-ben pontosan olyan csodálatos eseményekkel és olyan nagyszerű létszámmal volt a rendezvény sorozatban, hogy már teljes értékű nappá vált. Azt látjuk, hogy ez a 3 nap ez tökéletesen szükséges. További gondolataink is vannak, de ezt most még nem merem megosztani a tisztelt hallgatókkal. Ami nagyon fontos, hogy ez a legfontosabb rendezvény az én szempontomban, amit említettem, ez a kezdetektől fogva a helyi jelleg, a taksonyi közösségek teremtik meg. Az attól lesz csodálatos, hogy itt nincs külsős árus, itt nagy örömünkre szolgál, hogy egyesületeink, szervezeteink, intézményeink, egyházaink olyan otthonos környezeten teremtenek, amelyek a találkozásoknak és a feltöltődésnek, vagy a csendesebb, elmélyültebb várakozásnak egyaránt teret adnak. Ugye a második legnagyobb rendezvényünk ez a Taksonyi Mustra volt, itt még magának a mustrának az elnevezése is a Lokálpatriót Egyesületünk ötlete volt, előtte ezt sok évig taksonyi születi felvonulásnak, meg ilyesminek hívtuk, és akkor jött a gondolat, hogy miért is van ez a rendezvény, azért van, hogy megmutassuk a születi hagyományokat, tehát azt, hogy újra élővé tegyük a faluban a mustpréselést, annak a frissmusnak az illatát, a must kocstolást, és így lett ez az elnevezés. Ezt a rendezvényt szintén közel 20 éve működünk közre az önkormányzat szervezése mellett. Segítünk, illetve ezt a must részét, a borkostoló részét, ez pedig az egyesületünk egyértelműen saját maga. Tehát mi vásároljuk meg a termékeket, és mi készítjük el helyszínen. Harmadik ilyen rendezvényünk az adventi gyertyagyújtás, amelyik ugye csatlakozik az adventi vásárhoz. Ez 2009 óta szervezi az egyesületünk, és hát csodálatos, hogy az alapötletünk úgy volt, hogy mind a 4 alkalommal más-más az, aki a gyertyát meggyújtja, és más az, aki egy pici műsorral szolgál. Így az első alkalommal közalkalmazottak, második héten a egyesületek képviselői, a harmadikon pedig ugye a Német Nemzetiségű Önkormányzatnak azon a hétvégén van a csodálatos adventi hangverseny, ott a fellépőket szoktuk felkérni, illetve a 4. pedig a helyi egyház közösségek lobbantják fel a gyertyát, és adnak csodálatos műsor. Itt azért szeretnék köszönetet mondani Lángadás atyának, Stefán Attila református lelkipásztor úrnak, Szent Anna kórusnak és hát Barna Tamás készelnök úrnak, akik szolgálatukkal ezt a mi munkánkat abszolút segítik. 4. a Lokálpatrióta kerekasztal. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol minden egyes intézményt, egyházképviselőt, egyesületet, civil szervezetet meghívunk. Ezt minden évben ősszel tartjuk. Mindenki eljöhet, megbeszéljük az elmúlt időszakot, megbeszéljük, milyen terveink vannak, és ki miben szeretne közreműködni. Mindenki elmondhatja, mi nem tetszik neki, mi tetszik. tetszik neki. Tehát egy olyan csodálatos beszélgetés, ahogy a nevében is benne van, amit örömmel teszünk. Volt az elmúlt időszakban néhány párbeszédbeszélgetésünk, ez kizárólag a felnőtteknek, ilyen szakmai előadások, beszélgetések voltak. Aztán a főtéri esték közül is néhányban közreműködtünk az önkormányzattal, így gyerekeknek szóló zenés műsorról, aztán gyermeknapi rendezvényen is több alkalommal közreműködtünk, és a legújabb rendezvényünk, ez pedig a közösségek május válítása, amely most az idén második alkalommal történt, ezt a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezzük, és ugye az a lényege, hogy mindenkit meghívtunk az első alkalommal is, hogy vagy a logóját, vagy a névtábláját, hogyha úgy gondolja, akkor feltesszük erre a májusfára, hiszen ennek az a lényege, hogy és ezt a tájházban állítjuk fel, egy nagyon színvonalas műsorral az idén a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a gyermekek részére egy nagyon aktív programot tudtunk összeállítani. Ez nem ütközik a önkormányzatunk május elsői rendezvényében, mert ezt már reggel korán tesszük, és hát megpróbáljuk a régi hagyományokat újra átélni a gyerekeinkkel, az ott megjelentekkel, és az idei évnek az érdekessége, és talán büszkék lehetünk arra, hogy a négy testvér településünk is felkerült erre a csodálatos májusfára, úgyhogy, és ráadásul Henfenfeld és Vízkelet polgármesterei és az ő csapatuk, delegációjuk is részt tudott venni ezen a rendezvényünkön, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy új kezdeményezésünk, és nagyon színvonalas, és nagy szeretettel fogadták a lakóink.
2: Maradjatok velünk a következő részben is, hiszen még egy új kezdeményezéssel jövünk, erről még nem beszéltünk, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Továbbra is Érces Ferenccel, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökével beszélgetek. 20 év egy egyesület életében már olyan évforduló, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Ilyenkor egy kicsit megáll az ember, visszanéz, számba veszi, honnan indult, kik voltak vele, és mit sikerült megvalósítani. És ahogy említettem, a tervek szerint szeptember 25-én külön meg is ünneplik a 20 éves évfordulót. Beszéljünk egészen konkrétan erről az eseményről, és azt már így előzetesen elárulom, hogy azért ez valamilyen szinten kapcsolódik a Taksonyi Mustrához is, ami szeptember 26-án zajlik majd.
3: A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület 20. évfordulós jubileumi ünnepsége, úgy ahogy elhangzott, szeptember 25-én lesz, délután 4 órára várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Két részre oszthatjuk a rendezvényünket, ilyen rendezvényünk még ugye eddig nem volt, nem voltunk 20 évesek, és nem volt még jubileumi ünnepségünk. A sátor ugye már rendelkezésünkre áll, ezt megkaptuk az önkormányzattól, önkormányzatunk támogatja ezt az ünnepségünket ezáltal, és hát itt a sátorban három részre oszthatjuk a műsor, 14 órától gyermekzenés műsor lesz a gyermekeink részére, aztán 15 óra 30-tól nagy büszkesége Taksonynak a Kleine Spatzen zenekar Taksonyi nagyszínpados debutáló fellépése fog itt történni. Nagyon fiatal, nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas és tündéri zenész gyermekeink, unokáink játszanak ebben a zenekarban. Ez egy óriási kezdeményezés. Már több településen szerepeltek a környezetünkben. Taksonyban is egy nagyon rövid bemutatkozásuk volt búcsúkor a templom előtt, főtéren, és egyesületünk úgy döntött, hogy szeretnénk őket felkérni, és hát itt lenne egy ilyen nagy színpados debutáló fellépésük. Ezt nagyon nagy örömmel várjuk. Illetve a harmadik rész pedig maga azt mi úgy hívjuk, hogy Borest, ez 18 óra 30-tól fog kezdődni, eltart késő estig, amelynek keretében hagyományos taksonyi ramlis zene mellett lehet szórakozni, beszélgetni, kikapcsolódni, táncolni. A külső részen, a Szent Anna téren, mindezek mellett közben kézműves foglalkozások lesznek a gyermekek részére. Itt gondoltunk külön a bölcsődeskorú gyerekekre, az óvodáskorú gyerekekre, aztán népi játszótér, interaktív közösségi játékok, légvár, a Greznár Vidámpark kisvasutat biztosít, és mindez minden teljesen ingyen használható lesz a gyermekeink részére. Szeretnénk egy hagyományt indítani ezen a rendezvényünkön, ezen az ünnepségünkön, amit a gyermekeink részére hosszú távon képzelünk el, hogy majd egy jó néhány év múlva visszatekintve lehessen a gyermekeknek megnézni, hogy mi volt 2026-ban, 27-ben, de erről többet nem árulnék el, ez legyen egy pici meglepetés. Illetve ugye Szent Mihály napja előtt vagyunk nem sokkal, és hát ilyenkor a régebben a hagyományoknak megfelelően tábortűzzel is kedveskedtünk a kint lévőknek, és két évvel ez nem történt meg valami miatt, viszont most nagyon sokan megkerestek minket, hogy lesz-e, tudunk-e biztosítani ilyet, úgyhogy most lesz az eseményünkön tábortűz is. És hát ami még szintén nem volt, az pedig kitelepül a mi rendezvényünkre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, az Országos Tűzmegelőzési Bizottságának a sátra. Ők elsősorban a gyerekeken keresztül juttatják el azokat a szükséges információkat, ami a hétköznapunkban, otthonunkban a tűzvédelem, a tűzbiztonság, a tűzmegelőzés érdekében vannak. Gyermekeink itt kiváló játék lehetőségeken keresztül találkozhatnak azzal, hogy mit jelent az, hogy tűzvédelem. Ilyen nem volt a mi rendezvényeink között, és hát még néhány apró meglepetésen dolgozunk, hiszen most gőzelővel dolgozik a szervező csapatunk ezen a rendezvényen, de nagy vonalakban ez adja majd a 20. évfordulós jubileumi ünnepségünknek a menetét.
2: Ahogy említetted, illetve én is ugye mondtam, hogy szeptember 25-én lesz ez a 20 éves jubileumotok, de valamilyen szinten mégiscsak kapcsolódtok szeptember 26-ához, a Taksonyi Mustrához. Hogyan teszitek közösen ezt az önkormányzattal?
3: Már ezen az ünnepi rendezvényünkön, 25-én is a gyermekeink sok olyan, amit meglepetésnek neveztem az előbb, sok olyan kérdésfelelek játékkal, tesztekkel, interaktív megoldásokkal találkozhatnak, pontgyűjtésekkel, amelyeknek a végén a beváltása az valamilyen jutalomformájában fog megtestesülni, de ugyanezt azért a felnőtteknek is kipróbáljuk, és az a mostani ismeretünk szerint úgy néz neki, hogy ennek az eredményét majd a Mustrán, a nagy sátor mellett lévő lokálpatrióta sátorban fogjuk tartani, tehát így összekapcsolódik a két rendezvény, szeretnénk azokat, akik a mi bögrecsárdánkat meglátogatják, és a mi hagyományainkat bögrecsárdán keresztül megélik, illetve megmutatjuk a fiataloknak, hogy milyen bögrecsárdák voltak Taksonyban az elmúlt évtizedekben, milyenek üzemeltek. Ennek keretén belül az előző napig felnőtteknek szóló kérdésekre válaszokat, ezeket valahol itt fogjuk kiértékelni, és itt fogjuk ezeknek a győzteseit kihirdetni a másnapi Mustra rendezvényen.
2: Az utolsó részben is maradjatok velünk, a zene után folytatjuk beszélgetésünket.

0: itt élünk.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az Itt élünk című műsorunk utolsó részéhez érkeztünk. Vendégem továbbra is Érces Ferenc, a 20 éves Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnöke. Az elmúlt percekben beszélgettünk már az indulásról, a 20 év munkájáról, illetve a szeptemberi ünnepről is, de talán mégis az a legfontosabb kérdés egy ilyen jubileumi ünnepnél, hogy mi jön ezután? Melyek azok a legfontosabb céljaitok, amelyeket kitűztetek magatok elé? Vannak-e egyáltalán újak, hiszen azért, ahogy említetted, nagyon sok eseményen ott vagytok, és nagyon sok olyan fontos rendezvényen megjelentek, amelyeket ugye fel is soroltál már az előző részekben. Vannak esetleg olyanok, amelyeket még terveztek, vagy céljaitok, amelyeket kitűztetek magatok elé?
3: Igen, hát a 20 év tapasztalatával a hátunk mögött ma sem állhatunk meg, tehát az egészen biztos. Taksony folyamatosan bővül, új családok, új szomszédok érkeznek. A mi feladatunk, hogy nyissuk ki a kapukat, mutassuk meg nekik is, mit jelent Taksonyi lokálpatriótának lenni, hiszen lokálpatriótának lenni nem származás, hanem döntés kérdése. Döntés amellett, hogy törődünk a környezetünkkel és egymással. Én magam vallom, hogy együtt, közösen érhetjük csak el, hogy Taksony egyre szebb, élhetőbb és újra egységes legyen. Úgy tervezzük, hogy az előbb említettek már, az előző részben említettek új eseményeink, a májusfa állítás, ez az új rendezvényünk, a most a 20 éves, ez csatlakozik ugye a Taksonyi mustrához, tehát hogy ezekben gondolkodunk, hogy ezeket majd hosszú távon hogy tudnánk beépíteni a rendezvény sorozatunkban, de azért azt tudni kell, hogy olyan dolgokat még nem látunk, hogy milyen borzasztó nagy újításokkal lépnénk elő. Én azt kívánom, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is ugyanezzel a hittel és lelkesedéssel és szeretettel tudjunk dolgozni és dolgozhassunk Taksonyért. Én azt gondolom, hogy ez lehet a legnagyobb, amit megtehetünk, mert amit eddig tettünk, ugye nem beszéltünk még elég sok mindenről az idő rövidsége miatt, mert ezen kívül a Taksony fejlődésében is részt vettünk, fejlesztésében is részt vett egyesületünk, viszont szeretném óriási köszönetemet kifejezni most itt minden eddigi egyesületünknek, a régi és jelenlegi tagságának, valamint valamennyi segítőnknek, önkéntesünknek, akik ezt a 20 évet végig dolgozták, rengeteg munkát és rengeteg szolgálatot tettek ahhoz, hogy ezek az eseményeink így tudjanak működni, és hát óriási köszönet neki, mert itt mindenki a szabad idejét, minden más félrerakva dolgozik azért, hogy a közösségeink, a településünk, a rendezvényeink, a kultúránk, a hagyományaink tovább tudjanak élni, és ez nagyon nagy feladat. Szeretném állandó támogatóinknak is megköszönni, ha kapok rá lehetőséget, és hát az alkalmi támogatóinknak is, azt a sok éves megbízható partnerséget, amelyel biztos alapot teremtettek a rendezvényeiknek, és hát külön köszönöm Taksony önkormányzatának, polgármesterünknek, előző polgármesterünknek, intézményeinknek, Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, egyházainknak a két évtizedes szoros együttműködést. És hát köszönöm a lehetőséget a Laki Egy Rádiónak, és boldog 20. születésnapot kívánok az egyesületünknek, és ezen keresztül az egész településünknek.
2: Az előző részekben említetted, hogy csatlakozott hozzátok 4 fiatal, ami nagyon örömteli, én azt gondolom. Hogyan tudjátok becsábítani őket, hogyha mondhatom így ezt, hogy csatlakozzanak hozzátok, hiszen talán azért a fiatalok körében ez kevésbé elterjedt.
3: Ugye említettem, és köszönetemet fejeztem ki a segítőinknek, akik az elmúlt 20 évben segítettek nekünk, ők nagyon sokan vannak. És amikor a 4 új fiatal tagunkról beszéltem, akkor őket meghívtuk segítőnek, és megkerestük őket, ezt megtesszük minden rendezvényünk alkalmából, és a segítőkből ők megérezték azt a lokálpatrióta szemléletet, ami bennünk van, azt a segítőkészséget, azt a belső érzést, amitől mi lokálpatriótának hívjuk meg, hogy mi nem aludni járunk ide, hanem mi tenni szeretnénk a közösségért. És ez a 4 fiatal is közülük, arra külön büszkék vagyunk, hogy 3 nem olyan régen költöztek ide a településünkre. Őrájuk azért vagyunk nagyon büszkék, mert hogy sikerült, és csak ezt tudjuk tenni, ez a mi feladatunk öregeknek, hogy a fiatalokat megkeressük azzal, hogy mitől szép ez, amit mi teszünk. Mert ez egy csodálatos szolgálat, amit a településére a lokálpatrióták tettek az elmúlt 20 évben, és aki ezt megérzi, és ezt talán így tudjuk. Ugye azt szoktuk mondani, amikor ilyen hullafáradtan a 3 napos adventi vásár végén úgy összehuppanva leülünk, és azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt. Tehát amikor látjuk, hogy hány ember van itt, hogy látjuk, hogy már alig férünk el a téren, mert hogy már a szomszéd településekről is jönnek, már mindenfelé megy a híre a mi rendezvényünknek, akkor mindig azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt. És amikor ott vannak a mi segítőink, és ott vannak köztük a fiatalok, és aki ezt megérzi, mert egy picit nyitott arra, hogy ő befogadjon ilyen érzéseket, akkor tudjuk őket magunk csapatában tudni, és hát ez külön jó, hogy most például a 4-ből az egyik aktív szervezője a 20 éves jubileumi rendezvényünknek.

Józsefnek, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökének köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és mesélt az elmúlt 20 évről, a közösségről, a jubileumi tervekről, illetve a jövőről. Mosolyogsz.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Érces Ferencet, a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület elnökét hallottátok az elmúlt percekben, aki mesélt az egyesület elmúlt 20 évéről, a közösségről, a lokálpatriotizmusról, a jubileumi tervekről, és arról is, hogy merre indulhat tovább ez a közösség. Talán a 20 év egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy egy települést nem csak az határoz meg, hogy hogyan változnak az utcái, az épületei vagy az intézményei, hanem az is, hogy vannak-e olyan emberek, akiknek valóban számít, mi történik a kerítésen túl. A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület szeptemberben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, az ünneplésre pedig szeptember 25-én várják az érdeklődőket. Ezúton is gratulálunk az egyesület 20 évéhez, és kívánjuk, hogy a következő 20 évben is legyenek olyan taksonyiak, akik számára Taksony nem egyszerűen egy lakóhely, hanem valóban az otthont jelenti. A műsor visszahallgatható a lakihegyradio.hu oldalon. Ez volt az Itt élünk, köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. A mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a nyárias idő. Magyarország fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon, létrejön az Országos Élő Környezet Felügyeleti Főhatóság, közölte Köböl Anita, kormány szóvivő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene sör virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket a budavári könyv ünnepen. Ma egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a rendezvényt. Lesz például kovács műhely, könyvkötészet, virágkoszorú és zászlókészítés is. A szabadtéri könyv ünnep az ötnapos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók. Ma tartják a Szent György-hegy matinét a Badacsony melletti Tanúhegyen. Az őszköszöntő rendezvény idén 16 helyszínen várja a közönséget, borokkal és zenével. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, kiskoncertek, piknik és tűzshow. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében, a Budapest filmmaraton miatt. Az időszakos lezárások, a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már ma több területen lezárnak, a holnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon.
6: Időjárás.
7: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik. Zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 25-34 fok várható. A déli, délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a koranyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
8: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebben is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
7: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
8: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
7: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új Safe Cross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedést Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés költségeinek felét pedig a Generali társfinanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultura.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt lehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
6: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a nyárias idő, ma tartják az idei retro véradást. Kaktusz és posgás kiállítás nyílik az Elte fűvészkertben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. December végéig meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon, jelentette be a miniszterelnök. Az intézkedés hétfőn járna le. Magyar Péter közölte, hogy a kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni szabályokon. Fenntartja a déli határkerítést és az erős határvédelmet. A következő hónapokban ugyanakkor az uniós intézményekkel egyeztetve új szabályozást dolgoznak ki, hogy a határvédelem megfeleljen az uniós jognak, védje hazánkat és Magyarországot. Ne kelljen tovább bírságot fizetnie. A jelenlegi jogvita költsége eddig már csaknem 1 milliárd euró. Szerződést bontott az oktatási hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezérreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzá férhető legyen a pedagógusok számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes élmény alapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Ma tartják az idei retro véradást. Az önkéntesek országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Európában meghaladta az ezret a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma, a legtöbb esetben Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték. Ritkán látható mexikói kaktuszokat és különleges posgásokat mutatnak be jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. A Mexikó ékszerei című kiállításon egyebek mellett a környezetükbe szinte teljesen beleolvadó kaktuszfajokat és a fehér szőrrel borított őszapó kaktuszokat is láthat a közönség. A péntektől vasárnapig tartó rendezvényhez növényvásár szakértői tanácsadás és családi programok is kapcsolódnak.
0: Időjárás.
7: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 25-34 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a késő nyári idő, viszont a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Star Portré.
1: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
0: Minden héten
1: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
2: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Mert a második házasságomra gondolok, mert kettő volt. Az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává olvadt az évek folyamán. És ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám. Soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Uh-huh. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
1: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt
2: mindent? Igen, igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon-nagyon sajnálom. Már rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak. De abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
1: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
2: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha az embert elkapja a hív, akkor úgy gondolja, hogy tényleg az egész világ együtt érez vele, és ez a jó, és ez a nagyszerű, és úgy bele tud az ember bolondulni egy kicsit ebbe. Úgyhogy jobb ezt azért úgy, az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud perzselni.
2: Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az legyen
1: meg. Hát egy kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes színész.
2: Kicsit többet, attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben is, hogy az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy pár kapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni egy kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját, varázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni, és akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk, elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami neked romantikus?
2: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
3: Dancs Anna Mari.
2: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz odabújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanat, ahogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: Az igazi, a valód dolgok. Tehát nekem az a romantikus.
1: Hát az lehet egy mondat, abszolút, egy gondolat, egy tekintet,
4: igen,
1: pillanat,
4: igen,
1: egy nézés,
4: az romantikus,
1: egy ölelés.
4: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
5: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és oda nyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
1: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva. Mondj még ilyen példákat is.
5: Mondjak még?
1: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
5: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, jópofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nem ő lénynek, tehát hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nem ő lénynek titulált téged, tehát hogy...
1: És mégis mit vált ki belőled, látod? Hogy...
5: Persze, de én ennek örülök.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: 9 rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
6: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
5: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gajazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó egyes körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a kettes körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Pateke Dina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Indul az új évad a Szigetszent Miklósi Olvasósziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösség élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Star Portré.
8: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
4: Minden héten
8: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember módjára, távolság tartása, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, meg hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozatírás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert tehát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így, hát felhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert és akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korrepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pesszimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya. Szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudtam, mi ez a pesszimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, mert van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudtam, mi ez a pesszimista. Nem tudtam, mi ez a pesszimista.
1: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pesszimizmus.
0: És akkor nagyon romantikus
1: és
0: lesz.
1: És újra összejönnek.
0: Nem tudom, még igen. Az is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt különben, tehát kár érte.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Meddig tart a szerelem?
2: Meddig tart?
1: Nem tudom, a nagymamám egyszer azt mondta.
3: Mérai Kata.
1: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
2: Életed végéig, kislányom.
1: Igen, hogy kitartson, kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
2: Oké, és ha végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a fél cseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának.
1: Hát ki kell, hogy tartson.
2: Utolsó évekre is egy-két csepp.
1: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csendes királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem az egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát nem a másikét, a saját szerelem érzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így be lehet menni még, tehát lehet ezt egészen máshonnan is megközelíteni.
3: Ez lyukadtunk, szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
2: hát de
3: csésze.
2: Most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak, hát igen, miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
3: Hogy a végén azért, Petri csésze legyen.
2: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
3: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
2: De hát tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket. Tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Mm-hmm. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
3: Na de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, és végül Petri csésze.
2: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék.
1: Anna Mari.
5: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
1: Dévai Nagy Kamilla.
6: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Mérai Kata.
2: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó. A szerelem olyan, mint egy kancsó víz.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a nyárias idő, megépül a Mohácsi Dunahíd, de módosítottak a terveken. Európában is növekszik a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A nyáron kötött megállapodás arról szólt, hogy színházi és drámapedagógiai anyagok szerepeljenek az iskolai oktatásban. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szerint a Dériné program céljait nem kérdőjelezik meg, de annak ideológiai vezérreltsége miatt átvizsgálják a működését. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter pedig azt közölte, fontosnak tartja, hogy a tematika továbbra is hozzáférhető legyen a pedagógiai számára. A Dériné program közleményében úgy reagált, a szerződés felbontásával a gyerekeket fosztják meg az ingyenes élmény alapú tanulási lehetőségtől, és nem a drámapedagógia kisajátítása volt a céljuk. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint kétszer két sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont kétszer egy sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az újvidéki felsőbíróság. Európában meghaladta az 1000-et a nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma. A legtöbb esetben Olaszországban, Görögországban és Spanyolországban regisztrálták. A német Robert Koch intézet szerint a fertőzöttek ötödénél jelentkezik a lázzal járó influenza-szerű betegség, de csak körülbelül minden századik beteg állapota válik súlyossá. A vírust fertőzött szúnyogok terjeszték.
6: Időjárás.
7: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Napközben 25-34 fok várható, késő este 14-21 fok valószínű.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csap le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Gyere el a Borbély tűzév telepére és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
6: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
5: Megőriznék és fejlesztenék a Nádasdy mozi értékeit. A Nádasdy mozi jövője is téma volt Szigetszent Miklósváros kulturális oktatási és sportbizottságának ülésén. A jelentős hagyományokkal rendelkező Nádasdy filmszínház a nehézségek ellenére jelenleg is működik, üzemeltetését továbbra is a Nádasdy család végzi. A mozi az elmúlt években elsősorban magyar és artfilmek vetítésére szakosodott, ezzel pedig fontos kulturális lehetőséget biztosít Szigetszent Miklós és a térség közönsége számára. A filmszínház további sorsa különösen aktuálissá vált az intézményt korábban vezető idősebb Nádasdy András közelmúltbeli halála után. Orosz László, a Kulturális Oktatási és Sportbizottság elnöke rádiónknak elmondta, a Nádasdy mozi a város egyik fontos értéke. A bizottsági ülésen ezért szakmai egyeztetés kezdődött arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy ezt az értéket a jövőben is megőrizzék, tovább vigyék és fejlesszék.
7: Határozatot nem hoztunk, véleményeket cseréltünk. Egy csomó dologban egyet tudtunk érteni, ami nagyon ritka mostanában a testületnél, és további lépéseket teszünk, át kell gondolni a hivatalnak, át kell gondolni a város művelődési vezetésének, hogy mit tudnánk vele csinálni, hogy tudnánk csinálni, tárgyalni kell az új tulajdonosokkal, meg kell őket kérdezni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnék, és hogy tudnánk közösen egy felvirágzó művelődési központot kialakítani ott a környéken.
5: Már Dunaharasztin is lehet spanyolul tanulni. A Tinglis Oktatási Központ szeptembertől újrakezdő spanyol tanfolyamot indít. A nyelviskola keddenként este 6 órától várja a jelentkezőket kis létszámú foglalkozásokkal. Az érdeklődők lendületes beszédközpontú tanórákon vehetnek részt anyanyelvi oktatók vezetésével. Regisztrációra az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül van lehetőség. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Ebben az évben is izgalmas programok lesznek a Dunaharaszti Városnapokon. Az érdeklődőket az első őszi hétvégén szeptember 4-e és 6-a között várják majd az egyes állomásokon. A rendezvény sorozat péntek este veszi kezdetét a Laffert Kúriában, ahol Tóth Gábor Egy év képekben című fotókiállítását, valamint a Sárik Péter trió és Falusi Marian produkcióját tekintheti meg a közönség. Szombaton a Baktai téren folytatódik az ünnepség interaktív gyermekműsorral, táncválasztóval, a Civilek útja felvonulással és a Cimbali band koncertjével, este pedig Bárány Attila és Kollár Retro diszkóra invitálja a résztvevőket. Vasárnap a hagyományos futóverseny után sor kerül a Lecsó Főző Fesztiválra a Hősök terén, ahol olyan fellépők állnak színpadra, mint a Punani Masszív Zenekar és Vastag Tamás. A városnapokról további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
8: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
9: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
8: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
9: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
8: Három helyszínen is várjuk. Sigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
9: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
8: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
10: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Folytatódik a nyárias idő. Tűzszünet lépett életbe a záporizsiai atomerőmű térségében. Fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a záporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta dízel generátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint 2x2 sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont 2x1 sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló forrásokat más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozás. Soktól érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felsőbíróság.
10: Időjárás.
11: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
12: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckere. Élmény minden cseppjében.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
13: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Elegendő folyadékot kell inni, és természetesen ezt a legtöbben kulacsban szoktuk megoldani, tehát belepakoljuk a kulacsba a vizet, aztán folyamatosan azt újra töltjük, viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos nap mint nap a megfelelő hidratálás, nyáron pedig még jobban erre oda kell figyelni, hogy a szervezetünk elegendő folyadékot kapjon. Erre remek környezettudatos megoldás, hogyha vizes kulacsunk egész nap ott van a közelünkben, ha elfogyott, újra töltjük, viszont nagyon fontos, hogy azt minden egyes nap ki kell mosni. Teljesen természetes, ha kávézás után elmossuk a csészénket, teázás után a bögrét, de a vizes kulacs valószínűleg ritkábban részesül hasonló bánásmódban, mondván, hogy hát ebbe csak víz volt, ugye? A szakértő szerint nagyon fontos odafigyelni a rendszeres tisztításra. Ha ugyanis eltekintünk tőle, akkor egészen félelmetes következménye is lehet. De hogy pontosan mennyi időközönként kellene kimosni, és mivel járhat, ha nem így teszünk, erre a kérdés sorra adott válasz nem is olyan régen a Glamour. Nos, egy táplálkozási szakértő, Michela Mazzoni szerint a vizes kulacsunkat valójában nap mint nap kulcsfontosságú kimosni, méghozzá meleg, szappanos vízzel. Sokan azonban nem így tesznek, leginkább azért, mert úgy gondolják, csupán a víz komolyabb szennyeződéseket nem okozhat a kulacsban, és bőven elegendő lehet, ha újra töltik, vagy maximum némileg kiöblítik. A szakértő szerint azonban ez egyáltalán nem helyes. Ha nem mossuk ki a vizes kulacsunkat minden nap, Mazzoni szerint gyorsan baktériumok és penész gombák táptalajává válhat. Méghozzá azért, mert minden alkalommal, amikor hozzáérünk a kulacsunkhoz, különösen amikor iszunk belőle, előfordulhat, hogy baktériumokat juttatunk el a külső és belső felületére, amelyek idővel nyilván elszaporodhatnak és számos kellemetlenséget okozhatnak. Mazzoni szerint, ha nem mossuk ki tényleg minden egyes nap a kulacsunkat, akkor előfordulhat, hogy a víz, amelyet később beleöntünk, kissé megromlik, és így már számos egészségügyi kellemetlenséget is okozhat. Ha nem tiszta vizes kulacsból iszunk, a szakértő szerint akár hányingert, fejfájást, sőt gyomorrontást is tapasztalhatunk. Ha pedig esetleg allergiásak vagyunk a penész gombára, akkor jó eséllyel még a felső légutakat is irritáció éri. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor bizony a nap végét sem érdemes megvárni, hogy kitisztítsuk a vizes kulacsunkat. Ilyen például, ha a kulacsnak furcsa vagy kifejezetten szúrós szaga van. Ha látható szennyeződéseket vagy maradványokat észlelünk rajta, vagy ha azt tapasztaljuk, hogy a benne lévő víz színe megváltozott. Ilyenkor egy további kortyot se ígyunk a vízből, hanem azonnal öntsük ki, tisztítsuk meg alaposan. De a napi többszöri elmosogatásra adhatok az is, hogyha a vizen kívül más italokat iszunk belőle, amelyek még több maradványt hagyhatnak maguk után, és erőteljesebben hozzájárulhatnak a baktériumok szaporodásához. Illetve nagy melegben, vagy edzés esetleg egy megerőltetőbb kirándulás után sem árt beiktatni a vizes kulacsot, lehetőleg minél hamarabbi elmosogatásán. Bár a vizes kulacsok környezetbarát opciót jelentenek, fontos, hogy ezek a rendkívül praktikus eszközök sem tartanak ki sokáig, biztonságosan. Ugyan jóval fenntarthatóbbak, mint a klasszikus műanyag vizes palackok, a szakértő hangsúlyozza, nem jó ötlet évekig ugyanazt a kulacsot használni. A vizes palackokat még tisztítás mellett is 6-12 havonta cserélni kell, tehát fél évente, évente, mondta Mazzoni. Összességében tehát vizes kulacsból inni nagyszerű választás lehet, de fontos, hogy egyetlen egy nap se felejtkezzünk arról, hogy kimossuk, bizonyos esetekben pedig még többször is érdemes kiöblíteni meleg vízzel és szappannal. Ha pedig bármilyen furcsaságot tapasztalunk a vizen vagy más italon, ami benne van, mindig az a legbiztonságosabb, ha kiöntjük és alaposan kimossuk a kulacsot, amiből fél évente, évente vegyünk egy újat.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Vannak olyan családok, ahol sötétítő függöny van az ablakon, mögötte meg redőny, tehát valaki tutira megy, ha nem akar napközben teljes sötétséget, ugye akkor nem a redőnyt húzza le, hanem használja a sötétítőt, ha meg teljes sötétséget akar, akkor meg mind a kettőt, de állítólag egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket használjuk, mert hogy akár az Alzheimer-kor esélyét is csökkenthetjük vele. Érdekes összefüggés, nem tudom ki, hogy jött erre rá, de mondom, mit tudunk. Van, aki tehát csak úgy tud aludni, ha totális, teljes sötétség van körülötte, más pedig megnyugtat, hogyha a szobában pislákol egy kis fény, vagy a redőny résein, a sötétítő függönyön átszűrődik egy kevés világosság. De mit mondanak erre a szakemberek? Na, azt tudjuk, hogy mindenki másképp szeret aludni, a szakértők azonban abban egyetértenek, hogy ideális esetben éjszaka az a jó, ha sötétség vesz minket körül teljesen. Tehát jobb, ha behúzzuk a sötétítő függönyt és teljesen leeresztjük a redőnyt. Ezzel a módszerrel ugyanis még az Alzheimer-kor kialakulásának az esélye ellen is tehetünk, mert hogy ennek több oka is van. Nemrég kiderült, hogy a teljes sötétségben történő alvás jót tesz a mentális egészségünk szempontjából, most pedig arra is fény derült, hogyha éjszakára kikapcsolunk körülöttünk minden fényforrást, akkor sokat tehetünk annak érdekében is, hogy megelőzzük az Alzheimer-kor kialakulását. A világ nagyvárosaiban soha nem alszanak ki a fények, gondoljunk csak New Yorkra, Tokióra. A kivilágított utcák csökkenthetik a bűnözést, biztonságosabbá tehetik a közlekedést. Ugyanakkor az éjszakai pihenésünket totálisan tacsra vágják. A túlzott mértékű fényszennyezés komoly egészségi kockázatokkal járhat, például megnövelheti az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is. A kutatók bebizonyították, hogy azoknál a New Yorki 65 év alatti alanyoknál, akik rendszeresen ki vannak téve a kültéri éjszakai fényeknek, jó eséllyel demencia alakul ki. A kutatók 48 amerikai állam légszennyezettségi térképét tanulmányozták, és összevetették ezeket az Alzheimer-kor kockázati tényezőire vonatkozó orvosi adatokkal. Fényintenzitás szempontjából 5 csoportra osztották a területeket, és arra a megdöbbentő megállapításra jutottak, hogy a 65 éves vagy annál is idősebb korosztálynál az éjszakai fényszennyezés szorosabban összekapcsolódott az Alzheimer kialakulásával, mint például az alkoholfogyasztással, a krónikus vesebetegséggel, a depresszióval vagy az elhízással. Ugyanakkor náluk a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a stroke továbbra is nagyobb eséllyel okozott Alzheimert, mint a fényszennyezés. A 65 év alattiaknál viszont ez a kapcsolat még erőteljesebb volt, a magasabb éjszakai fényintenzitás nagyobb Alzheimer előfordulási gyakorisággal járt együtt, mint bármely más kockázati tényező esetében. Szóval húzzuk le a redőnyt, az a tuti.

0: over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elutasította a bizottság a közterületekre és ingatlanokra vonatkozó rendelet hatályának kiterjesztését. A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezték annak érdekében, hogy javuljon a települési környezet rendezettsége és tisztasága, valamint biztonságosabbá váljon a közúti és gyalogos közlekedés. A javaslat a jelenlegi szabályozás területi hatályának kiterjesztését is tartalmazta volna. A rendelet jelenleg a város közigazgatási területén található belterületi ingatlanokra vonatkozik. Gyurcsik József, a tulajdonosi és környezetvédelmi bizottság elnöke rádiónknak elmondta, a bizottság a rendelet területi hatájának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot nem támogatta.
7: Az ingatlan tulajdonosok nem csak az ingatlanok előtt a járdát, az úttesték kellene, hogy karbantartsák, hanem az úttestig tartó fákat, bokrokat, növényeket is nekik kellene karbantartani. Azt gondoljuk, hogy szakmailag a lakosság nincs felkészülve erre, hogy űrszelvényezzen fákat, metszen 2,5 méter magasságig, a lombkoronát rendezze az elektromos vezetékek és a közvilágítás mentén, illetőleg a sövény és egyéb más önkormányzat által telepített növényeket gondozza megfelelő módon.
6: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-én levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklósi hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
8: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak, aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
6: Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át gyáron. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre. A fennmaradó összeget Gyálváros önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű, biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személyesen a könyv könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagosi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Arany Szamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig
4: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Takarítunk, a fürdőszoba takarítása pedig azért nem egy egyszerű történet. Hol itt marad a vízkő, hol ott egy kis szösz, egy kis szőr, egy kis hajszál, a fogas színeződik, itt meg penész, itt meg vízkő, szóval az ember egy párszor rendesen ideges, mire a fürdőszobát kitakarítja. Minden esetre most a bejárónők titkát tette közé a kiskegyed, akik elmondták, hogy lesz ragyogó és tiszta a fürdőszoba, ráadásul nem is kell hozzá állítólag drága alapanyagokat venni. Hát a csempét nagyon könnyen lehet állítólag tisztítani akkor, ha feloldunk egy liter vízben 2-3 evőkanál ammóniát, belemártjuk az oldatba a szivacsot, áttöröljük a szennyezett felületet, rajta hagyjuk pár percig, majd langyos vízzel letöröljük. Állítólag, ha így teszünk, ragyogni fog a csempe, bár én ammóniával azért szívesen nem dolgoznék. A konyha pult is könnyen tisztítható, akár vegyszerek nélkül is. Sütőporra van hozzá szükség, kevés sütőport kell szólni a munkalapra, és nedves szivacsal áttörölni. Majd jöhet a vizes szivacs, könnyen tisztává varázsolhatjuk így a konyhapultot, és ami a legfontosabb, nem kell vegyszert használni. A mosogató kagylót kevés ecettel lehet jól kitakarítani sokak szerint. Az ecetet egy picit meg kell langyosítani, és beleszórni egy kis sót, majd belemártani egy rongyot, és a piszkos felületet áttörölni vele. Fontos, hogy itt is egy pár percig hagyjuk, hogy hasson az anyag, majd meleg vízzel mossuk le. Egy liter ecetet, ha megmelegítünk, és amikor elkezd forni, levesszük a tűzről, majd hozzáadunk 2 evőkanál szódabikarbonát, akkor a kád és a zuhanyrózsa is csillogó lesz, át lehet vele mosni ugyanis ezeket a dolgokat, kád, zuhanytálca, de akár még a WC-t is takaríthatjuk vele. A makas szennyeződéseken hagyjuk állni egy picit a cuccot, aztán meleg vízzel mossuk le. Hát kérem szépen, ezek azok a tippek, amelyek tényleg pár filléres alapanyagból megoldhatóak otthon. Én a napokban találtam egy céget egyébként, ahol csak biotermékek vannak, és hát berendeltem egy jó nagy adag cuccot, és maradjunk abban, hogy leesett az állam.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Vannak olyan ruhák, amik jól néznek ki, de kellemetlen viselésük van. Ugye ezt mi nők sokszor tapasztaljuk, bele gyűrjük, cibáljuk magunkat, jól néz ki, pedig egy számmal kisebb, mint ami kellene nekünk, de azért bele valahogy belepréseljük magunkat. Persze vannak olyan ruhadarabok, amelyek meg nagyon kényelmesek, de azért annyira nem néznek jól ki, tehát néha azért kötünk kompromisszumokat. Nos, a Femme Café összeszedett 7 olyan alkalmat, amikor embereket a saját ruháik ölték meg bizony-bizony. Mondják, hogy a szépséget nyilván szenvedni kell, de a következő sztorik azért komolyabbak ennél. Jöjjön néhány példa arra, hogy az emberek nem csak manapság, hanem régen is mindenre hajlandóak voltak a tökéletesség eléréséért, és hát ez lett a vesztük. Itt van Első Erzsébet, akinek uralkodása alatt a sápadtság szinonimája lett a szépségnek, gazdagságnak és persze a nemességnek. A fakó világos porcelánszerű bőr ideálnak számított, a makulátlan megjelenés érdekében pedig, hát a nők végletegig képesek voltak elmenni. Cerusz, ólomalapú sminket használtak, ami azonban hegeket és egyéb egészségügyi károkat is okozott. Ami magát a királynőt illeti, olyan mértékben alkalmazta ezt az anyagot, hogy a végén haldokolni kezdett tőle. Tehát magyarul szépen megmérgezte saját magát, de legalább fehér volt a bőre. A György korabeli időkben a nők szinte állandóan parókát viseltek, amelyek valódi hajból készültek, leginkább szűzi változatból. A kiegészítőket gyapjúval egészítették ki, és cukorvízbe mártották, úgyhogy mindenki el tudja képzelni, milyen, hát idézőjelbe, illatosak lehettek pár felvétel után. Fogalmazunk úgy, gyakran tisztították őket. Egyik hátulütőjük volt hatalmas méretük, sokszor probléma volt begyömözkölni az ajtón is magukat a nőknek így, de a legnagyobb hátrányuk az volt ezeknek a parókáknak, hogy a hölgyek néha gyertyákba botlottak és lángra kapott a fejük. Akkoriban számos halálesetért bizony a parókák voltak a felelősek. De hát menjünk is tovább az arzénnal a szépségért. A viktoriánus korban arzént használtak a nők a bőrük tisztítására. A gyakori alkalmazás következtében a szervezetük hozzászokott ugyanaz anyaghoz, de amint abbá hagyták, teljesen összeomlott az immunrendszerük. A szépségipar akkoriban is ravasz volt, arzént tartalmazó arckrémeket, pirulákat dobtak piacra, azonban elég kellemetlen mellékhatásokkal rendelkeztek ezek a készítmények. Fejfájás, gyomorfájdalom, kiszáradás, hajhullás és egyéb súlyos tünetek is felléptek, de hát nem egyszer számoltak be halálesetről is. Még mindig a viktoriánus korban vagyunk, de már nem az arzén, ami mérgezi a nőket, hanem bizony a fűző. Ezek a kiegészítők sokszor annyira szűkek voltak, hogy félbe vágták az asszonyok gyomrát, nem viccelek. Ez akkori jelentés arról is írt például, hogy egy fiatal lány máját átszúrta 3 bordája, mert hogy túl szoros volt a fűző, amit viselt. Az úgynevezett krinolin szoknyákkal is hasonló volt a helyzet a 19. században, mint a hatalmas parókákkal. A méretük miatt ezek is gyakran lángra kaptak a gyertyáktól, és egyéb baleseteket is okoztak, mert lehetetlen volt bennük tulajdonképpen normálisan mozogni, de legalább jól nézett ki, ugye a krinolin és szoknya, csak páran belehaltak. Nem csak a nők, de a férfiak is pórul jártak régen a ruhadarabjaik miatt. Például sokan megfulladtak a szolos gallértól. Az 1800-as években a nehéz kemény anyagból készült levehető gallérok voltak népszerűek, ezeket ugyanis könnyebb volt tisztítani. De ha az úriember egy átmulatott éjszaka után elfelejtette levenni ezt a kiegészítőt, akkor álmában bizony nem igazán kapott levegőt. A korai 1900-as években egy Paul Poiret nevű tervező készítette egy úgynevezett hobble szoknyát, aminek a mai megfelelője a ceruza lenne, de akkoriban ezek a darabok földig értek, ráadásul a bokánál leszűkítették őket. Így tulajdonképpen teljesen lehetetlen volt benne a járás. Egy nő például megbotlott benne, és a hídról beleesett egy szakadékba. 1913-ban kikopott a divatból, és ilyen formában soha többet már nem is tért vissza. Szerencsére.

0: támogatója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
5: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Folytatódik a nyárias idő. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében. Módosított tervekkel ugyan, de megépül a Mohácsi Duna híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A magyar közlönyben tegnap este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Tűzszünet lépett életbe a zaporizsiai atomerőmű térségében, hogy helyreállíthassák a létesítmény külső áramellátását, jelentette be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Az orosz ellenőrzés alatt álló erőmű augusztus 20-a óta dízel generátorokkal működik, üzemanyag tartalékai azonban fogytán vannak, és napokon belül teljes áramkimaradás fenyegeti. Az ukrán szakemberek az aknamentesítés után már ma elkezdik a sérült áramvezetékek javítását. Megépül a Mohácsi Duna híd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbban valósul meg a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. A híd és az M6-os autópálya felőli útszakasz az eredeti tervek szerint kétszer két sávos lesz. Az Alföld felé vezető mintegy 20 kilométeres szakaszt viszont kétszer egy sávval építik meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel legalább 74 milliárd forintot takaríthat meg az állam. A kormány a felszabaduló más állami utak fejlesztésére fordítaná. Nagy Bálint, az előző kormány közlekedési államtitkára, a vidék büntetésének nevezte a beruházás műszaki tartalmának csökkentését. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Hozzátette, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozások. forrásoktól érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit fogtak el Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium. A 31 éves férfit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt körözte az Interpol, és akár 20 év szabadságvesztésre is ítélheti az Újvidéki Felsőbíróság.
8: Időjárás.
9: Sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik, napközben 25-33 fok várható, a déli délkeleti tájakon lesz a legmelegebb. Késő este 14-21 fok valószínű.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szendi Hajné vagyok, és nagyon szeretem az autónkban az ülést. Már az előzőben is direkt, nem tudom, ilyen sportülést, vagy mit kértünk, nem azért, mert szágoldozunk, hanem azért, mert biztos öregszem, és szeretem, ha tartja a lábam, a hátam, a vállam, és kifejezetten imádom, hogyha van egy kocsiba fejtámasz, mert úgy érzem, hogy folyamatosan leesik a fejem, ha valami hátulról nem támasztja meg, de talán kevesen tudják, hogy egy gyújtornásznőnek köszönhetjük a fejtámlát az autókban. 1970-től a Volvo autókban minden első ülésen széria felszereltség lett, a fejtámla. Az első autóban még nem volt se hárompontos biztonsági öv, se fejtámla. Utóbbit egy bizonyos Margit Engoyalának köszönhetjük, aki gyógytornászként gyakran találkozott a balesetek következtében kialakult ostorcsapás sérülések következményeivel. A modern hárompontos biztonsági övet a Volvo mérnöke Niels Bohlin találta fel egyébként 1959-ben, a fejtámla pedig ugyancsak a Volvohoz kötődik, de ennek ötletével már, ahogy mondtam, a gyógytornász hölgy állt elő. Ő vetette fel a férjének, hogy fontos lenne tenni valamit azért, hogy az ütközések során csökkentsék az ostorcsapás sérülések mértékét. Így a hárompontos biztonsági öv mellett a Volvókban a 70-es években már a fejtámpla is ugye alapfelszereltségé vált. Szóval egy nőnek köszönhetjük azt, hogy ez megszületett. Az ostorcsapás sérülés akkor következik be, amikor az autóban ülve hátulról valaki ugye belénk jön, ütközéskor a törzsünk előre lendül, a fej azonban lemarad, és csak később követi a törzset. Ilyenkor a nyak túlzott hátrahajlása, a nyakcsigolyák, izmok, szalagok túlfeszülését, húzódását, sérülését okozza. Mindez többen között nyakmerevséget, a nyak mozgástartományának beszűkülését, fejfájás, szédülést, gyengességet okoz. A sérülés kezelésében traumatológus, ortopédorvos, neurológus, reumatológus, fizioterapeuta, gyógytornász is részt vehet. A legtöbb esetben néhány év, 3 hónap alatt jelentősen javul a sérülés, ám bizonyos esetekben sajnos a panaszok tartósan fennmaradhatnak. Ezért nagyon fontos a korai, megfelelő kezelés, illetve a megelőzés, például fejtámlával, amit jól állítunk be.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A férjem rengeteget utazik az országban, vezet, mert hogy ugye zenész, és hát mindenhol föllép, és nagyon sokszor mesél arról, hogy mennyire sok a gyorshajtó, illetve mennyire sokan vezetnek irtózatosan lassan. Ezt többször én is tapasztalom, mikor velem megyek, és hát én többször is beszélgettünk már erről, hogy ez talán ugyanolyan veszélyes, mint hogyha valaki eszméletlenül gyorsan megy. Ugye van is egy ilyen szakállas vicc már, hogy melyik a leggyorsabb autó, az IFA, mert hogy mindig az megy a sor legelején. Hát igen, a természetesen a közlekedés biztonság esetében az indokolatlan lassú haladás veszélyeiről is beszélni kell, és ezt az autószektor meg is tette a napokban. Nos, nagyon-nagyon sokan mentek ugye annak idején retro autókkal a közlekedésben, mert hogy nyilvánvalóan ez jutott nekünk, Trabant, Skoda és sorolhatnám, de aztán megjelentek a nyugati autók, és egyre gyorsabbá vált a közlekedés is, és fontos, jövőre lesz 50 éves az a KPMBM közös rendelet, ami összességében szabályozza a lassú haladást. Ennek az a lényege, hogy indokolatlanul lassú haladással sem lehet akadályozni a járműforgalmat. Autópályára pedig csak is olyan járművel lehet felhajtani, legalább 60 km/h sebességgel képes haladni. De mit jelent ez a gyakorlatban? Nos, azt, hogy a lassú járműveket ezzel a szabályozással kizárják az autópályákról. Ettől függetlenül az elvárható minimum nyilván több mint 60. A kamionok diktálják azt, tehát 90-100 km/h minimum. Ez alatt folyamatosan útban lesz nekik a lassabb jármű, amit fény- és hangjelzésekkel tudtára is fogják adni. Elég vehemensen, mert hogy ők, akik például ugye sofőrök, hivatalos sofőrök, hivatásos sofőrök, ők nem nyaralni mennek, hanem dolgoznak. Nagyon keményen be van osztva az idejük, el kell jutniuk A pontból B pontba, tehát nem érnek rá arra, hogy a lassú haladókat kerülgessék. Jogosan egyébként ilyenkor azért ők is mérgesek, no meg más is. Az önszabályzó rendszer az nyilvánvalóan mindenkiben működik, tehát olyan sebességgel kellene haladni, amit úgy gondol, hogy tud kezelni, és ez nem csak a gyors, hanem a lassú haladásra is igaz. No hát a baleset megelőzési podcastet elkészítette az autószektor a napokban, és Soltész Bálint rendőrségi szóvivővel beszélgettek, akit arról kérdeztek, hogy büntet-e a rendőr, hogyha valaki indokolatlanul lassan halad. Nos, a válasz röviden az volt, hogy büntethet a rendőr, de ez nem jellemző. A rendőrség és a hivatalos vélemény az az, hogy sokkal szigorúbban kellene eljárni a renitensekkel szemben, viszont mások azt mondják, hogy ezt a szabályt sokkal nehezebb betartani, mint egy sebességkorlátozást, mert még az fekete vagy fehér, a lassú haladásnál sok árnyalat szerepel a képletben, nehezebben megfogható, hogy tényleges feltartásról van szó, vagy műszaki hibáról, vagy valaki teljesen rutintalan. A túl lassúakat büntetni tehát nem lehet, de érdekes az élet, mert hogy pont a legnagyobb veszélyt jelenthetik az utakon. Sokan ebben az esetben olyan előzést is bevállalnak, aminek nem látják a kimenetelét. Ha valaki kap egy dudát, azért azon mindig érdemes elgondolkodni, hogy mi lehetett, amit rosszul csinált. Ha világít a tompított, nem volt sebességmérés és műszaki hiba, akkor lehet, hogy a vezetéssel van gond. Át kell gondolni és változtatni rajta, és hogyha csak lassan tudunk haladni, mint közlekedők, akkor lehetséges, hogy át kell engedni a volánt másnak, mondom én. Felé!

0: Dagi egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Térségi hírek a Lakihegy rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Humánpolitikai ügyintézőt keres a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a sal.barbara@taksony.hu e-mail címen. Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szentmiklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
3: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy egy vagy kettő lesz.
2: Minden éremből szereztek a Sziget-Szentmiklósi kickbox SL versenyzői hazánkat képviselve a budapesti kickbox világkupán. A nagyon erős nemzetközi mezőnyt felvonultató megmérettetésen a térségi válogatottjai egy arany, egy ezüst és három bronzérmet vihettek haza. Laszák Zoltán vezetőedző elmondta, egy nagyon szép eredmény a felnőtt mezőnyben, és külön öröm, hogy Kolozsvári Kinga több év kihagyás után visszatérve egyből ezüstérmes lett. Hozzátette, sűrű ősz előtt állnak és komoly versenyek jönnek, így ez a hazai világkupa szezonindítónak is kiváló volt.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, Darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig
1: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A gyomorégéssel foglalkozunk már is a folytatásban, hiszen a gyomorégés egy nagyon kellemetlen emésztőrendszeri tünet, amely jól felismerhető a szegcsont környékén jelentkező maró fájdalomról, illetve a diszkomfort érzésről. Időnként mindenki megtapasztalja, hogy bizonyos káros szokások miatt ott van, hogy a gyomorégés és ez a panasz. A gyomorégés az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri probléma, amelyet szinte mindenki megtapasztalt már néhányszor az élete során. A kellemetlen tünetet az okozza, hogy a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, és ott kikezdi az érzékeny nyálkahártyát. A háttérben jellemzően étkezési hibákat kell keresni, de nem csak táplálkozásunk terén lehetnek olyan káros szokásaink, amelyek hajlamosítanak a rendszeres visszatérő gyomorégésre. A dohányosok csoportja különösen veszélyeztetettnek számít, ha gyomorégésről van szó. A cigarettában lévő nikotin ugyanis gyengíti a gyomor záróizmainak feszességét, ennek következtében pedig könnyebben visszajut a nyelőcsőbe a maró hatású gyomorsav. Az állandó gyomorégés és a reflux ezért igen gyakori probléma a cigarettázók körében. Az alkohol, különösen akkor, ha túlzásba viszik, szintén a gyakori gyomorégés, illetve a reflux egyik fő kiváltóka lehet. Ennek több magyarázata is van. Egyrészt az alkoholos italok magas cukortartalmuk vagy szénsavasságok miatt fokozhatják a gyomorsav termelődést. Másrészt ezek az italok nem csak gátlásainkon lazítanak, hanem a gyomorszáj záró izmán is. Ennek köszönhetően pedig egyenes út nyílik a nyelőcsőig a visszáramló gyomorsav előtt. Harmadrészt pedig ittas állapotban nehezebb önkontrollt gyakorolni. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megszegjük a diétás fogadalmainkat és behabzsoljunk olyan ételeket, amelyek szintén fokozzák a gyomorégést. A sört egyébként kifejezetten gyomorégést okozó italként tartják számon, de hasonló hatást érhetnek el a cukros, szénsavas, koffeines italok is, mint a kávé vagy egy erős tea, főleg akkor, hogyha éggyomorra isszuk ezeket. A gyomorégés tekintetében legkárosabb étkezési szokások egyike a túlevés. A szükségesnél nagyobb mennyiségű élelmiszer elfogyasztásának hatására a gyomor kitágul, amely növeli a gyomorzáró izom meglazulásának és ezzel együtt a gyomorsav visszafolyásának kockázatát. A gyorsan, szinte

gyakori fogyasztása ráadásul könnyen túlsúlyhoz vagy elhízáshoz vezethet, ami szintén a rendszeres gyomorégés egyik rizikófaktora. A hason található súlyfelesleg extra nyomást helyezhet a gyomorszáj izmára, ami így könnyebben átengedi a nyelőcsőbe a gyomorsavat. A káros szenvedélyekhez dohányzás, alkoholfogyasztás köthető gyomorpanaszok enyhítésének legcélszerűbb módja nyilván, ha ezekről leszokunk. Ezek mellett sokat tehetünk a gyomorégés megelőzése, illetve enyhítése érdekében a táplálkozási hibák kiküszöbölésével. Étkezzünk fix időpontokban. Lehetőség szerint egészségesen, és inkább többször együnk kevesebbet, ne pedig egyszer-kétszer naponta tömjük tele a hasunkat. Ha pedig az elhízás áll a kellemetlenség hátterében, törekedjünk a normál testsúly elérésére, majd megtartására. De addig is kerüljük a derékban túl szűk ruhákat, mert azok szorítása szintén elősegítheti a gyomorsav nyelőcsőbe történő visszáramlását. Ha pedig nem segítenek a praktikák, vagy időnként mégis hiba csúszik a diétánkban, akkor jó, ha kéznél van néhány levélnyi vény nélkül kapható készítmény, amellyel enyhíthetjük, vagy meg is előzhetjük a gyomorsav túltengést. Érdemes olyan gyógyszert választani, ami legalább 8-9 órán át hat, így napközben kisebb eséllyel rontja el a kedvünket a gyomorégés, este bevéve pedig garantálhatjuk, hogy nyugodtan alszunk, maró érzés és mellkasi fájdalom nélkül.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A folytatásban egy nagyon finom zöldségről lesz szó, ami ráadásul a cukorbetegség kockázatát is csökkenti, no meg még a vastagbélrákét is. Előbújt a kertekben már a friss petrezselyem, amiről talán kevesen tudják, hogy nem csak az ételeinket teszi ízletesebbé vagy tetszetősebbé, hanem számos egészségügyi előnye is van. Imádom a friss petrezselyemet, képes vagyok csak úgy magában megenni. Hozzájárul a szív és a csontok egészségéhez, tisztítja a vért, megszünteti a hasmenést, antioxidáns hatása van, vasban és C-vitaminban is gazdag, így a vashiány kezelésére is kiváló. Az eredetileg közép- és kelet-mediterrán régiókban őshonos petrezselymet ma már szerte a világon használják, mint fűszert. Enyhén kesernyés íze számos receptben jól használható, hiszen önmagában is nagyon domináns, de akár más összetevőkkel keverve is kiválóan alkalmazható. De a petrezselyem hírnevét öregbíti az is, hogy több krónikus betegség megelőzésére is eredményesen használható. A petrezselyem sokkal több tápanyagot tartalmaz egyébként, mint azt az ember feltételezi. Gyógynövényként is fantasztikus, számos egészségügyi előnye van. Hát például a K-vitamin miatt a véralvadáshoz és a csontok egészségéhez járul hozzá. Az A és a C-vitaminban is nagyon-nagyon gazdag a petrezselyem, és kiváló forrás az antioxidáns vegyületeknek, melyek jótékony hatással lehetnek az egészségünkre. Hogy az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek megakadályozzák a sejtkárosodást. A petrezselyem fő antioxidánsai a flavonoidok és a karotinoidok, valamint a C-vitamin. Kutatások igazolják, írja a Dívány, hogy a flavonoidokban gazdag étrend csökkentheti a betegségek kockázatát, beleértve a vastagbélrákot, a kettes típusú cukorbetegséget és a szívbetegséget is. A C-vitamin amellett, hogy erős antioxidáns hatással rendelkezik, fontos szerepet játszik az immunrendszer egészségének támogatásában és a krónikus betegségek elleni védelemben. A vizsgálatok szerint a szárított petrezselyem 17-szer több antioxidáns tartalmaz, mint a friss levelek. A petrezselyemben lévő növényi vegyületeknek rákmegelőző hatásuk is van. Az oxidatív stressz az az állapot, ugye, amikor felborul a szervezetben az antioxidánsok és a szabad gyökök szintje, és mindez krónikus betegségek, egyebek között a rák kialakulásához vezethet. A petrezselyem flavonoid antioxidánsai és C-vitamin tartalma csökkenti az oxidatív stresszt a szervezetben, ezáltal mérsékelheti bizonyos rákbetegségek kockázatát. Például a flavonoidok magas étrendi bevitelével akár 30%-kal is csökkenthető a vastagbélrák kialakulásának esélye. A csontoknak változó mennyiségben van szükségük bizonyos vitaminokra és ásványanyagokra, hogy egészségesek és erősek maradjanak. A petrezselyem tele van K-vitaminnal, ami a csontok egészségéhez elengedhetetlen és aktivál, amelyek növelik a csontok ásványi anyag sűrűségét. A csontsűrűség fontos, hiszen az alacsonyabb csontsűrűség a törések fokozott kockázatával jár, különösen idősebb korban. Tehát a magas K-vitamin tartalmú ételek fogyasztása csökkentheti a törések kockázatát. A lutein, a beta-karotin és a zeaxantin a petrezselyemben található három karotinoid, amelyek segítenek megvédeni a szemet, elősegítik az egészséges látást. A karotinoidok a növényekben található pigmentek, amelyek erős antioxidáns hatással rendelkeznek. A lutein és a zeaxantin megelőzheti az időskori makuladegenerációt, amely egy gyógyíthatatlan szembetegség és vaksággal jár. A beta-karotin szintén támogatja a szem egészségét azáltal, hogy A-vitaminná alakul a szervezetben. Ezzel magyarázható, hogy miért olyan gazdag A-vitaminban a petrezselyem. Az A-vitamin elengedhetetlen a szemünk egészségéhez, mivel segít megvédeni a szaruhártyát és a kötőhártyát. A petrezselyem kiváló forrása a B9 vitaminnak, a folátnak, melynek magas bevitele csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. Egyes szakértők azt feltételezik, hogy a folsav jótékony hatással van a szív egészségére azáltal, hogy csökkenti a homociesztin nevezetű aminosav szintjét. A homociesztin negatívan befolyásolhatja a szív egészségét azáltal, hogy megváltoztatja az artériák szerkezetét és működését. Az aminosav és a szívbetegség közötti kapcsolat azonban továbbra is ellentmondásos, további kutatásokat igényel. A petrezselyemnek egyébként antibakteriális hatásai is lehetnek, és hogyha kivonatként használjuk az élesztő gombák, a penészgombák néven ismert gyakran fertőzést okozó baktériumok ellen is hat. A kivonat ugyanis megakadályozhatja a baktériumok elszaporítását, kialakítását, elszaporodását az élelmiszerekben. Egy másik kémcsőben végzett vizsgálat pedig azt állapította meg, hogy a petrezselyen megállítja a potenciálisan káros baktériumok, például a lisztéria vagy a szalmonella növekedését, amelyekről ismert, hogy ételmérgezést okoznak. Ha azonban mégis megtörténik a baj, akkor a petrezselyen megszünteti a hasmenést, és az enzimeknek köszönhetően serkenti a proteinek és a zsírok emésztését. A petrezselyem rendkívül sokoldalú és olcsó lehetőség arra, hogy az ételeinket ízletesebbé tegyük. Használhatjuk szárított fűszerként vagy friss fűszernövényként, az utóbbit használnám inkább, a szárítottnak szerintem csak színe van, de már nagyon íze nem. A szárított örlemény forró ételekben egy picit aktiválódik, de levesekhez, tésztákhoz adhatjuk, de a legjobb, hogyha frissen alkalmazzuk, és én mondom, csak úgy simán rágcsálni szoktam. Egyszerűen imádom.

0: kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
7: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétány büfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
6: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
7: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni. kerülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
6: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
7: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
6: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődésre ösztönöz. Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
8: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
5: Időjárás.
6: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb. Még délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Sziget-Szeler.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
5: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
9: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Sziget-Szelet, én pedig Somogyi Betti vagyok. Múlt héten Sziget-Szent Miklóson a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az utolsó nyári táborában jártam, ahol elsősorban a HEPES elnöke Dolhai András mesélt a táborokról, a programokról, illetve szóba került a horgász vizsga megszerzése is. András mellett pedig a gyerekek is megszólaltak, akiknek a többsége már évek óta visszajáró vendége a horgásztábornak, sőt képzeljétek el, az egyik lány éppen vizsga előtt volt, vizsgázni is készült aznap, amikor én ott jártam a táborban. Tartsatok tehát velem a következő órában, zenélünk egyet!

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt vagyok Sziget-Szent Miklóson a május 1 sétányon, mert hogy zajlik az utolsó nyári tábora a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének, és itt van velem Dolhai András, a HEPESZ elnöke. Köszöntelek, szia!
3: Köszönöm, sziasztok! Én is szép napot kívánok mindenkinek, és valóban a 2026-os év utolsó nyári táborát tartjuk Sziget-Szent Miklóson, ahol 57 gyerek vesz részt.
2: Az igen, egyébként tényleg ez egy szép létszám. Én is, hogy így körbenézek, azért látok vidám gyerekeket, van, aki csocsózik, meg lufiznak, meg tényleg nagyon jól érzik egyébként magukat. Mindenki hazamegy, vagy ez hogy néz ki, ez ilyen bejárós tábor, vagy itt is lehet aludni?
3: Bejárós tábor is, és természetesen itt is lehet aludni, hogy a megyéből több erő is érkeznek gyerekek, vagy akár a szomszéd falvakból, nekik lehetőségük van, hogy itt tudjanak aludni. Olyan 20 főre van lehetőség, hogy meg vagyunk ágyazva, de attól függetlenül tudunk bővíteni, a matracokat is tudunk lerakni, de most erre nem volt szükség, tehát elférünk az itt alvásra is.
2: Most éppen ugye a tábor harmadik napja van, mesélj egy kicsit, hogy eddig milyen programok voltak, meg milyen élményeket gyűjtöttetek, és mi vár még majd a gyerekekre a hét második felében?
3: Ugye azt tisztáznunk kell, hogy horgásztáborról van szó, ahol többségében a horgászatról szól, minden, ami a horgászattal kapcsolatos, a halfogástól, a szerelésig, a élővilágról, mik vannak a vízben, ugye nem csak halak vannak, más egyéb élőlények, más egyéb növények, meg aztán beszéltünk, tegnap volt egy nagyon jó programunk, volt egy vadászhölgy, aki bemutatót tartott nekünk a vadon élő állatokról, bemutatta az állatokat, bemutatta a vadászpuskát, hogyan lövik le. Itt nagyon érdekes kérdések hangzottak el felé is, de őket is érdekelte ez a program, és örömmel vették, kipróbálták a puskát, ugye, amit a vadászok használnak, de ez, hogy is fogták, nem tudom a szakmai pontosan megmondani, de hogy ez egy hatástalanított puskáról beszélünk, tehát véletlenül sem lehet vele lőni, imitálja a vadászatot, távcsővel van ellátva.
2: Akkor a gyerekek bátrak voltak, mertek kérdezni, tehát abszolút ilyen interaktív program volt.
3: Meg is lepődött egy kicsit az előadó, mert sokkal aktívabbak voltak a gyerekek, mint ahogy ő is számított rá, és nagyon sokat kérdeztek, és részt vettek. Hát ugye ki volt állítva itt, azért tényleg minden áll, nem csak állat, tehát a üregi nyúltól kezdve, a muflonig, mindenféle őzike, tehát fácántól kezdve, tuzok, tehát minden.
2: És milyen programok lesznek még, mondjuk így akkor a holnapi napon, meg a holnap utánin?
3: Holnapi napra ugye elég meleget mondtak, mi beterveztünk egy mozit délutánra, a délelőtt egy pici horgászat, az még könnyebb nekik, meg most már az a harmadik napra fáradnak a gyerekek is. Délutánra egy mozi van, utána, ha marad idő, akkor még horgászni fogunk, ez biztos. Ma meg még érdekes programok lesznek, vannak olyan gyerekek, akiknek nincs még horgászvizsgájuk. Ugye amúgy is minden héten horgászvizsgát tartunk Sziget-Szent Miklóson szerdai napokon, 16 óra kezdettel, ez ma sem fog változni, és a táborozó gyerekeknek is van, aki már betöltötte a 10. életévét, és nekik is lehetőségük van egy 20-25 perces oktatás után horgászvizsgájukat megcsinálni.
2: Hát akkor jól emlékeztem, igen, én is, hogy tavaly is ugye beszéltünk erről, hogy van lehetőség a táborban is letenni ugye a horgászvizsgát. És mint mondtál, 10 éves kortól, vagy 12?
3: 10 éves kortól lehet horgászvizsgát tenni, 15 éves kortól meg kötelező.
2: Igen, mert egyébként ugye azt mondtad is, hogy maga a vizsgák, majd mindjárt bővebben is rátérünk, itt Sziget-Szent Miklóson minden szerdán van ugye erre lehetőség, és teljesen ingyenes.
3: Minden szerdán 16 órától. Most legutóbb is egyik posztomban én is kihangsúlyoztam, hogy a vizsga az ingyenes volt, aki megkérdezte, hát ez eddig is az volt. Valóban így van, és amiért kihangsúlyozom, azért van, mert többen megijednek, meg sajnos tapasztaltunk olyat is, hogy valakik ezért ellenszolgáltatást kértek, nincs ilyen. Tehát nem kell a vizsgáért fizetni senkinek sem, a vizsgát meg lehet tenni. Amiért max utána fizetnek a horgászok, ha kiváltják az állami jegyüket, meg kiváltják a horgászkártyájukat. Ugye egy horgászkártya 2200 forint, 5 évig érvényes, az állami jegyet, ha kiváltja, következő január 31-ig érvényes, egy felnőtt horgász esetében ez 15600 forint, ha papír alaput vált, de ugye itt is áttértünk már a app használatára, ott pedig 15000 forintért tudja ezt megvásárolni.
2: Meg arról is beszéltünk már ugye talán korábban, hogy annyira nem nehéz ez a vizsga, tehát nyilván egy picit kell rá tanulni, de itt mondtad is, hogy gyerekek is például, mondjuk ők lehet, hogy jobban benne vannak, de hogy 20-25 perces oktatás után, ha ügyesek, akkor meg tudják csinálni.
3: Igazából azért tartom az oktatást, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy emlékeztető, jobban rögződjön nekik is, hogy mit kell tenniük egy horgásznak, és az oktatást megtartom. akkor fogják tudni, hogy egy halőrrel találkoznak, akkor hogyan viselkedjenek ők is vele, és mit kell megtenniük, hogy ne ütközzenek szabálytalanságba. Nem mondanám ennyire, hogy könnyű a vizsga, mert vannak halak, meg kell nézni őket, de ezeket bemutatjuk szintén az oktatásra, és meg fogják ismerni, mert ugye az tény, hogy a vizeinkben lévő halak közül nem mindegyikkel találkoznak a horgászok minden nap, így nem mindegyiket rögtön tudják megismerni, de vannak jellemző tulajdonság a halaknak, amitől ha elmondjuk nekik, akkor meg fogják jegyezni.
2: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, a folytatásban is, mert hogy továbbra is majd a Szigetszentmiklósi horgásztáborból fogok jelentkezni Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével. Zenélünk egyet, aztán folytatódik a Szigetszelet.
4: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témát, én Somogyi Betti vagyok, és továbbra is a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének a Sziget-Szent Miklósi nyári táborából jelentkezem.
2: Jöhetnek olyan gyerekek is, gondolom, minden évben, akik előtte mondjuk még sosem horgáztak, csak kezdi őket érdekelni tényleg a horgászat, hogy történik, meg úgy egyébként a víz meg a természet közelsége.
3: Igen, nagy örömünkre van, mert egyre többen jönnek olyanok, akik visszatérő horgászok is, és itt a szülőkre gondoltam elsősorban, mert a szülő emlékszik, hogy gyerekkorában horgászott, majd utána gimnázium után kihagyta ezt az időszakot, most már kisgyereke van, 6 éves, 7 éves, 5 éves, aki szintén már megmutatja neki, hogy és nosztalgiázik a szülő, hogy ő is visszatér a horgászatra, nekik is kell például a horgászvizsgát csinálni visszatérő idősebb horgászoknak, de ennek megcsinálják a gyerekeknek, és most már együtt horgásznak ők is nagyon sok. Hát ha láttad, itt éppen az előbb szaladgáltak, ugye, akár ismerős gyerekek is, hogy vannak itt 4-5 évesek is, akik itt vannak a szülővel. Mert megengedjük, hogy a szülő is itt tartózkodjon, hogy a gyerekkel együtt horgászhasson akár.
2: Tehát akkor ez teljesen opcionális. Itt is lehet hagyni a gyereket, hogyha nyilván az a cél, hogy mondjuk a szülőnek dolgoznia kell, vagy egyéb elfoglaltsága van, de akkor arra is van lehetőség, hogy akár minden nap itt legyen a gyerekkel.
3: Így van, örülünk is neki, hogyha itt van egy-egy szülő, mert nekünk ez plusz segítség. Azért 57 gyerekről beszélünk ugye most is, kell hozzá segítő, amúgy is vagyunk heten, megszervezzük, ugye van a saját kollégám, Ildikó, a Henny, akik közvetlen kollégáim, és ők mindenben segítenek, itt vannak, de kell, hogy más egyéb segítőink is legyenek, és vannak is. Tehát az alapítványunkon keresztül diákok is jönnek, és ugye a éves munkájukat, vagy a középiskolai munkájukat el tudják végezni, és itt le tudjuk nekik igazolni, és jó helyen vannak, vissza is térnek ők is. Volt olyan, aki előző táborokban volt, leigazoltuk neki, de most visszajött, mert ő szeretett volna segíteni, és ő is nagyon jól érezte magát a táborban.
2: De akkor ők nem csak nyáron tudnak jönni, hanem tényleg egész évben van feladat azért bőven.
3: Így van, azért megosztanak a feladatok. Ugye egész évben vannak, tehát a tábor nyáron van. Azért mi tartunk szakköröket az iskolába, tartunk tanodákat, horgásztanoda, ahol oktatjuk a gyerekeket, kimegyünk horgászni, meglátogatunk több vizet Pest megyében, ahova elmegyünk horgászni, elvisszük a gyerekeket, ide is kell segítő minden esetben, mert mi sem tudunk mindenkire figyelni, meg nem is lehet.
2: Sziget-Szent Miklóson egyébként, ugye ez most az utolsó tábor, de ez a hanyadik alkalom, mert nyilván más városokban is tartotok táborokat, de itt Sziget-Szent Miklóson ez már azért a többedik így az idei nyáron.
3: Az idei nyáron a Sziget-Szent Miklóson helyszínen lévő táborunk, a harmadik, de ugye voltunk Dunakeszin, voltunk Ozorán, voltunk Pécelen.
2: Voltatok akkor azért jó pár helyen tulajdonképpen, de hát én is azt látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik, meg arra törekszetek, hogy azért legyenek mindig jó kis kiegészítő programok. Ezek egyébként általában változnak, vagy már jóval előre kitaláljátok, vagy van valami tematika is néha akár?
3: Előre tervezzük, mindenképpen muszáj, de tudjuk rugalmasan kezelni, és kell is. Ugye első táborunkban 42 fok volt a csúcshőmérséklet, kellett, hogy nem azt mondom, hogy improvizálunk, de tudunk változtatni. Tehát ha például beterveztünk egy ráckövei éves kirándulást, akkor mondjuk a halakat megnézni, ezen tudtunk változtatni, mert nem lett volna szabad felszállnunk a hévre, hogy elmegyünk addig a vonattal, ezért más programot csináltunk, mást raktunk be, akár itt egy oktatást, egy bemutatót kell, hogy tudjunk rugalmasan kezelni. Meg a gyerekeknél is, ugye most is vannak új gyerekek, ők egy darabig horgásznak, elkezdik, csinálják, de aztán mindig van, amikor elfáradnak, ezért van csocsó is, van kézműves foglalkozásunk, ugye most is látjuk, hogy szerelnek ott az asztalnál, oda beszoktak ülni gyerekek is, segítkeznek összerakni a zseppecákat, horgászfelszereléseket, bemutatjuk, hogy milyen felszereléssel horgásznak, tehát valamit muszáj mindig, és változtatunk, és rugalmasan kezeljük.
2: Meg az a jó ilyenkor, hogy az újonnan érkező gyerekek az olyan gyerekektől is tudnak tanulni, akik mondjuk már ilyen régi motorosok, és tényleg visszatérőek a táborba, tudnak nekik segíteni. Meg hát azért vannak kisebbek, nagyobbak is, tényleg így korosztály tekintve hány éves kortól ajánlod? Vagy egyébként, hogyha mondjuk itt a szülő, akkor már egy egész kisebb gyerek is jöhet.
3: Ha abból indulunk, hogy a szülő is el tud jönni, és neki is egy nagyon jó program, akkor 4 éves kortól én nyugodtan ajánlom. Ugye amúgy is úgy van, hogy 3 éves kortól kell a gyerekeknek horgászengedélyt váltani, de egy 4 éves sem már tudunk bánni, de mi azt szoktuk kérni, hogyha kisgyerek jön, akkor jön bele a szülő is. De a 6 éves kortól már nincs probléma a gyerekekkel, mindenki önállósodik, és itt jön be az, amit említettél, hogy azért itt már a 10-12 éves gyerekek nagyon segítik őket, sőt, azt mondom, mintha szülő lenne, és tápolják őket folyamatosan.
1: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is Dolhai Andrással, a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének az elnökével beszélgetek a Sziget-Szentmiklósi horgásztábor utolsó hetéről jelentkezünk, ami egyébként múlt héten zajlott. Maradjatok velünk!

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Továbbra is a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborból jelentkezem. A Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének az utolsó nyári tábora zajlott tehát múlt héten Sziget-Szentmiklóson a május 1 sétányon. Beszélgető partnerem pedig még mindig Dolhai András, a HEPESZ elnöke.
3: Említettük a horgász vizsgát, azt elmondod, hogy a menete hogy néz ki. Tehát nem, most nem is konkrétan itt a táborba, de akár erről is lehet beszélni, hanem egyébként ugye minden szerdán, amikor lehet jönni vizsgázni.
4: A horgászvizsga az előtte kell megtörténni egy regisztrációnak a horgászjegy.hu oldalon. Itt a horgász regisztrálja magát, hogy ő horgászni szeretne, majd jelentkezik a horgászvizsgára, ezt megteheti ugye a honlapon, tehát a elektronikus formában, majd pedig megteheti a helyszínen, amikor ide érkezik a kiszemelt vizsgára. Megérkezik a vizsgára, ugye ellenőrizzük arcképességigazolvány szerint, amit a haver is szokott tőle kérni, ellenőrizzük, hogy valóban ő a személy, majd pedig elkezdődik az oktatás. 45 kérdés van a vizsgán, de gyakorló vizsgák is vannak. A gyakorló kérdések ugyanúgy 45 kérdésből állnak, 3 választható, de csak 1 a helyes, és minden esetben a helyes kell bejelölni a horgásznak. Legtöbb esetben sikerül. Mindig van olyan, aki kicsit kapkod, izgul a vizsgán, még egy horgász vizsgán is, és meg szokta bukni, de ebből kevesebb van azért.
3: Jó, de nincs probléma, mert gondolom lehet újra próbálni, tehát amikor már mondjuk kevésbé izgul az ember akár, vagy egy picit jobban utána néz.
4: Természetesen akkor még gyakorolnak egy picit, és hamarosan újra visszajönnek, és következő napon már lehet újra vizsgát tenni. De mi hetente megtartjuk, és hozzánk minden héten tudnak jönni.
3: Szoktad mondani, hogy itt akár a táborban szoktatok is esetleg egy kicsit segíteni a gyerekeknek, akár mondjuk rávezetni őket egy-egy jó válaszra, ha valahol látjátok, hogy mondjuk elakadnak.
4: Igen, tehát kell a segítség a gyerekeknek. Nem is azt mondom, hogy segítség, én azt szoktam mondani, hogy én nem mondom meg senkinek, hogy mi a helyes válasz, de azt meg tudom mondani, hogy rosszat jelöltébe.
3: Egyébként tényleg az a jó még így itt a táborban, hogy amit ugye sokszor beszéltünk már veled, hogy tényleg nem csak a horgászat szeretetére tanítjátok őket, hanem a természet, illetve az állatok közelségére is, mert hát én például a saját lányomból indulok ki, ő, azért neki kéne egy kis idő, mint mondjuk szerint, hogy mondjuk hozzányúljon akár bármihez, a csalihoz. Még a fiam ugye nem ilyen, de ugye a gyerekek azért különbözőek, de szerintem ez egy pont jó lehetőség arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljön egy olyan gyerek is, aki mondjuk nem érzi még ennyire a természet közelségét.
4: Hát ezért volt jó tegnap például a vadon élő állatoknak a bemutatása, hogy lássák, hogy a vízparta, hogy ezek az állatok, és onnan indultunk ki, hogy miért is kapcsoljuk majd a vizeket. Az állatok lejárnak a vízparta inni most, ebbe a vízhiányos időszakban is még több állat keresi meg a Dunát is. Láttunk, és legutóbb is volt, hogy átúztak az őzek a folyóvizen. Mindenképpen kapcsolódik hozzá, meg amint láttuk az előbb, pillangót is megfogják a gyerekek, és itt hozzák őket. Ami pedig mindennapos nálunk, ugye találkozunk a hattyúkkal. És kis hattyúk is vannak, most már nem is annyira szürkék kezdenek fehérenni. Meg kellett nekik tanítani, hogy nem etetjük a hattyút, mert akkor onnan nem fog elmenni. Meg kell tanítani, hogy kihúzzuk azt a pecabotot, mert a hattyú belegabolyodik a lába, ki kell mentenünk akkor. Tehát, hogy ezeket a problémákat kerüljük el mindenképpen. Megtanulják ezt is, hogyan bánjanak az állatokkal, és hogyan történjen meg, utána akár valamelyiket történik valami, akkor, hogy megóvjuk őket továbbra is.
3: Csináltál egyébként több kis videót is, ugye a tábor első-második napjáról, a vízállással kapcsolatban is, hogy teljesen megfelelő. Tehát ez is egy fontos dolog azért.
4: Szakemberek is mondták, de én is próbáltam rátérni, ugye nem csak a tanulmányaimból. Persze, ha változik egy vízállás, akkor az fog változtatni picit a halakon is, halak viselkedésen is. És ezért is volt, mert nagyon sokan aggódtak, hogy mi fog most történni, mennyi vizet fognak leengedni. Megnyugtatásképpen raktam ki a saját horgászainknak is, akik járnak ide a stégeinkre és horgászni. Nem kell aggódniuk, leengedtek most éppen 20 centit, de ez hamar, nagyon hamar visszaengedték egy-két napon belül. Újra felső szinten van a víz, tehát nem lehet probléma halaknál. Mi most tapasztalhatjuk is, volt is kérdés egy-egy kommentnél is, hogy és akkor fogunk halakat, és igen, fogunk, nagyon sok halat fogtunk, ponttól kezdve csukáig, süllőig, keszegekből több fajtát is fogtunk. Tehát nem zavart a vízmozgás annyira halakat, amire mások aggódnak. Nem hiszem, hogy ez problémát jelent. Amíg van víz, addig a halak is itt lesznek a vízben.
3: Évközben egyébként ez hogy néz ki? Bárki jöhet hozzátok horgászni, vagy van ennek valami menete? Nyilván kell hozzá rengeteg minden, de hogy alapvetően, aki esetleg kedvet kapna itt Sziget-Szent Miklóson?
4: Igazság szerint bárki jöhet horgászni hozzánk. Azért szoktuk kérni, hogy azok, akik nálunk váltottak például horgászengedélyt, akik támogatják a táborokat esetleg, vagy támogatnak más egyéb rendezvényt, vagy részt vesznek más egyéb rendezvényeinken, de lehet jönni. Most már kiraktunk egy táblát is, hogy melyik telefonszámon tudnak érdeklődni, mert szeretném azt is elkerülni, és volt már erre példa, hogy elfoglalták a stéget, veszekedés volt belőle, az egyik ott hagyta a sok szemetet, és ezzel nagyon sokat küzdünk még, pedig a gyerekeknek is ezt tanítjuk, hogy szemét ne maradjon. Sajnos vannak olyan horgászok, akik még most is, azt mondom, hogy egyre kevesebb remélem, akik rongálnak, szemetet hagynak ott. Én is dohányzom, igyekszem kevesebbet, de például nagyon sokan eldobálják a cigicsiket a parton, és mindig kérem, hogy rakják be legalább a szemetesbe, mert ha valaki nem is tudja, és a gyerekeknek ezt tanítom, egy cigicsik több mint 6 köbméter vizet szennyeznek. Ez nekünk nem jó, mert a halak ugye ezt átveszik, meg a májukat tönkreteszi, utána mi eszünk belőle, nekünk se jó. Tehát legalább ezeket tartsuk be. De az előbb beszéltünk arról, kik vannak még segítők. Segítőink szoktak lenni még az alapítványon keresztül, nem csak a diákok, hanem úgy fogalmazok, hogy közmunkások. Ugye a büntetés végrehajtási intézettől van néhány közmunkára ítélt, akik jönnek és segítkeznek még nekünk. Nagyon jó tapasztalatunk velük, lehet velük dolgozni, és ebben nagyon sokat segítenek, hogy összeszedjük a szemetet folyamatosan a parton, a stégek környékén, meg a cigicsiket is sajnos össze kell szednünk.
2: Egy rövid zene után folytatódik a Sziget Szelet, én továbbra is Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és a Sziget-Szent Miklósi horgásztáborból jelentkezem, ami ugye múlt héten zajlott, ez volt egyébként az utolsó nyári tábora a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének. A következő részben is még Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével beszélgetek, de ezen kívül néhány gyerkőcöt is megszólaltatok majd. Maradjatok velem! You can say what you-

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Továbbra is a Sziget-Szentmiklósi horgásztáborból jelentkezem, beszélgető partnerem pedig Dolhai András, a HEPESZ elnöke.
3: Iskolás csoportok is rendszeresen szoktak jönni, és kicsit ismerkedni akár itt a halakkal.
4: Igen, örülünk ezt szolgál, ugye nem csak a általános iskolán megyünk el horgásztokat tartani, de itt azért elég sok csoport megfordul a mondjuk azt, hogy már ősett sétányan egészen a Dunapartig. Tehát mennek megnézni a diákok a tanösvényt, a vadászcsoportok is. Őket mindig szeretettel fogadjuk, be is szoktak hozzánk jönni. Ugye három akváriumunk van, ahol a dunai halakat bemutatjuk, és meg tudják tekinteni élő formában, hogyan eszik, hogyan úszik. Mindenki szeretettel vártunk eddig is.
3: Utolsó kérdésként, hogy alakul majd az ősz? Ugye most ez az utolsó nyári tábor itt Sziget-Szentmiklóson, de hát azért látom, hogy mentek mindenféle versenyekre is, meg hát gondolom lesz majd még bőven program.
4: Igen, nagyon össze kell szednem a gondolatot, hogy mindegyiket ugye végig tudjam sorolni, de minden hétvégére van egy-két programunk. Most ugye a nyár végeztével nem feltétlenül a gyerekhorgászoké lesz a elsődleges figyelem, ők nekik elkezdődik az iskola, a felnőtteknek pedig most jön egy olyan horgász szezon, ami az őszi szezonnal szokott előjönni, még több horgászverseny lesz, csapatbajnokságaink lesznek, metódféder, hosszú előkés, finomszerelékes féder, aztán úszós horgászversenyünk lesz. Tehát ezekre a programokkal kell a felnőtteknél figyelni, meg jönnek az egyéb más programok, amiben csatlakozunk mi is a városi rendezvényekhez, és reklám nélkül, de ugye lecsőfőző fesztivál lesz, halászléfőző fesztivál, utána hamarosan itt lesz újra a Mikulás, ugye jön a Mikulás vonat itt állomásként, volt tavaly is már vendégként a Mikulás nálunk.
3: Akkor ugye jó nagy halászlevet is főztetek, nem tudom, hogy az pont ilyen Mikulás környékén volt, így decemberben emlékszem.
4: Igen, ez a karácsonyi decemberre, ugye most már 5. éve főzünk. Egy nagy bográccsal kezdtünk, ugye az olyan 200 adag halászlevet jelentene, vagy jelentett, azzal kezdtünk első évben, és olyanoknak adtunk belőle, akik amúgy nem főznek otthon halászlevet, hogy picit népszerűsítsük ezeket az ételeket is. Aztán következő évben 3 üsben főztünk, és akkor most legutóbb 17 üsben tavaly évben, 17 üsttel főztünk, több mint 1500 adagot osztottunk szét. Idén is meg fogjuk ezt tervezni. Itt egy picit naptárral még gondba vagyunk, mert ugye 24-e szenteste csütörtökre esik, de még úgy tervezzük, hogy vasárnap, ugye utolsó adventi vasárnap, akkor megcsináljuk ezt a rendezvényt, és ugyanígy több egyesületet bevonva, helyi szervezetet bevonva csinálunk egy halászlé halkóstoló, és aki nem akar otthon a halat pepecselni, az tud majd vinni belőle otthonra is.
3: Itt vagyok továbbra is Sziget-Szentmiklóson a horgásztáborban, és itt ül mellettem Adél, aki egy nagyon különleges pillangót fog a kezében. Árul, de hol találtad ezt a pillangót?
5: Hát a vízből szedtem ki.
3: Egyébként már egy ideje itt sétálgatsz vele, nem akart egyáltalán elrepülni?
5: Nem.
3: És mesélj, te hanyadik alkalommal vagy itt a horgásztáborban?
5: 5.
3: Mit szeretsz benne?
5: Foghatok sok halat, van tájcsi.
3: Tájcsi tetszett különösen? Vagy tetszik, azt szereted?
5: Igen.
3: Melyik programot várod még a héten a legjobban?
5: Hát azt mondták a lányok, hogy megyünk lepkekertbe is.
3: Igen, erre tippeltem volna így, hogy fogod a pillangót, hogy valószínűleg a lepkekert lesz neked nagy kedvenc.
2: Most pedig már itt vagyok a Duna parton, és itt áll mellettem Fátrai Nóra.
3: Ha jól hallottam, te ma fogsz vizsgázni. Mikor döntötted el?
6: Tavaly is, meg előtte is gondolkoztam, hogy szeretnék-e vizsgázni, de hát gondoltam, hogy ha már a öcsém is levizsgázik, akkor én is megpróbálom.
3: Kettem most a tesóddal együtt, és akkor ezek szerint, ha jól hallottam, ez már neked a sokadik táborod?
6: Ez már a harmadik.
3: Mit szeretsz a horgászatban?
6: Nekem már régen a szüleim is nagyon, amikor már megszülettem, akkor is elvittek alapból horgászni, még amikor anyukám hasába voltam is voltam, és nagyon szeretem a horgászatot. Nagyon szeretem, hogy csöndes, mindenki csöndben van, és nagyon nyugodtan tudsz horgászni.
3: Mi az, amit szeretsz a táborban? Nyilván a horgászaton kívül még, mert ugye számtalan más kiegészítő program is van, meg hát ugye szerintem, ami nagyon fontos, hogy egy nagyon jó közösségi program.
6: A nyári tábort jobban szeretem egyébként, mint a tavaszit, mert itt vannak ugye mellékprogramok is, például reggel így volt tájcsi, meg minden. Nagyon szeretem, hogy így úgy horgászhatunk, hogy segítők is vannak velünk, és tényleg bármi nem sikerül, tudnak nekünk segíteni.
3: Vagy a második egyébként már, aki a tájcsit említette, úgyhogy ezek szerint úgy látszik, a tájcsi nagy kedvenc így a gyerekek körében, igaz?
6: nagyon vicces volt, mert ugye reggel is mindenki azt mondta, hogy úgymond, hogy felpofoztuk magunkat. Igazából nagyon vicces volt. A tai chi is még igazából soha nem hallottam róla, de most, hogy kipróbáltuk, nagyon tetszett.
3: Sok sikert kívánok nektek akkor a vizsgához. Itt van velem Szonya is. Te azért egészen picike vagy, ugye a hallgatók nem látják, de azért valljuk, hogy te azért most leszel még csak majd 6 éves. Mit szeretsz igazán a horgásztáborban?
7: A halakat.
3: Apával jöttél, látom. A

0: Vörösszárnyú.
1: Még azt áruld el nekem, hogy milyen programot vársz még nagyon.
0: A mozit én is, meg a csónakázás.
2: Ilyen jó hangulatban telt tehát a Szigetszentmiklósi Horgásztábor, a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének a szervezésében Szigetszentmiklóson. Ez volt egyébként az utolsó nyári tábor. Ott jártam a tábor harmadik napján, és beszélgettem Dolhai Andrással, a HEPESZ elnökével, illetve több gyerkőccel is. Ennyi volt már a Sziget Szelet, köszönjük kedves hallgatók a figyelmet, a mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok, tartsatok velünk minden héten szerda este 8 óra után, és ne felejtsétek el, hogy minden adásunknak van egy ismétlése, szombatonként délután 2 órakor. Legyen szép napotok, sziasztok!
3: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget Szeletet?
4: Ha nem, kóstold meg!
3: Egy falat a térség életéből.
4: Ez a Sziget Szelet.

0: boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
6: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
8: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás. Zöld kert.
3: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Ismét túlélőket találtak Nepálban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5+5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Hatan megsérültek éjszaka, amikor egy teherautó ütközött egy lengyel zarándokokat szállító busszal Zalalövő közelében. A busz azért állt félre a 86-os főúton, mert korábban elgázolt egy úttesten kóborló juhot. A rendőrség szerint a vészvillogóval álló járművet későn vette észre a teherautó sofőrje, és nagy erővel neki ütközött. A busz 5 utasa és a teherautó vezetője könnyebben megsérült, a többi utast Zalalövőn helyezték el a mentesítőjárat érkezéséig. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nap a pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és a horvátországi Split között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés.
2: Időjárás.
9: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Változékony időre számíthatunk. Újabb fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások. Háromnapos tűzszünetet rendelt el Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek. Egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz juthatnak a vállalkozások a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban induló az 5 plusz 5 támogatási konstrukcióval, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Megépül a Mohácsi Dunahíd, de az eredetileg tervezetnél olcsóbb lesz a hozzá kapcsolódó úthálózat, derül ki a Magyar Közlönyből. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel 75 milliárd forintot takarít meg az állam, amit állami utak fejlesztésére fordíthatnak. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint három napig szüneteltetik a Kijev elleni légi csapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Két újabb túlélőt mentettek ki Nepálban 10 nap alatt pusztító áradások után. Egy kínai munkást egy vízerőmű alagútjából, egy nőt pedig egy házból hoztak ki élve. A természeti katasztrófában legalább 1300-an meghaltak, több mint 5000 embert, köztük 3 magyart továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a második és a hatodik kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
0: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi haszn. Kavai Pékség.
2: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
3: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
2: Szaladok is, főnök úr.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
8: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodába, mind az iskolába.
7: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság. A tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
9: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
7: Okos zebrával növelik a közlekedés biztonságot Taksonyban. Új SafeCross okos zebra segíti a biztonságosabb gyalogos közlekedés Taksonyban, a forgalmas 510-es út egyik gyalogos átkelőhelyén. A beruházás pályázati forrásból valósult meg, a kivitelezés költségeinek felét pedig a Generali társfinanszírozóként vállalta. Az intelligens rendszer kamerák és szenzorok segítségével érzékeli, ha egy gyalogos át szeretne kelni az úton. Ezt követően az útburkolatba épített nagy fényerejű ledes prizmák villogó fényjelzéssel hívják fel a közeledő járművezetők figyelmét a gyalogos jelenlétére. A fényjelzők nappal is jól láthatók, éjszaka pedig akár 800 méteres távolságból is észlelhetők. Az új rendszer a település közlekedés biztonságának javítását szolgálja.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Háromnapos tűzszünetet rendelt el Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Háromnapos tűzszünetet rendelt el az orosz elnök. Az éjfélkor életbe lépő intézkedés szerint 3 napig szüneteltetik a Kijev elleni légicsapásokat, mivel egy amerikai delegáció érkezik Moszkvába. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyaló, az amerikai elnök veje a tervek szerint ma folytat megbeszélést Vlagyimir Putyinnal. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztották a tűzoltókat több megyében és Budapesten is. Délutánig többek között Baranyában, Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanád megyében volt szükség a munkájukra, a fővárosban pedig a 2. és a 6. kerületben kellett kidőlt fákat eltávolítaniuk.
6: Időjárás.
7: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. A szél megerősödhet, hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
8: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
9: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélbe jelezte a Szigetszentmiklósi hivatalnak, hogy a Szigetszentmiklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Szigetszentmiklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
7: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranok miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
6: Ősszel sem szünetelnek a munkálatok Dunavarsány közterületein. Szeptember első hetében több kiemelt feladatot lát el a Városgazdálkodási Kft. A szakemberek folytatják az 51-es út, illetve az arra vezető Nyárfás utcai lejáró gallyazását. Sor kerül továbbá a játszóterek karbantartására, valamint az egészségház lépcsőjének javítására. Az önkormányzat ezúttal is arra kéri a lakosságot, hogy az érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. További információk a www.dvvg.hu weboldalon érhetők el. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének őszelei beosztása. Szeptember első felében minden hétköznap nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös praxisában hétfőnként és csütörtökönként délelőtt 11-től délután 2-ig, keddenként és szerdánként pedig reggel 7-től 10-ig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Judit a következő hét elején és végén jellemzően délelőtt rendel, a hét közepén viszont délután. A doktornőhöz tartozó 1-es körzetben kedden és csütörtökön vannak konzultációk, míg a 2-es körzetben a doktor úr péntekenként várja egészségügyi tanácsadást a pácienseket. További tudnivalók a település hivatalos Facebook és weboldalain olvashatók. Élen végeztek a magyarok a nemzetek viadalán. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el Molnár Enikő, a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 9. B osztályos tanulója. A fiatal diugrató a magyar válogatott tagjaként vett részt a Nations Challenge, vagyis a Nemzetek Viadala és Tanintézetek bajnokságán, amelyet július végén rendeztek Franciaországban. A magyar csapat a megmérettetésen résztvevő 12 ország közül az első helyen végzett. Molnár Enikő teljesítményével jelentősen hozzájárult a válogatott sikeréhez. Az iskola közössége szerint a kiemelkedő eredmény a fiatal sportoló kitartását, fegyelmét, valamint a lovával kialakított összhangját is bizonyítja. A tanintézmény gratulált Molnár Enikőnek és további eredményes versenyzést kívánt számára.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical.

0: nálunk jó kezekben van.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen!
4: Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Változékony időre számíthatunk. A kormány az autópálya koncessziót is felszámolja. Lezuhant egy vadászbombázó Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A dohány és kaszinó koncessziók felülvizsgálata után az autópálya koncessziót is felszámolják, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: lépésről lépésre, forintról forintra szüntetik meg a közpénzek jogtalan felhasználását. Korábban Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy több mint négyszer annyit költött az állam az autópályák üzemeltetésére és felújítására, mint a közutak fenntartására és karbantartására. Meghosszabbította a kormány az ukrán katonai szolgálat elől menekülők befogadását. A Magyar Közlönyben péntek este megjelent rendelet szerint Magyarország továbbra sem ért egyet azzal az uniós döntéssel, amely kizárná a védelemből azokat az ukrán állampolgárokat, akik katonai kötelezettségük miatt nem hagyhatják el Ukrajnát. A menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányok 2028. március 4-éig maradnak érvényesek. Több tízezren tüntettek Zágrábban az illegális hulladéklerakás miatt. A horvát hatóságok előzőleg mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett szemetet találtak egy Gospić közelében fekvő, egykori mezőgazdasági kombinát területén. A gyanú szerint az újrahasznosíthatóként feltüntetett hulladék jelentős része Olaszországból érkezett, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A tüntetők szerint a kormány túl lassan reagált, a környezetvédelmi rendszer pedig változtatásra szorul. A felszólalók az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megnevezését követelték. Lezuhant egy vadászbombázó egy görögországi légi bemutatón. Az F4-es Phantom gép egy Atén melletti repülőtérnél zuhant le. A két pilóta sorsa egyelőre tisztázatlan, és azt sem tudni, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Átadták a budapesti Fanarion Ortodox Keresztény Központot. Az eseményt Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka nyitotta meg. Beszédében megköszönte Magyarország hozzájárulását a központ létrehozásához, és hozzátette, ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is.
6: Időjárás.
7: A sok napsütés mellett átmenetileg beborul az ég, és elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Emiatt az ország északi és keleti részére figyelmeztetést adtak ki. Vasárnap már túlnyomóan napos, gyengén felhős idő várható, eső nem valószínű. Hajnalban 13-18, napközben 24 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Korszerű főzőkonyhát és gazdaházat adtak át Gyálon. A modern technológiával felszerelt létesítmény naponta mintegy 3500 adag étel elkészítésére alkalmas, így jelentős fejlesztést jelent a város közétkeztetésében. A beruházás összesen mintegy 1,9 milliárd forintból valósult meg. A főzőkonyha kialakításához 800 millió forint Európai Uniós támogatás állt rendelkezésre, a fennmaradó összeget Gyál város önkormányzata saját forrásból biztosította. Az új létesítmény elsősorban a gyári családokat szolgálja, és korszerű biztonságos körülményeket teremt a gyermekek, az idősek, valamint az intézmények ellátottainak étkeztetéséhez. Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Battyányi Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Battyányi Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz. Humánpolitikai ügyintézőt keres a Taksonyi Polgármesteri Hivatal. A határozatlan időre szóló teljes munkaidős közszolgálati jogviszony keretében a munkakör betöltőinek a többi között az új dolgozók beléptetését, a kilépő munkatársak dokumentációját, valamint a kinevezések és munkaszerződések módosításának előkészítését kell ellátnia. A pályázat benyújtásának feltétele a megfelelő felsőfokú vagy munkaügyi és társadalombiztosítási szakképesítés. Legalább egy év szakmai tapasztalatot is elvárnak, emellett a KIRA rendszer napi szintű használata és a vonatkozó közszolgálati, közalkalmazotti és munkajogi szabályozás ismerete szükséges. Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett több éves tapasztalat, az ASP rendszer ismerete, valamint a házi pénztár kezelésében szerzett gyakorlat. A pályázatokat szeptember 13-áig lehet benyújtani a szál.barbara@taksony.hu e-mail címen. Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
5: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Amikor ketten voltunk című ingyenes koncert lesz Dunaharasztin. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától egy különleges produkcióra invitálják a Városi Könyvtárba látogatókat. A közönség Kollár Klemenc László és Mákó Kató közös fellépését tekintheti meg, melynek témája a szerelem. A zenészek elsősorban a kamarazenekar szívfájdalomról és női-férfi szerepekről szóló slágereivel készülnek. A program előzetes regisztrációhoz kötött, amire személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség. További információk az intézmény hivatalos felületein elérhetők. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit, ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér gimnázium. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
6: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
7: Nagyon sokan jöttek el a lakók részé. Egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
6: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak és közösen találjanak megoldást az ügyben.
7: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
6: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-én levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a Csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
7: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
6: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A báziskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásukban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
8: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
6: Az iskolában is fejlesztéseket hajtottak végre a nyári időszakban. Kreisz Mátyás, a német vezér általános iskolát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, az intézmény folyamatos korszerűsítése kiemelt cél, ezúttal pedig a klimatizálás fejlesztése valósulhatott meg. Kiemelten a munkálatokat még a tanév kezdete előtt befejezték, így a diákok és pedagógusok már korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új tanévet.
8: Mindenki tapasztalja, főleg ilyen 40 fokok után, hogy hát azért nem olyan egyszerű ezekbe az épületekbe megmaradni, hogyha olyan nagyon meleg van, tanulni az meg még egy külön kérdés. Úgyhogy az idejében hál' Istennek el tudtuk indítani a klimatizálási projektet, amit teljes mértékben saját költségvetésből oldottunk meg, ez egy közel 20 millió forintos beruházás. Ennek a VRF hőszivattyúnak a beüzemelése augusztus 17-én történt meg. Ez is volt a terv, hogy mire a diákok visszatérnek az iskolába, addigra már ezek a klímaberendezések üzemeljenek.
6: Véradás lesz Halásztelken, szeptember 10-én csütörtökön, délután 14:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot és vigyék el a TAJ lakcím és személyi igazolványukat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó. várható hétvégére.
9: Egyelőre kettőt sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
1: Időjárás.
6: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb. Még délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angolóra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Mit mondasz? Nem? Semmi? Semmi különös?

0: Aki egy rádió, helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit, ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér gimnázium. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
4: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
5: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
4: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátó egység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
5: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
4: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélben jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
5: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan kerékpára, Kerekvárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
4: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
4: Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
6: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
4: Az iskolában is fejlesztéseket hajtottak végre a nyári időszakban. Kreisz Mátyás, a német vezér általános iskolát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, az intézmény folyamatos korszerűsítése kiemelt cél, ezúttal pedig a klimatizálás fejlesztése valósulhatott meg. Kiemelten a munkálatokat még a tanév kezdete előtt befejezték, így a diákok és pedagógusok már korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új tanévet.
6: Mindenki tapasztalja, főleg ilyen 40 fokok után, hogy hát azért nem olyan egyszerű ezekbe az épületekbe megmaradni, hogyha jön nagyon meleg van. Tanulni az meg még egy külön kérdés. Úgyhogy az idejében hál' Istennek el tudtuk indítani a klimatizálási projektet, amit teljes mértékben saját költségvetésből oldottunk meg. Ez egy közel 20 millió forintos beruházás. Ennek a VRF hőszivattyúnak a beüzemelése augusztus 17-én történt meg. Ez is volt a terv, hogy mire a diákok visszatérnek az iskolába, addigra már ezek a klímaberendezések üzemeljenek.
4: Véradás lesz Halásztelken, szeptember 10-én csütörtökön délután 14:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot és vigyék el a TAJ lakcím és személyi igazolványukat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
7: Egyelőre 2 sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
0: Időjárás.
4: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb. Még délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Hallott, tesó? Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az eheti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. Úgy tűnik, újabb színész utód tűnik fel Hollywoodban. Minden jel arra mutat, hogy Robert De Niro 14 éves lánya, Helen Grace De Niro filmszerepet kapott az Apádra ütök franchise legújabb felvonásában, a Menyemre ütökben. Helen Grace az Oscar-díjas sztár és volt felesége Grace Hightower legfiatalabb lánya. A TMZ által megszerzett iratok szerint a 14 éves Helen szerződését még 2025. augusztusában írták alá a szülők. A forgatások a dokumentumok alapján 2025. szeptemberében kezdődtek meg. A fiatal lány pedig napi 1246 dolláros, azaz kb. 450 ezer forintos gázsit kapott a munkájáért. A projekt a gyártás során a Lazarus munka címet viselte, ám a jelek sokat mondóak. A filmet az a John Hamburg rendezi, aki az eredeti széria producere és írója is volt, és az időpont is stimmel. Mivel a produkcióhoz az Apádra ütök franchise húzó nevei Ben Stiller és Robert De Niro

filmes hírek itt a Laki Hegy Rádióban. Az ezredforduló utáni időszak egyik népszerű romantikus vígjátéka volt a Matthew McConaughey és Kate Hudson főszereplésével készült Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. A 2003-ban bemutatott romkom 50 millió dolláros költségvetés mellett közel 180 millió dollárt termelt, ami nem rossz eredmény ebben a műfajban, különösen úgy, hogy a kritikusok rendesen lehúzták a forgatókönyve miatt. Hollywoodban mostanában divat lett felmelegíteni a 2000-es években népszerű franchise-okat, úgyhogy a Variety szerint most készül a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt folytatása is. A lap szerint a Paramount már nekiállt fejleszteni a filmet, viszont még csak a munkálatok legelején járnak, jelenleg a forgatókönyvírót keresik. Viszont Hudson már is csatlakozott a projekthez producerként, ebből pedig egyenesen következik, hogy akár szerepelhet is a filmben. A készítők nyilván azt szeretnék, hogy a színésznő és Matthew McConaughey is játsszák el ismét az első filmben életre keltett karaktereiket. McConaughey a 2000-es években főleg romantikus filmekben szerepelt, és egy idő után annyira elege lett a zsánerből, hogy később szándékosan nem vállalt ilyen munkákat.

filmes hírek itt a Lucky Hegy Rádióban. Megszokhattuk, hogy a brit filmipar és Hollywood időről időre újabb Jane Austen feldolgozással rukkol elő. Az Ang Lee féle 1995-ös Oscar-díjas Értelem és érzelem Emma Thompsonnal és Kate Winslettel magasra tette a lécet, ám Georgia Oakley új feldolgozása nem ennek meghaladására vállalkozik. Oakley vállalkozásának egyetlen határozott szándék volt a motorja, egy merőben új nemzedéknek szeretné bemutatni Jane Austen időtlen klasszikusát. A brit rendező, akit a szakma és a közönség korábban a BAFTA-díjas Blue Jean című drámáért ünnepelt, nem újabb kosztümös adaptációt akart forgatni, hanem egy olyan modern, mélyen átélhető történetet mesél, amely szándékai szerint mélyen rezonál a mai közönséggel. Oakley, mint a Deadline-nak elmondta, bizonyos női tapasztalatok és a testvéri kötelék újraértelmezésére vállalkozott. A történet érzelmi feszültsége a két Dashwood lány, akiket Daisy Edgar Jones és Esme Creed Miles alakít, elszakíthatatlan kapcsolatából táplálkozik. A társadalmi elvárások és az anyagi kiszolgáltatottság szorításában próbálják megőrizni méltóságukat, így olyan univerzális női sorsokat élnek meg, amelyek ma is épp olyan aktuálisak, mint 200 évvel ezelőtt Austen korában. A film hazai bemutatójára idén november 5-én kerül majd sor.

0: filmes hírek itt Alakihegy Rádióban. Még a végén bebizonyosodik, hogy él a sötét varázslatok kivédése tárgy átka, ami már is új tanár kezébe kerül. Csak nemrég jött a hír, hogy az HBO készülő Harry Potter tévésorozata megtalálta a második évad egyik legfontosabb új szereplőjét. Nicholas Hoult kapta Gilderoy Lockhart professzor szerepét, aki Harry második roxforti tanévében veszi át a sötét varázslatok kivédése tárgy oktatását. A karakter J.K. Rowling második regényét feldolgozó Harry Potter és a titkok kamrája cselekményének kulcsfigurája. A Deadline jelentése szerint azonban Holt már is visszalépett, mivel nem tudta összeegyeztetni a forgatásokat korábbi elköteleződéseivel. Kit Harringtontól nem idegen amúgy a szerep, mivel ő keltette életre hangjával a Harry Potter The Full Cast Audio Editions hangos könyvekben. Az HBO tervei szerint az új széria minden egyes évada egy-egy könyvet vesz majd alapul, így pedig egy sokkal részletesebb és hűségesebb történetmesélésre nyílik lehetőség, olyan szereplőket is bemutatva, akik eddig lemaradtak a képernyőről. Az új Harry Potter 10 évig uralhatja a streaminget, és idén karácsonykor meg is kapjuk első roxforti leveleinket.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Deadline jelentése szerint Ryan Gosling a Warner Brothers-szel együttműködve egy új Flintstones reboot fejlesztésén dolgozik. A film állítólag még korai fejlesztési szakaszban van, és egy élőszereplős produkció lesz, amelynek középpontjában Béni örökbefogadott fia áll. Ryan Gosling várhatóan az Open Invite produkciós partnerével, Jesse Hendersonnal közösen producerként vesz részt a projektben. Források szerint jelenleg forgatókönyvírókkal találkoznak, hogy megtalálják azt a szakembert vagy csapatot, amely megírhatja a film forgatókönyvét. Benő először 1971 és 72 között a CBS-en sugárzott animációs sorozatban a The Pebbles and Bam Bam Show-ban vált gyerekből felnőtté, pontosabban tinédzserré. A történet szerint Pebbles-szel randizott, a Bedrock High School tanulója volt és megszerezte első munkahelyét is. Pebbles-szel emellett zenekart is alapítottak, amely a Bedrock Rockers nevet kapta. Természetesen a várható bemutatóról egyelőre még nincs hivatalos információ.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Ki lesz az új James Bond? Ez immár 7. éve kérdés, mert Daniel Craig hattyúdalát elénekelte a Nincs idő meghalni című filmben. Craig sem tetszett mindenkinek annak idején, amikor a Casino Royale-ban felbukkant Bondként, Sean Connery sármosságát és Roger Moore eleganciáját keresték benne, de nem találták. Ő egy másfajta szuperügynököt képviselt, esendőbbet és hétköznapibbat. Viszont őt is megkedveltük, így nehéz lesz a nyomába érni. Mivel a James Bond franchise kreált világsztárt Craigből, ezért az ifjú titánnak is remek ugródeszka lehet ez a szerep. De az egykori casting direktor szerint ez az ifjú tehetség ne egy olyan ismert és bejáratott név legyen, mint Jacob Elordi, Callum Turner vagy Harris Dickinson. Debbie McWilliams tud egyet és mást arról, ki a legalkalmasabb James Bondnak, mivel neki köszönhető Craig mellett Timothy Dalton és Pierce Brosnan 007-es ügynöke is. Williams már visszavonult a franchise-tól, amikor az Amazon lecsapott arra, úgyhogy csak külső szemlélőként nyilatkozik, így viszont szabadon kritizálhat mindent, akár Nina Gold, a jelenlegi James Bond casting vezetője munkáját is.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Megérkezett a Bosszúállók végjáték Ráadás című film első kedvcsináló előzetese, amely a látványos színkezelés mellett egy egészen apró, ám rendkívül szembetűnő módosítást tartalmaz az eredeti film egyik kulcsfontosságú párbeszédében. A 2019-es változatban Tony Stark úgy fogalmaz Steve Rogersnek, amikor Thanos és serege megérkezik a jelenbéli idősíkra, hogyha újat húzol az idővel, az visszavág. A friss videóban elhangzó mondatban azonban a négy más helyett maga az idő szó szerepel alanyként. Ez a minimális korrekció komoly fejtörést okoz a rajongói közösségnek, hiszen az idézet az időutazás alapvető szabályát foglalja össze a Marvel moziverzumban. Sokan úgy vélik, hogy a változtatás közvetlen utalást jelenthet Robert Downey Jr. visszatérésére Dr. Doom szerepében a decemberben érkező Bosszúállók Dr. Doom ébredése című filmben. Az igazságra hamarosan fény derül, hiszen a Bosszúállók legkorábban szeptember 25-én visszatérnek világszerte, és köztük Magyarországon is a mozikba, míg a folytatás a Bosszúállók Dr. Doom ébredése premierjére sem kell sokat várni, a nagyszabású kalandot legkorábban december 18-án láthatjuk majd a vásznon.

micsoda? Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Jodie Foster legutóbbi panelbeszélgetésén éles kritikával illette Brad Pitt nagy sikerű versenyzős moziját. A Forma 1-es filmről van szó. Jodie Foster az Aspen Festival of Ideas rendezvényen a Sony Pictures korábbi vezérigazgatójával, Michael Lintonnal közösen vett részt a Kié Hollywood jövője című panelbeszélgetésen, ahol a film hagyományos történetmesélését hozta fel példaként. Nem lenézően mondom ezt, hogy is tehetném, ez a film milliókat keresett, de ha ránézek egy olyan filmre, mint az F1, úgy érzem, mintha az F1-et a mesterséges intelligencia készítette volna, jegyezte meg nevetve a színésznő. Részletesen kifejtette, hogy a párbeszédek és a fordulatok szerves fejlődés helyett inkább tűnnek egy matematikai képlet eredményének. A színészek pontosan úgy mondják a soraikat, ahogyan egy számítógép megírná, kiszámítva, hogy mi lenne a legmegfelelőbb dolog az adott pillanatban, tette hozzá. Foster bírálata ellenére a sportdráma elképesztő kritikai és közönség sikert aratott világszerte. Az Apple Films Original filmje eddig 634 millió dolláros bevételt hozott a jegypénztáraknál, emellett 4 Oscar jelölést is begyűjtött, többek között a legjobb film kategóriában, a legjobb filmhangért járó díjat pedig haza is vihette. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petró Kareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek!

0: Napi-Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Laki-Hegy Rádióban.
2: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit, ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér gimnázium. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
3: Nagyon sokan jöttek el a lakók részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfét további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
2: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
3: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lakók se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
2: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélbe jelezte a Sziget-Szent Miklósi hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
3: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
2: Ismét elnyerte a bázisiskola címet a Batthyány Kázmér gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az oktatási hivatal bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A Nemzetiségi Önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatás és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
4: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
2: Az iskolában is fejlesztéseket hajtottak végre a nyári időszakban. Kreisz Mátyás, a német vezér általános iskolát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, az intézmény folyamatos korszerűsítése kiemelt cél, ezúttal pedig a klimatizálás fejlesztése valósulhatott meg. Kiemelten a munkálatokat még a tanév kezdete előtt befejezték, így a diákok és pedagógusok már korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új tanévet.
4: Mindenki tapasztalja, főleg ilyen 40 fokok után, hogy hát azért nem olyan egyszerű ezekben az épületekben megmaradni, hogyha nagyon meleg van, tanulni az meg még egy külön kérdés. Úgyhogy az idejében hál' Istennek el tudtuk indítani a klimatizálási projektet, amit teljes mértékben saját költségvetésből oldottunk meg, ez egy közel 20 millió forintos beruházás. Ennek a VRF hőszivattyúnak a beüzemelése augusztus 17-én történt meg. Ez is volt a terv, hogy mire a diákok visszatérnek az iskolába, addigra már ezek a klímaberendezések üzemeljenek.
2: Véradás lesz Halásztelken. Szeptember 10-én csütörtökön délután 13:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot és vigyék el a TAJ lakcím és személyi igazolványokat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
5: Egyelőre 2 sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
1: Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb. Még délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Hát olyan témánk van, amihez egyikünk sem ért, de nagyon lelkesek vagyunk, és szívesen
3: próbálkozunk, igen. Mert most nagyon más téma, mint a korábbiak, az biztos.
2: Nagyon más, mert hogy az egész világ erről beszél konkrétan, ez a GTA 6. És hát ez már egy ideje készül, ugye november 19-én.
3: Premierje, vagy hát onnantól debütál tulajdonképpen.
2: Igen, és van egy 26 perces betekintő, a Netflix adta ezt ki. Képzeld el, hogy nekem így bele-bele tekerve a férjem ezt megmutatta, és néztem, hogy...
3: Az elég hosszú az a 26
2: igen,
3: perc egyébként.
2: Tehát, az
3: hogy, de az egy ilyen kis, hogy milyen lesz majd, vagy ilyen kis történetszál, így bemutatja?
2: Igazából az arról szól, hogy valaki játsza éppen, ja, és hogy tudod, így meg tudod nézni.
3: Mondom, hogy belenézek, lehet én is.
2: Jó, csak hogy egy kicsit képbe legyél. Igen. Ugye benne van a két főszereplő, ugye ők rablók, meg hát jó pár embert kinyírnak benne, és hogy igen, azt lehet nézni, ahogy valaki tulajdonképpen játszik vele, és bemutatja. Egyébként tényleg annyira szeretem ilyenkor a férjemet, mert tudod így, ő azt is nézi, hogy milyen minőségi, mert ő régen is gyerekként is nagyon-nagyon sokat játszott, és hát ugye ahhoz képest ezek már tényleg olyan, mint egy film, annyira realisztikus, hát,
3: elképesztően jó, mert én kis videót itt én is láttam, most az előbb így belenéztem, és annyira úgy néznek ki a karakterek, mint egy, hát nem azt mondom, mint egy élő szereplők, de már lassan majdnem.
2: Igen, tehát. Meg nem is csak ezt, hanem képzeld el, hogy például arra is felhívta a férjem a figyelmemet, hogy nézzem már meg, hogy ahogy mit tudom én fut, és akkor a fülbevalóján az apró picike gyémánt
3: tehát,
2: is mozog,
3: is látszik,
2: meg látszik, tehát hogy annyira részletesen ki van
3: hát
2: minden dolgozva.
3: Az most már tényleg elképesztő, na. De tényleg így játékoknál is. Én kicsit le vagyok maradva, mert az én férjem hát néha szokott játszani, bár valahogy így a GTA nekem így nem mondta meg. Van egy-két ilyen autós játéka, de ő elég ritkán, tehát valahogy így annyira nincs központban, de régen egyébként apukám játszott, akkor volt, hát ugye azért ennek van egy pár része, tehát valamelyik GTA az meg volt neki.
2: Igen.
3: De hát fejlődik. Igen,
2: nekem egyetlen egy játék van meg, ez a Super Mario, már még nem úgy van meg, hogy nekem megvan otthon.
3: Azt mi játszottuk a tesómmal korábban. Igen. De az viszont jó volt, aranyos volt.
2: Tudod, régen, amikor mi kicsik voltunk, akkor volt ez a PlayStation, amiben ilyen kazettát kellett beledugni, és akkor az volt még így nekem a Super Mario.
3: Hát most már egész más, igen.
2: Most már egész máshol tartunk, már kikölcsönzöd a ti, ott a központból, aztán kész, vagy letöltöd, megveszed. Na, de hogy egyébként nem olcsó, rettenetesen drága egyébként, valami azt, most nem találok ilyen cikket, de ilyen billiós összegről van szó, forintban átszámolva, gondolom.
3: Mert mint a GTA 6.
2: Igen, tehát amennyi pénzt ráköltöttek. Tehát, hogy a fejlesztők. Sőt, azt mondta
3: hát
2: még a...
3: rajta egyébként, igen.
2: Azt is hallottam róla, hogy nyilván aki tudja, hogy miről van szó, ő neki lehet, hogy ez nem új információ, de hogy rengetegen dolgoztak csak azért rajta, hogy tudod, hogy ha már te nem veszel észre valamit, akkor a másik észrevegye, tehát hogy elképesztő sok, mondjuk csak akár egy mozzanaton elképesztően sokan dolgoztak, hogy az úgy tökéletes legyen.
3: Hát és mint egy filmen szerintem már szinte nagyjából lassan.
2: Hát ha nem többen,
3: hát
2: igen.
3: Hát még lehet, hogy többen, igen.
2: Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye létező helyszínek vannak benne, viszont van egy érdekes sztori, mert hogy a szemfüles rajongók már el is kezdték összehasonlítani a valódi várost a virtuálissal, így például kiderült, hogy a legtöbb épülethez hasonlóan a főszereplő Lucia, vagy Lucia apartmanja is létezik, ahol ő lakik, pontosabban létezett, mert hogy néhány évvel ezelőtt azt lebontották, és hát ez az esemény is azt írja ez a cikk, hogy remekül mutatja, milyen régóta késztől a GTA 6 sorozat, tehát a sorozat következő epizódja 6, amit már most elkönyvelhetünk az év játékának, hiszen egy technológiai mérföldkővel állunk szemben, tehát tényleg itt tényleg olyan dolgokat raktak bele, meg úgy rakták össze, ahogy soha ezelőtt semmit. Ez mondjuk nem feltétlenül jelenti azt, hogy én valaha játszani fogok vele, de elismerem egyébként, hogy biztos
3: vagyok.
2: Hát
3: ez olyan,
2: benne.
3: Hogy egyébként annyira nyilván engem se vonz, mint szerintem mondjuk a lányok nagy részét, de úgy az ember esetleg kipróbálná, ha már tudod, ekkora nagy ilyen ováció van körülött. Egyébként most itt megtaláltam a történetét. Hát valószínűleg, aki egyébként játszott a korábbi részekkel, akkor ismeri a két főszereplőt, mert hogy itt is azt írják, hogy a GTA 6 középpontjában ugye ez a Jason Duval, és hát Lucia, nem tudom, Lucia, mindegy, Camino szállnak, akik egy balul sikerült akció után egyre mélyebbre kerülnek Leonida bűnözői alvilágában tulajdonképpen. A két főszereplő ezúttal nem csak történetileg, hanem játékmenet szempontjából is szorosan összekapcsolódik majd. A játékos szabadon válthat közöttük. Ezek így szerint van. Lehet, hogy ez korábban nem így volt.
2: Igen, ezt is tehát, mutatta a férjem, hogy lehet külön, hogy te döntöd el, hogy most melyik karakter, mit csinál, választhatsz. Eleve az egy játékban, hogy hogy nem ugyanazt fogod játszani te, mint én, mert én mást döntök, döntéseket kell benne hozni. És megtaláltam egyébként közben, $1 milliárd költöttek el eddig egy jelentés hát szerint a GTA 6-ra. $1 milliárd. $1 milliárd az mennyi forintba? Mindjárt megnézem. $1 milliárd. És hát az a durva, hogy azt mondják a szakértők, hogy ez vissza fog jönni. Tehát, hogy annyira sokan fognak vele játszani, ahogy hogy ez meg fog térülni. Tehát, hogy
3: nyilván tudták a készítők, összeg. Hogy azért ez az összeg, szerintem bíztak ebben, valószínűleg azért ez már így borítékolható volt tulajdonképpen, hogy ez vissza fog jönni. Valaki Isten. Egyébként AI-jal készített egy magyar szinkront hozzá.
2: Na, aha.
3: Igen, én most látok pont egy
2: azt
3: oldalon.
2: Azt olvastam, hogy van magyar szinkron, de nem tudtam, hogy
3: egy Varga Zoltán nevű úriember, de hogy AI-jal készült a magyar szinkron, és akkor meg lehet tekinteni ezt a 26 perces, hát végül is bemutatószerű kisfilm, amiről ugye te is beszéltél, magyar szinkronnál.
2: Igen. Hát $1 milliárd, most így rájöttem, hogy nem volt nehéz kiszámolni, ha tudom, hogy mennyi egy dollár, 315 milliárd forint. Ezt sem tudom
3: azért
2: képzelni.
3: Azért ezt kimondani is. Hát nem ennyi az, hogy szörnyű, pénzt. De annyira nagy összeg, hogy nyilván ebbe így bele se tudsz gondolni, és hát igen. Nyilván mindezt egy játékra, de hát valószínűleg igen, mivel világszinten ennyire várják, vissza fog jönni ez az összeg majd.
2: Igen, igen. Na, hát majd november 19-én okosabbak leszünk. Az minden esetre biztos, hogy a legtöbb férfi, nem mindenki, de valószínűleg november 19 után békén kell őket egy picit hagyni, mert kb. Olyan, mintha valami foci VB jönne, mert hogy biztos, hogy ezzel fognak majd nagyon sokan játszani.
3: Hát elveszítjük őket egy tudom, pár hétre, illetve nem tudom, mennyi idő egyébként egy ilyen játékot végigjátszani. Nyilván nem egy nap, gondolom.
2: Nem egy nap.
3: Aki nagyon ilyen gamer, vagy hogy szokták mondani, azért ők szerintem leülnek, és akkor ha éppen idejük engedik, vagy akár nem tudom, szabadságot vesznek, én azon sem lepődnék.
2: Biztos mekkor. Vagyok benne,
3: szerintem van olyan ember, aki simán akkor leül, és tényleg éjjel-nappal tolja.
2: Biztos vagyok benne, meg egyébként el is hiszem, hogy nehéz abba hagyni. Te is tudod, ha nézel egy jó sorozatot, vagy valamit,
3: igen, én a sorozatokkal vagyok így, abszolút.
2: Na, hát erre még azért kicsit várni kell, úgyhogy még lehet otthon picit családilag beszélgetni, hogy akkor november 19 után apát egy picit elvesztjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a süs fel nap az ébresztő műsoronk, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Azért most egy picit örülök, hogy az abban szinte biztos vagyok, hogy az én kislányomnak jut normálisan ebéd, reggeli, uzsonna, Szigetszent Miklóson az óvodában, mert nem
3: igen,
2: mindenhol van ez így.
3: Így van. Sajnos, igen.
2: Nyilván mi is olvassuk, látjuk most tulajdonképpen így az egész ország erről beszél valahol. Egyébként nagyon érdekes, képzeld el, hogy tegnap, ahogy jöttünk haza, az unokatesom is ült a kocsiban, mindegy, voltunk valahol, és elkezdte nekem mesélni ezt a gyömrői esetet, hogy hallottam erről, hogy a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói, ugye ők biztosítják ott a térségi iskolákban is az étkezést, hogy a polgármester hát lebuktatott több konyhai dolgozót, majd mindjárt mondjuk, de szerintem biztos, hogy a legtöbben már hallottátok, hogy mennyi ételt lopott el, és mondjuk el, hogy a gyerekektől lopták,
3: hát a gyerekektől,
2: mindezt el.
3: Igen.
2: Tehát ez egészen elképesztő. Na de képzeld el, hogy ahogy így meséli nekem az autóban az unokatesom, mondtam, hogy hát én ezt így nem hallottam. És körgetem 2 perc múlva a Facebookot, és feldobta ezt a posztot.
3: Uh-huh. Tehát, én valamilyen nem láttam egyébként, hogy... nem tudom, küldted ugye a videót, csak aztán ugye annyi minden volt már itt tegnap este, hogy akkor most kezdtünk erről beszélni, úgyhogy én még egy kicsit így, hát hogy mondjam, keresem a szavakat, mert konkrétan sokat kaptam.
2: Ja, hogy
3: kaptam.
2: Te ezt így most tudtad,
3: hát
2: meg, igen.
3: Most, mert valahogy tegnap annyi minden volt úgy délután, hogy ez így, ez a hír nem jött velem szembe, és most, hogy így mondtad, meg megnéztem ugye az erről
2: mi?
3: Készült videót, amit ugye a polgármester készített a rajtaütésen tulajdonképpen, és így sokkot kaptam, tehát hogy nyilván igen. Lopni bűn, oké, rendben van, de az, hogy még gyerekektől is.
2: Igen, meg egyébként addig Bettit hagyom, hogy a vérnyomás lejjebb menjen, addig mondom, hogy ugye a legmegdöbbentőbb ebben a mennyiség, mert az, hogy most Marci néni, Julika néni megmaradt 2 kocka sajt, azt ő hazaviszi a gyereknek, az unokának, azért azt gondolom, hogy ezt mindenki
3: az nincs baj,
2: csinálja,
3: inkább,
2: meg ezzel nincs
3: kukába
2: baj.
3: Kerüljön egyébként, tehát ez így rendben is.
2: De az, hogy itt konkrétan a maradékot adták a gyerekeknek, és minden mást, amit ők haza akarnak vinni. Tehát, hogy olyan mennyiségről van szó, lássuk, azt írja a polgármester Kisberg Szabolcs, hogy lássuk az ellopott mennyiséget, a 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót loptak el, mindössze 0, még egy kilónyit se hagytak meg a gyerekeknek, már pedig ugye több száz gyerekről van
3: és
2: szó.
3: És azt hogy osztották több száz gyerek közül? Van ott egy fotó.
2: Hát ugye a reszelt sajtot, Pentáról beszélgettünk tegnap az autóban, hogy ugye reszelve a sajt, hát figyelj most, a kenyérbe, a reszelt sajtból, ha teszel, nem tudom, 3 ilyen kis kukacnyit, már azt mondhatod, hogy van benne,
3: van
2: azt
3: benne
2: hello,
3: sajt,
2: mert ugye szeletelve több kell bele, de hogy reszelve nyomokban tartalmazhat sajtot. De hogy akkor a másik, 6 kiló sonka felvágottból 3,5 kilót loptak el, 2,5 kilót adtak oda a gyerekeknek.
3: Köszi.
2: 6 kiló margarin felét elvitték. Ezen felül elloptak, mint egy 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot és egy nagy csomag leves gyöngyöt. Előkerült még a csomagból sok kész szendvics, több tányér készétel, sőt még diétás menü is. Az egyik hűtőben pedig kiló számra volt elrejtve a maradék köret. A tettenérést követően a polgármester azt írja, hogy kihívta a rendőrséget, akik lopás miatt eljárást indítottak az elkövetők ellen. Mind a 4-en be is ismerték a tettüket. És hát utána megkérte őket, hogy szedjék össze a személyes tárgyaikat, hagyják el az iskola épületét, mert hogy azonnali hatállyal fegyelmi kíséretében elbocsátotta mind a 4 konyhai alkalmazottat. És hát az a durva, hogy reggel hallottam egyébként a polgármester urat nyilatkozni, hogy ő elmondta, hogy jelenleg ugye lopás büntetről van szó, viszont hogyha kiderül, hogy ez rendszeresen megtörtént, akár börtöntüntetést is kaphatnak.
3: Hát én arra tippelnék, hogy ez volt az első nap, amikor most ezt
2: igen, csak ugye ezt bizonyítani kell.
3: Persze, be kell bizonyítani, igen.
2: Kellenek szemtanúk, meg ez a rendőrség dolga, de ha tudja a rendőrség bizonyítani, hogy ez üzletszerűen, hosszabb távon elkövetett lopás volt, akkor a Marika néni, már most ezt csak általánosságon mondom, persze, mehet a bőribe. Tehát, hogy...
3: Hát mondjuk ez nem meglepő, mert akkor lehet, hogy ez már évek óta, nyilván hónapok óta, hosszú hónapok óta így volt. Azért nem kis mennyiséget vettek el. Sőt, több kommentelő írja, hogy az igen, meglett a családnak a havi étkezése, mármint a saját családjuknak. Miközben igen, a szülők azért ugye kemény pénzeket fizetnek. Pont egyébként tegnap az egy budapesti csoport, én ugye a 18. kerületben nőttem föl, ott írta ki egy szülő, hogy hogy figyeljetek, Márti, amúgy mennyit fizettek az iskolába az étkezésért, és 23 ezer forintos összeget írt, az most mindegy, melyik iskola, lényeg, hát egy iskolába. Gondolom egyébként itt se lehet feltétlen sokkal olcsóbb annak, akinek ugye éppen nem kedvezményes, mert nem hárman vannak testvérek, vagy bármi. Úgyhogy azért,
2: hát
3: igen,
2: ha most belegondolsz,
3: pénz az egy hónapban
2: kifizetted egy a négy konyhás néninek hát egy havi kajáját. Fú, és figyelj, Beti, igen, lopnak az, oké, okay, de hogy kinek van szíve és lelke a gyerekektől elvenni hát ez az, azt,
3: és
2: amit...
3: És inkább kevesebbet ad érted.
2: És kevesebbet tesz bele, és ha kér egy repetát, akkor képes neki azt mondani, hogy nem maradt, és közben ő meg ott... Tehát, hogy... És négy nőről van szó, most itt mindegy a nemek, de mégiscsak azért a nők, azt gondolná az ember, hogy becsületesebbek, igen, érzékenyebbek, igen, hogy... És a legmegdöbbentőbb szintén ezt is a polgármester nyilatkozta, de egyébként miután a polgármester úr megosztott egy olyan videót, ahol ugye fölveszi, hogy kutatja át a kocsiban, közben hallatszik a hang, hogy büszkén mondja a néni, hogy igen, nálam is ugyanennyi van, igen, ott a barack, és igen, hogy nem felesleges megnézni, mert ugyanannyi, mert hogy szétporcióztuk. És hogy ezt mondta a polgármester, hogy számára a legmegdöbbentőbb nem is a lopás, hanem hogy egyikük sem mondta azt, hogy elnézést, vagy hogy, hanem még igen, nekik állt feljebb, és persze nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy konyhásként nem keresed a világ legtöbb pénzét, de bocsánat, de el lehet menni máshova is dolgozni, lehet lopni kicsit, hogy mondjam, ennél azért kicsit gyerekbarátabb módon is, mert ha egy picike megmarad, meg nem tudom, tehát az nem mentség, hogy én keveset keresek, ezért elviszem a gyerekektől, amit kifizettek a szülők.
3: A szülők fizetnek ki,
2: hát,
3: igen.
2: Most nem mondok csúnyát, de
3: a kommentelők, hogy azzal nincs is baj, hogyha megmarad, mert tényleg mondjuk azért mindenhol marad meg, és mondjuk azt szétosztják, mert tényleg az egyébként tulajdonképpen azt már nem adod oda másnap a gyereknek, hanem menne a kukába. Tehát azt mindenhol így csinálják szerintem, és ezzel nincs is baj, hogy a maradékot elviszik, mert most tényleg jobb, mintha most tényleg kidobnák, de azt, hogy nem a maradékot viszik el, hanem megcserélik, és a maradék az tulajdonképpen az, amit a gyerekek kapnak. A nagyobb részét meg elviszik, hát mondjuk az úgy nincs rendben.
2: Azért elég durva dolgok derülnek itt ki a kommentekben, szóval, hogy azért itt ki derülnek olyanok, hogy máshol is hogy működik ez a rendszer. És egyébként nem akarunk mi sem naívak, meg álszentek lenni, tudjuk, hogy valahogy mindenki okoskodik, és most itt nem csak a konyhában, hanem mit tudom én, ha valaki az Aldiban, Lidlben, Tescóban dolgozik, biztos vagyok benne, hogy ott is van már valami jó kis kialakult rendszer, vagy nem feltétlenül csak itt, akár például én reggel hallottam egy olyan sztorit is, hogy kórházból, mit tudom én, elvisznek haza, nem tudom, egy domestoszt, most csak mondtam valamit. Tehát, hogy ilyenek amúgy sajnos vannak, és sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy ez valahol az ember elfogadja, de az, hogy egy gyerektől ilyen mennyiségben, ilyen formában, ez egészen elképesztő. Én szinte biztos vagyok benne egyébként, és jól is van ez így, hogy gondolom kapott egy fülest a polgármester úr, hogy most kéne erre sétálni,
3: De most lehet, hogy akkor, ahogy ő is mondta, fog tartani ilyen ellenőrzéseket. Egyébként nekem volt egy ismerősöm, aki dolgozott egy ilyen nevesebb budapesti pékségbe, és ott például este hazavihették, mert ugye nyilván úgy van, hogy minden nap friss pékáru, nem fogják azt kirakni, amit ugye előtte ettek, és ez ilyen francia pékség volt, mondom, kicsit ilyen drágább, és akkor tök jó volt, mi is kaptunk, tehát hogy akkor ők hazahozhatták dolgozók nyilván, mint hogy ki legyen dobva, de az más, az egy üzlet nyilván, ott árulod. Itt meg azért a gyerekeknek kifizetik a szülők, és
2: igen,
3: azt
2: meg
3: lopják
2: egyébként
3: el, tehát az egész más.
2: Tudom, hogy sok helyen szigorú szabályok vannak, például gondolok itt ilyen gyors éttermekre, hogy én úgy tudom, hogy ott például, ugye, hogyha eltelik, nem tudom, 10 perc, és nem viszi el senki a hamburgert, akkor ki kell dobni, és te még
3: sajnos
2: meg se eheted.
3: Igen.
2: Tehát, hogy vannak ilyen szabályok,
3: ami
2: most az, hogy azt is ki lehet
3: játszani. Például nem eheti.
2: Hát igen,
3: meg,
2: de biztos vagyok benne, hogy ez is ki van valahogy találva, vagy miért, tehát, hogy nyilván, hogy a munkaidejéből nem tudom. Ezt,
3: biztos.
2: De ez gondolom benne van a szerződésében, tisztában van bele, aláírta, mit tudom én, de hogy tudod,
3: az
2: ilyenkor
3: azért, igen,
2: az ember annyira csalódik az emberiségben, hogy tényleg négy konyhásnéni büszkén, igen, nekem is
3: aki
2: ennyi
3: gondolom
2: van.
3: Gondolom egyébként nagymamák, vagy vannak unokáik, vagy családják, hogy oké, biztos mondják, hogy nekik viszik haza, hát rendben van, csak a több száz másik gyerekkel meg mi lesz?
2: Jó, hát majd én is akkor bemegyek a boltba, aztán kilopok két kenyeret, mert van egy gyerekem, és akkor felmentés, tehát hogy azért ez így, vagy nem is kilopom a boltból, hanem valaki megveszi, és az ő szatyrából lopom ki, amit még ő ki is fizetett.
3: Mert ez ugyanígy így történt. Igen. Így is így történt, mert ugye hát fizetik minden hónapban ugye a szülők az ebédet.
2: Egészen elképesztő, viszont hát le a kalappal amúgy a polgármester előtt. Megmondom őszintén, hogy tegnap így mondtam is, hogy ez még így kampánynak is tök jó, mert hogy nyilván most úgy, hogy mondjam, szimpatikussá válik az ember, meg hát felhívja egy nagyon fontos dologra itt a figyelmet, és hát ugye innentől kezdve azért, akik eddig hasonlóképpen jártak el, bár bízom benne, hogy nem nagyon volt ilyen mennyiségű lopás, hát ők most biztos ők is fülüket, farkukat behúzzák, mert hogy most biztos, hogy lesznek ellenőrzések, ez egészen biztos. Ezért is javasoltam Betty így adáson kívül, hogy majd mi is az étrendet esetleg hívjuk fel, ugye például Szigetszent Miklóson több iskolába, óvodába ők biztosítják az ételt. Hogy beszélgessünk arról, hogy ők például hogyan küszöbölik ki azt, hogy ilyen nem forduljon elő. Úgyhogy így igyekszünk majd így helyi szinten mi is egy picit utána járni ennek a témának.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit, ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: A szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a bizottság, a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és az ahhoz kapcsolódó vendéglátóegység működtetésére kötött önkormányzati szerződés megszüntetésének körülményeiről tárgyalt a gazdasági bizottság. Az önkormányzat és a Hegema Sport Kft. Között létrejött szerződés december 31-én lejár. A bizottság az ezzel kapcsolatos további lehetőségeket, valamint a szerződés megszűnésének részleteit is megvitatta. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ügy kapcsán több problémát is vizsgáltak. Ezek között szerepeltek a bérleti viszonyokkal kapcsolatos kérdések, az engedély nélküli építkezés és az ebből fakadó bontási kötelezettség, továbbá a szabálytalan szennyvíz elvezetés, valamint a lakosságot zavaró zajhatások is.
3: Nagyon sokan jöttek el a lapok részéről, egyik oldal ugye, aki támogatja a parti sétánybüfé további működését, egy másik csoport pedig, aki sérelmezi az ott keletkezett zajt leginkább. Ugye a zajmérési értékekből is, hát ha nem is vita alakult ki, de jogszabályi értelmezés, hogy most 45 decibel lehet-e az a zaj, ami egy normál csendes szoba, vagy pedig 65 decibel lehet ez a zaj, ebből is talán a bírósági álláspont sem egységes, mert hogy vannak olyan időszakok, ugye hétvégén rendezvények, amikor ugye 10 óráig nyitva van a parti sétánybüfé és zenét szolgáltat, és ott lakókat zavarja.
2: Kerekasztal beszélgetésen tisztáznák a vitás kérdéseket. Tóth Pál hozzátette, egy kerekasztal beszélgetés keretében vitatná meg az érintettekkel a tanösvény bejáratánál található teniszpálya és vendéglátóegység ügyét a gazdasági bizottság. Javaslatuk szerint nem sokára összeülnek az érintettekkel, és egy közös megbeszélés keretében áttekintik a felmerült kérdéseket. Kiemelte, a cél, hogy minden nyitott és vitás kérdést tisztázzanak, és közösen találjanak megoldást az ügyben.
3: Kerekasztal beszélgetésre a hivatallal a bizottság szigorúan zárt körbe szeretne leülni, ahol már az érintett lapok se pró, se kontra nincsenek jelen. Ugye mondtam is, hogy maga ez az egy napi rendi pont másfél órát vett el a bizottság munkájából, és a következő bizottsági ülésen szeptember közepén szeretnénk ebbe döntést hozni. Azért is ugye a bérleti szerződés december végében lejár, időben vagyunk még minden szempontból, hogy ezeket tisztázzuk, és akkor a jövő hét folyamán össze fog ülni a bizottság a hivatallal, hogy ezeket a részleteket pontosan tisztázzuk.
2: Kivizsgálták a vitatott kapu áthelyezésének körülményeit. A Budapest főváros 21. kerület Csepel önkormányzatának jegyzője június 1-i levélben jelezte a Sziget-Szent Miklós hivatalnak, hogy a Sziget-Szent Miklós Csepel határában található kapu elhelyezéséhez a csepeli önkormányzat nem adott hozzájárulást, ezért annak elbontását kérvényezte. Sziget-Szent Miklós önkormányzata válaszában jelezte, hogy kivizsgálja a kapu létesítésének körülményeit, és megkeresi az ezzel kapcsolatos fellelhető dokumentumokat. Egyben azt kérte, hogy a vizsgálat lezárásáig ne bontsák el a kaput. Tóth Pál, a gazdasági bizottság elnöke rádiónknak elmondta, az ülésen több érintett lakó is megjelent, és egy levelet is benyújtottak a bizottság tagjainak. A bizottság elfogadta azt a javaslatot, miszerint a lakók saját költségükön áthelyezik a kaput.
3: Én értem az ott lakókat, hogy ők azt szeretnék, hogy továbbra se lehessen ott átközlekedni, mert azt mondják, hogy ugye a tolvajok és a besúranók miatt nekik ez egy plusz biztonságérzetet ad, és ha bárki arra közlekedik, akkor csak szóljon és szívesen kinyitják a kerékpára, de ha nincs nyitva, akkor viszont egy nagyon nagy plusz kört jelent, aki ide téved, akár gyalogosan, kerékpárosan, egyébként pedig tényleg egy nagyon szép területe a városnak. Aki járt arra, én azt gondolom, hogy a Dunaparti részét kifejezetten nagyon szépen rendbe tartják az ott lakók.
2: Ismét elnyerte a Bázisiskola címet a Batthyány Kázmér Gimnázium. Újabb szakmai elismerésben részesült a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Az intézmény ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet. Az iskolai már harmadik alkalommal kerülhetett be a kiemelt szakmai közösségbe. A cím olyan intézmények munkáját ismeri el, amelyek szakmai tevékenységükkel, innovatív pedagógiai módszereikkel és jó gyakorlataikkal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújulásához. A bázisiskolák emellett lehetőséget kapnak tapasztalataik és bevált módszereik megosztására, valamint szakmai programok megvalósítására. Az iskola közlése szerint az elismerés a pedagógusok, a diákok és az intézmény teljes közösségének munkáját is visszaigazolja, egyben további szakmai fejlődést ösztönöz.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Nyáron ismét több fejlesztés valósult meg a Taksonyi óvodában. Az intézményben ezúttal elsősorban az energiahatékonyság növelését célzó beruházásokat hajtottak végre. Erről Kreisz Mátyás, az óvodát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke beszélt rádiónknak. A fenntartó az elmúlt évben is jelentős összeget fordított intézményei fejlesztésére. Tavaly csak nem 250 millió forint értékű beruházás valósult meg, ebből mintegy 220 millió forintot az iskola fejlesztésére fordítottak, míg az óvodai beruházások értéke 24-26 millió forint között alakult. A nemzetiségi önkormányzat szerint a fejlesztések azt mutatják, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntartásokban működő oktatási és nevelési intézmények folyamatos korszerűsítésére. Az idei nyári munkálatokkal pedig az óvoda energiahatékonyságát is tovább javították.
4: Az elmúlt 4-5 évben abszolút fókuszban volt az energiahatékonyságnak a fejlesztése, hiszen láttuk azt, hogy a nagyvilágban milyen kihívások elé állít bennünket, legyen szó a Covid okozta válságról, az azt követő energiaválságról, az energiáraknak az emelkedéséről és így tovább. Ezért kiemelten fontosnak tartottuk, hogy energiahatékonyságot növelő beruházások menjenek végbe mind az óvodában, mind az iskolában.
2: Az iskolában is fejlesztéseket hajtottak végre a nyári időszakban. Kreisz Mátyás, a német vezér általános iskolát fenntartó német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, az intézmény folyamatos korszerűsítése kiemelt cél, ezúttal pedig a klimatizálás fejlesztése valósulhatott meg. Kiemelte, a munkálatokat még a tanév kezdete előtt befejezték, így a diákok és pedagógusok már korszerűbb körülmények között kezdhették meg az új tanévet.
4: Mindenki tapasztalja, főleg ilyen 40 fokok után, hogy hát azért nem olyan egyszerű ezekben az épületekben megmaradni, hogyha nagyon meleg van, tanulni az meg még egy külön kérdés. Úgyhogy az idejében hál' Istennek el tudtuk indítani a klimatizálási projektet, amit teljes mértékben saját költségvetésből oldottunk meg, ez egy közel 20 millió forintos beruházás. Ennek a VRF hőszivattyúnak a beüzemelése augusztus 17-én történt meg. Ez is volt a terv, hogy mire a diákok visszatérnek az iskolába, addigra már ezek a klímaberendezések üzemeljenek.
2: Véradás lesz Halásztelken szeptember 10-én csütörtökön délután 14:30 és este 6 óra között a Szent László téren található Márai Sándor közművelődési intézményben várják majd az életmentő donorokat. A Magyar Vöröskereszt arra szólítja fel a lakosságot, hogy a véradás napján fogyasszanak legalább 2 liter folyadékot és vigyék el a TAI lakcím és személyi igazolványukat. Bővebb információk Halásztelekváros hivatalos közösségi oldalán, valamint a véradás.hu honlapon olvashatók.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Több edzőmérkőzést is sikerült szeptemberre leszerveznie a BKG Prima Sziget Szent Miklós női kosárcsapatának. Ahogy korábban is hírulattuk, az NB1-es csapat bajba került felkészülési találkozók tekintetében több lemondás miatt, így újra kellett tervezni a programot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szeptember 9-én a TFSM másodosztályú csapatával tudnak összecsapni, aztán egy hétre rá Ausztriába utazik a gárda, ahol legalább egy, de reményeik szerint több első osztályú gárdával is megmérkőznek. A szakember azt is hozzátette, az ideális felkészülési tervnek talán nem tudnak a körülmények miatt eleget tenni, de bízik benne, hogy így is jól összeáll a csapat a szeptember végi nyitó hétvégére.
5: Egyelőre 2 sikerült összehozni, de még tervezünk többet is. A TF-fel fogunk valószínűleg játszani 9-én, a TF-nek a B-s csapatával egész pontosan, illetve 16-a környékén fogunk menni Ausztriába edzőmérkőzésre, vagy mérkőzésekre, azt még egyeztetjük, hogy 1-2 lesz.
1: Időjárás.
2: Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalra 9-17 fokig hűl le a levegő. A szélvédett helyeken lehet ennél hidegebb. Még délután folytatódik a nyárias idő. A legmelegebb órákban 24-30 fokot mérhetünk majd.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görög-Keleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com-on. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: looking friends that way.
1: Lakihegy Rádió, helyben a legjobb. A legjobb. Ez a